0: és hozókkal, valamint képviselni saját közösségük érdekeit. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelkivezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva László az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
4: Nos, ez a meghívás azért történt, mert Istennek egy nagyon jó szolgálója vagy, lelkipásztor vagy, különböző platformokon képviseled Istent, és nyilvánvalóan nagy nézettséggel is. Na de ne rohanjunk ennyire előre, nem mindig volt ez így, hogy Isten erős katonája voltál. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed? Hogy nőttetek föl a testvéreiddel?
5: Hát borsodi születésű vagyok, pontosabban Ózdon láttam meg a napvilágot, majd kicsi koromba felköltöztünk, sok élményem nincs Ózról, ilyen foltokra emlékszek, amikor a nagynéném bezárt a szeneskamrába, mert sírtam anyukám után, ez nagyon bennem ragadt, tehát ez bennem maradt. Aztán ugye felköltöztünk Budapestre, 18. kerületbe, Pestőrincre, egy családi házba. Hát annak is van egy külön sztoria, de most azt nem részletezném. Ugye nagy dolog volt, akkor időben egy cigány család felkötözik Budapestre, azt ott a helyi bandákkal volt is némi ütközésünk, tehát hál' Istennek az rendeződött, aztán a tulajdonunkban maradt a családi ház, és ott értünk az életünket, majd pár év múlva beköltöztünk a belvárosba, aztán belvárosi gyerekként éltem az életemet. Ott teljesen más volt a közeg, az iskola is, a gyerekek is. Igazából, ami számomra gyerekként is bennem maradt, mint a negatív élmény, az a szitok szó, hogy cigány. Találkoztam már az oviba is ezzel, nagyon nehezen lett ezt feldolgozni, nem tudtam ezzel mit kezdeni. A nagy csoportban, ról beszélek ugye, arra emlékszem tisztán, majd ugye felkerültem az általános iskolába, és előre féltem ettől a szitokszótól. Eleve úgy mentem be az iskolába, ne találkozzak ezzel a szitokszóval. Nem tudtam feldolgozni, gyerekként hangsúlyozom, feszült voltam, úgy próbáltam kompenzálni, bementem az osztályba, elég erős voltam így fizikálisan, gyárilag, ha nevezhetem így, és Ugye kihívtam a legerősebb srácot bunyózni, aztán kimentünk a mosdóra, aztán általában győztem. Így próbáltam kompenzálni, de nem értettem belül, ami zajlik. Majd ugye később felnőtt fejjel már megértettem mindent.
4: Itt ezért... már küzdősportoltál?
5: Még nem, itt még nem.
4: De akkor itt csak ösztönösen ment.
5: Ösztönösen, igen, azért fogalmaztam úgy, hogy gyárilag, de gondolom, hogy érthető. Ugye, és hát ugye voltak ütközések, voltak cigányozások, de ennek ellenére be tudtam illeszkedni az osztályba, az iskolába, szerettek a tanárjaim, nagyon jó fejek voltak a tanáraim, mai napig emlékszem rájuk, tornatanáromra, napközis tanáromra, osztályfőnökömre. Volt, mikor külön félrehívtak engem, és mondták nekem, hogy Laci, több van benned, ne tékozoljam el az időmet, próbálják tanulni. Nagyon értékes szavak voltak ezek számomra. Nem volt gond a fejemmel, mivel az ez meg is mutatkozott, mikor voltak vizsgák, volt, mikor csak a szünetbe készültem fel a leckére, és ugye amikor feleltettek, többször volt, hogy ötösre feleltem, földrajzból, például töriből, de sajnos nem tettem oda magam a tanulásra. A családon belül nem volt hangoztatva a tanulásnak az értéke. Sajnos ezt nagyon-nagyon-nagyon bánom. Ha megkérdezzét, hogy mit kezdenék újba az életembe, biztos azt, hogy a fiatal éveimet nagyon komolyan a tanulásba fordítottam volna, mert így utólag is azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon nagy értéke van. Sajnos ez kimaradt a fiatal életéveimből, bár otthon mindig azt hallottam a szüleimtől, a munka az fontos, ugye a 80-as évek, ugye én még átértem a másik rendszert is, a szoci rendszert, volt egy nagy KMK, közveszélyes munkakerülés, meg ilyenek, ugye. Aztán, hát én az általános iskola után elálltam dolgozni, segédgépmesternek, pontosabban nyomdásznak tanultam. Sajnos ott is találkoztam ezzel a cigány szitok szóval. A kis főnököm többször ugye kért, hogy toljam be a kukát, meg minden. Betoltam először, másodjára is betoltam, harmadjára, de érzékeltem rajta, hogy így kikezd engem, és harmadjára azért sokaltam be, mivel közölte velem, hogy hozzam be megint a kukát, aztán valahogy kijött belőlem, ugye fiatal gyerek voltam, és mondtam, hogy hát én ezt most nem hozom be, mert nekem nem ez az én dolgom. Én nyomdászként jöttem ide, és nyomdásztak tanulok. És akkor erre megszólalt a kisfőnök, több idős cigány. Na, erre kapott egy mellport hirtelen, és akkor kikértem a munkakönyvemet, akkor még munkakönyv volt, és innét kezdődött egy olyan életpályám, ha nevezhetem így, hogy megharagudtam valahogy a világra, és azt mondtam, elég volt, és majd most a saját erőmből én majd megmutattam, hogy nem az vagyok, aki. Tehát azért identitászavarom volt fiatalon, és lám-lám, hogy milyen sokat számít a körülöttünk lévő réteg is, amit kapsz. Tehát ugyanúgy erősödhetett volna az identitásom, ha pont-pont-pont, de ugye én átértem olyan dolgokat, hát nevezzünk nevén, kirekesztettek, és nem sajnáltat akarom magamat, félreértés ne essék. A szüleim munkás emberek voltak, nagyon tisztességes emberek voltak, ezt el kell mondjam, apukám, édesapám zenész is volt, majd vállalkozók voltak, de nekem volt gyerekszobám. De mégis ennek ellenére tetszett az északi élet, a diszkó világa, a diszkó élet, és próbáltam magam, kerestem magam, próbáltam magam megtalálni, és abban a közegben nem érzékeltem azt, hogy most te cigány vagy nem vagy cigány, ott az számít, hogy te jó csávó vagy, faim vagy, kemény gyerek vagy, és akkor mentek a bunyók a tereken, azt egy szépen így felcseperedtünk sokat bunyóztam egy az egybe, így a Tereken, Hunyadi tér, 6. kerület, Almási tér, 6. kerület, sokan emlékeznek, így a korosztályom tudják, hogy kikről vagy miről beszélek, és akkor is voltak sportok gyerekek, én 12 éves koromban kezdtem el egyébként a sportot, először birkolval kezdtem, 6 évet birkoztam, majd utána bunyóztam, meg gyúrtam. Kérdezted a Isten képen, milyen volt gyerekként. Nagyon érdekes, és nagyon örülök ennek a kérdésnek. Sok interjún túl vagyok, de még soha senki ezt nem kérdezte meg tőlem. Az Isten képem érdekes módon nyitott voltam már fiatalon. Kerestem azt, hogy miből van az ember. A nővérem, megmondhatója, a Rita, gyerekként mindig azzal szédítettem estékét is. Te, Rita, meg tudod mondani, hogy miből vagyunk? És akkor mindig ilyen viccesen mondtam, hogy Rita, lehet, hogy papírból vagyunk. Nem tudni pontosan, hogy valójában miből vagyunk. Tehát igazából ki is az ember. Tehát ilyen kérdéseink voltak persze gyerekként. Tehát kerestem azt, hogy az ember honnét jött. És amikor majd később felcseperedtem, amikor Istenről volt szó, vagy bárki beszélt Istenről, bár akkor abban a rendszerben tudod nagyon jól, azért be volt tiltva, tehát nem volt annyira szabad, mint ma. Hát ez egy nagy kegyelem, hogy ma már beszélhetnek az emberek Istenről, és lehet hallani. Én ilyen formában nem hallottam, de a nyitottság nagyon-nagyon megvolt bennem. Képzeld el, ha megengeded még gyorsan, iskolában soha nem tudtam elfogadni, hogy az ősembertől származom. Ez belülről fakad bennem. Komolyan, amikor mondták, hogy ősember, és mászott az ősember, nem tudtam magam elképzelni, hogy mi az, hogy másztunk, majd fölálltunk, majd két láb, meg az evolúció, meg a fű, meg ebből, meg abból jött az ember, nem tudtam befogadni egyszerűen, hanem azt mondtam, ez nem fogalmazódott meg bennem, de nyilván egy utólag meg tudom fogalmazni, már akkor bennem volt az, hogy teremtés, és nem evolúció.
4: Elképesztő dolog. Folytatni fogjuk a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Száva Laci lesz a vendégem, tartsatok velünk.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat ismételten.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy gyermekkorodban milyen volt az istenképed, illetve hogy nőttél fel, és nyilvánvalóan már gyermekként megemlített, hogy azért ott volt a bunya az életedben, úgymond rossz fiú voltál gyermekként, és de mégis érdekelt az Isten. Akkor már gyerekkorodban foglalkoztatott téged, talán akkor még nem is tudtad, hogy téged Isten foglalkoztat, hanem ilyen önismeret volt, hogy arra voltál kíváncsi, hogy én honnan származom, hogy is lettem én megteremtve, ki vagyok én, és valószínű, hogy egyébként ez az életedben is benne volt, hogy kerested önmagadat, és abban találtad meg, mivel más dolgokban cigányoztak téged, vagy a suliban, ezért abban akartad megtalálni saját önmagadat, vagy önmagad sikerét, hogy észrevetted azt, hogy a boxban ügyes vagyok, akkor, hogyha valaki kikap tőlem, akkor megy a nevem, gratulálnak nekem, és akkor én vagyok az erősebb. Tehát ez a kutattál igazából szerintem már gyermekként az iránt, amiben kerested a boldogságot, hogy mi is adná meg neked ezt, és igazából Jézus hiányzott az életedből, csak még nem tudtad, hogy hol keresd. Na de mire megtaláltad ezt, az is még sok mindent megelőzött. Ugye nyilvánvalóan a Száva család az a 90-es évek egyik kulcs családja, és ti egy olyan család voltatok, ami arról volt híres, hogy mindenki tudta, hogy itt nem egy szemében csak a Száva Laciról van szó, nem egy szemében a Robiról van szó, vagy bárkiről, így a Száva családból, hanem ott tudták, hogy egyenként is nagyon zoralok a srácok, de egységben az erősök mindig számíthatnak egymásra. Na, ezt sok interjúból már meghallgathattuk, de hogy történt ez az egész? Tehát hogy alakult meg? Mi a története annak, hogy most észrevettétek, hogy jaj, te is erős vagy, én is erős vagyok? Hát akkor legyünk ilyen őrzővédők, használjuk ki az erőnket, vagy hogy alakul meg egy ilyen dolog?
5: Uh-huh. Hát ugye említettem az előző rendszert, ugye a szoci rendszert, köztudott, ugye, hogy 1990, mert pontosabban 89-ben, ha jól emlékszem, 89-ben rendszerváltás megtörtént, és hát ugye itt kezdődött a rendszerváltás, hozott új kapukat a vállalkozásnak is, vállalkozásoknak is, és így tovább. Az előző rendszerbe dobbantott disszidált a két bátyám, például Robi, ugye az egyik, aztán a rendszerváltás után hazajöttek, hazaérkeztek. Ugye kint nyugaton azért más volt ugye a rendszer, és ennek apropójából megalakult az első őrzővédő cég, mint Pajzs Nömbarg. A Lajos bátyám hozta létre.
4: Melyik Lajos bátyám?
5: A sárgalábú. Aztán én meg az öcsém, a Zsolti, ugye így hárman benne voltunk ebbe a cégbe, a Robi, a bátyám más céget vezetett, és az első munkánkat elvállaltunk, az az úgynevezett esztergomi maffia ügy, amin keresztül elhíresültünk, és maga a Száva név is ugye ott nőtte ki magát, lehet ugye így fogalmazni, bár szerintem ez pontos fogalmazás. Nem keresve a magunk dicsőségét, hanem ez jött. Megkeresett egy román állampolgár, a Lajost kirabolták több ezer dollárral, nem tudom most pontosan már az összeget, és a lényeg az, hogy elvállaltunk. Aztán közölte azt, hogy esztergomba egy...
4: Azt hiszem, a cikkekben márkáról van szó.
5: Márkáról van. Elnézést, na látod, köszönöm. Jó, láttam, hogy
4: felkészült
5: vagy. Na, szuper, ez nagyon jó. Márka, igen, el is felejtettem egyébként, igen. Ugye, tehát ugye a német márkáról volt szó, hát akkor erről még nem is volt.
4: Igen.
5: Igazad van, és szerettem egyébként a korrigálást. Tehát, ha helyén van. Tehát ugye elvállaltunk ezt a melót, és egy esztergomi helyi banda, ez egy nagyon kemény banda volt akkori időben, és ugye ment az üzengetés, majd személyesen leutaztunk 10 autóval, 42 fő, ebből a nagyja, a Száva fiúk voltak közöttünk, olyan figurák is, akiknél volt fegyverviseléssel rendelkező személyek, volt egy-két külföldi állampolgár is, és mi jó magunk. Erről csak annyit röviden, a hármas védelmi gyűrű állt föl, ők vártak minket. Ez pontosabban úgy nézett ki, hogy 200 rendőr, 200 határőr, és 200 katona. A tűzparancs ki volt adva. Ugye itt arról volt szó, hogy kiraboltak egy román állampolgárt fegyveresen, mi üzentünk, hogy jövünk vissza a pénzt, és ennek fejébe ez az ember elszaladt a rendőrséghez, kért egyébként védelmet, tehát szövetkezni akart egy akkori budapesti erős bandával. Itt a Serez Zoliék voltak, akit felrobbantottak, nem él már, de a Serez Zoli elutasított, és azt mondta, hogy a Száváékkal nem akar szembe ütközni. És pontosan ez volt az oka, hogy ő elfutott a rendőrségre, mert egyébként fölvállalta volna az ütközést velünk, de mivel egy ilyen visszajelzést kapott, elront a rendőrséghez, és itt kattant a bilincs a Szávákon. Az egyik bátyám maradt, a Lajos, a Vazul odahaza, hogyha valami gond van, probléma van, akkor ő fejezze be a az utómunkákat. Hát mindig így mozogtunk, hogy minimum egy tesó mindig otthon maradt. Ebben az esetben a Lajos maradt otthon. Itt találtak ugye éles lőfegyvereket, éles fegyvereket találtak, letartóztattak, de bűncselekmény hiányából kiengedtek minnyájunkat 3 hónap után, a Sárgrábúta Lajost 7 hónap után. Na és itt jött a média, ugye a tévé is fölkapta, első mafiózó család, a Száva család, külföldön is megjelent egyébként, a nemzetközi sajtóban is jelen volt, és hát itt történtek azok a legális munkavállalások. Egyébként az üzletemberek kerestek meg, az emberek kerestek meg, sortáltak. Ugye mi 6-an vagyunk fiútestvérek, mindnyájan vezéregyéniségek voltunk, és mindenki végezte a maga dolgát. Aztán, amikor nagyobb balhé volt, akkor összevontunk az erőnket, és ez volt egyébként a Száva családnak az erősség, az egység. Bevállalósak voltunk. Nagyon sokan egyébként, pláne ilyen fiatal suhancok, akik kicsit nagyobbra nőtt a karjuk, vagy esetleg ilyen tökfejű úri emberek, azt gondolják, hogy na hát igen, a 90-es évek az nem a mostani, jól mondják, igen, nagyon nagy a különbség. A 90-es években, hogy mondjam el, ott mindenki erős akart lenni, ott erős akart lenni mindenki a másiknál, erősebb akart lenni, okosabb is akart lenni, de elvetemültek voltak, és tudták azt, hogy az év az, itt az alapot le kellett tenni, az alapkövet mindenkinek. Itt bandába verődtek zoral, kőkemény, bevállalós csapatok, a számát sem tudták számon tartani hivatalosan egyébként a hivatalos szervek, és ugye védelmi pénzekkel foglalkoztunk elsősorban, és védtünk rengeteg helyet, prostituálkat is védtünk, én személy szerint soha nem voltam lányfuttató, meg ilyenek, de viszont hát Budapesten elég jól mozogtunk, dőlt a lé, és mindenki külön-külön tevékenykedett, de bizonyos területeket családon belül le volt oszva, azok a miénk voltak, és hát nyilván rengeteg összecsapások voltak bandákkal, oroszokkal. Mi találkoztunk az orosz maffiával és a Szevával, alias Szeva bácsi. Nagyon elismerte egyébként a családot, de hangsúlyozom, én nem azért beszélek a múltamról, mert dicsekedni szeretnék. Ezt szemétnek, kárnak ítélem teljes mértékben, én ezt elítélem. Mivel keresztény ember vagyok, a bizonság tevésem erről szól. Tehát ez voltam, mint ahogy ugye Pál apostol is elmondta magáról, hogy ki ő, aztán mivé tette az Úr. Nem is az az lényeg, és nem is arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy ki voltam, hanem majd arra, hogy kivé lettem Jézus Krisztusban, és arra viszont már büszke vagyok, már bocsánat. Tehát hát a dicsekszem, akkor az Úrban dicsekszem. Ez a múlt, ez nem az Istennek a terve volt. Ez biztos. Amikor nem ismertem názareti Jézus Krisztus, nyilván akkor ugye öntörvényű ember voltam, és világnézetembe azért épült be, hogy egymást meg kell védenünk, és szlogenem mindig az volt, tartok mindenkitől, de nem félek senkitől. És ez így is volt valójában, a saját erőnkben bíztunk, ugye a hatalom és az erő között nagy különbség volt, mi mind a kettőt képviseltünk, a hatalmat is és az erőt is. Most a hatalomra nem akarok beszélni, nem akarom részletezni, hogy ez mit jelent, ugye? De szerintem azért többen gondolják, hogy ez mit is jelent. És majd ugye családon belül ugye mindenkinek volt élettársa, vagy felesége, majd gyerekek születtek, és hát az egy másik külön epizód, hogy ugye mit értek meg ebben az esetben a feleségek, majd a gyermekek. Hát ugye az életem arról szólt, hogy jövés menés, nagyon-nagyon aktívak voltunk, és állandóan balhékba keveredtünk, illetve ugye rengeteg embert mozgattunk külön-külön egyben is. Kérdésed van?
4: Hamarosan folytatjuk. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a történetet, úgyhogy tartsatok velünk, kedves hallgatóink.
5: Nem akarok olyan nagyon mélyen belemenni, tehát kicsit így kerülem, de azért úgy jó ez
4: így, hogy a tasikban viszont. Szuper, nagyon jó, nagyon tökéletes. 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben az emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Szintén köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző szegmensben, hogy milyen volt a fiatal életed, amikor már megalakult a Száva család, itt már felnőtt ember voltál, dőlt a pénz, megvolt a hatalom is, az erő is nálatok, ahogy te fogalmaztál, és hát nyilvánvalóan ismert téged mindenki a budapesti éjszakában. Ebből a srácból, aki tényleg érzi az igazi férfi erőt, minden megvan, szinte azt csinálok, amit akarok, ki, ha nem én, bármit el tudok érni, hogyan lesz egy nap majd lelkész? Tehát hogy indul meg Isten felé, ugyanis idézőjelben nem volt szükséged Istenre, mert nem volt anyagi problémád, nem volt családi problémád, vagy nem volt olyan ügy, amit nem tudtál volna megoldani. Hogy elkezdtél nyitni Isten felé, vagy hogy zajlott ez a történet?
5: Igen, bocsánat, mielőtt még választanak a kérdésedre, még egy picit maradjunk itt a 90-es éveknél.
4: Ja, jó.
5: Tehát ugye, ahogy említettem, többen megkérdőjelezik az a 90-es évek, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen gyengusz évek voltak, hát ugye ez nem így van. Az olyan emberek mondják, akik nem tudják azt, hogy az miről szólt valójában, még nem is értek, de mutogatnak. Tehát nézzünk, a 90-es évek, ugye akkoriban még nagyon gyenge lábakon állt a demokrácia. És pont ettől volt nagyon más az a 90-es évek is, ez a rendszer, mert bármit megtehettél. Sok mindent megtehettél úgy, hogy megúsztad. Például, amikor minket letartóztattak, a BTK nem tudta ezt kezelni. Először találkoztak egy ilyen szervezett megjelenéssel. Nem tudta kezelni, mit kezelni. A Tannhauser is megjelent, és akkor módosították a törvényt, és akkor jött be legelőször az, hogy szervezett bűnözés. Tehát ez a Száva névhez kötődik, hangsúlyozom, nem vagyok rá büszke, de azért ezt is így tegyünk le azért, hogy a Száva névhez kötődik, és onnét módosították egyébként a BTK-t és maga a törvényt, mert ezzel nem találkoztak, ugye? És ahogy mondtam is az elején, hát abban az időben olyan fiatalok voltak, sportoltak, bevállaltak, és ott nem arról volt szó, hogy gyere most bunyózzunk, meg egy az egybe. Tehát azt kell megérteni, itt nem voltak szabályok, és ezért volt veszélyesebb. Mert ma elmehetsz, bemetsz egy ringbe, oké. És akkor azt hiszed, hogy milyen kemény fiú vagy. De ilyen kemény fiúk, amikor bekerültek a börtönbe, akkor nagyon sokan, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, kislányként jöttek ki, ilyen 50-es meg 60-as karokkal, mert bent egészen más ugye a közeg, és összetörtek lelkileg is. Tehát azért nekünk a börtön életünk is olyan volt, hogy ott is megálltunk a helyünket, hangsúlyozom, semmi dicsekvés nincs mögötte, csak azért, ha már 90-es évek, akkor lássunk ezt is. Én akkor voltam letartóztatva előzetesbe, például a Gyorskocsi utcában 24 személyes zárkában voltam, amikor a Rendezvú diszkóban volt a lövöldözés, és az oroszok lövöldöztek, én abban a zárkában kerültem be 24 személyes zárkába, és ott a zárkafelős egy 8 kerületi srác volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a nevére Király Gábornak hívták, ha vagy Gábor, akkor tudod nagyon jól, hogy igazat mondok, tehát nem beszélek félre, ugye azonnal, hogy bementem, kértem egy alsó ágyat, aztán a srác lafkós volt, 8-keres volt, ahogy beléptem, attétába mentem be, ugye tudtam azt, hogy rögtön akkor hagyd menjen egy kis bunyó, ha arról van szó, akkor nagyon aktívan edzésben voltam, egy gram felesleg nem volt rajtam. És akkor pont ahogy beléptem az árkába, az orosz srác fél lábon guggolgatott. Egy nagyon-nagyon szikár orosz gyerek volt, és ugye a roma gyerek Rafkos ugye összeakadt minket ugrasztani, már mindjárt úgy kezdte, ú, Lacikám, látom, milyen zoral vagy, akkor csapjatok messze, bunyózatok egyet. Nyilván ugye közöttem az orosz srác, hogy azonnal mehet, mondtam, hogy az asztalt húzzátok félre, de a srác nem vállalta a bunyót, majd két nap múlva el is szállították. Tehát maga a börtön élet is azért úgy zajlott azokban az időkben, tehát a Robi a bátyám pont velem szembe volt a másik zárkába, hát ugye a Robit őt már ismerték többen is, ugye mert ő már megjárta akkor a börtön falait, tehát ő már járatos volt, kivívta a Robi a nevet a börtönbe. Mi meg még csak akkor jöttünk, de mi se hoztunk szégyent nyilván ezen a területen sem. Tehát zengett a börtön rólunk, meg az esztergomi maffia ügy. Csak képzeld, amikor Esztergomból felszállítottak, még bocs, hogy visszamegyek erre. Tehát maga ott a kommandósok is nagyon tartottak, helikopterrel kísértek, nagyon-nagyon, tehát képzeld el, tehát ahogy buszba kísértek minket, szembeültek velünk csukjás gépfegyveresek. És nem lehetett meg sem mozdulni, még balra sem, jobbra sem lehetett nézni. Nyilván volt
4: komfortálódás.
5: Igen, bocsánat, van ez így. Tehát konfrontáltam ott a kommandósokkal, hát ugye beszóltunk nekik, és majdnem össze is ugrottunk. Aztán, amikor majd felszállítottak a harmadik kerületbe, Tímár utcába, csak úgy mutatkoztam, hogy Esztergom Mafia, Esztergom Mafia, hogy hallottuk. Tehát a országosan börtönviszonylatban zengett az Esztergom Mafia ügyről, az első szervezet bűzés, a mafiózók. Tehát hatalmas foltot hagytunk ki így az alvilági életbe. Lásd, hogy azért mai napig is jelen vagyunk, mint Száva család, de nagyon-nagyon örülök, hogy szoktam így fogalmazni, talán már inkább híresek vagyunk, mint hírhettek, bár azt szokták mondani, a kettőnél van valami párhuzam, ezt nemrég hallottam, én ezt ketté választottam eddig, de hát úgy gondolják, hogy van valami párhuzam, de maradjuk annyiba, akkoriban hírhettek voltunk, most pedig híresek vagyunk arról, hogy megváltoztunk, legalábbis szeretnénk folyamatosan még változni. A megtérés arról szól, a változásról szól ugye a megtérés, és ugye a kérdésedre, hogy válaszoljak, az ott a kérdésed, hogy jutottam el a megtéréshez? Vagy?
4: Igen, ebben majd a következő órába bele fogunk menni. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és aztán a következő órában is várlak benneteket nagy szeretettel. Száva Laci lesz a vendégem.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben az emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Szintén köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző szegmensben, hogy milyen volt a fiatal életed, amikor már megalakult a Száva család, itt már felnőtt ember voltál, dőlt a pénz, megvolt a hatalom is, az erő is nálatok, ahogy te fogalmaztál, és hát nyilvánvalóan ismert téged mindenki a budapesti éjszakában. Ebből a srácból, aki tényleg érzi az igazi férfi erőt, minden megvan, szinte azt csinálok, amit akarok, ki, ha nem én, bármit el tudok érni, hogyan lesz egy nap majd lelkész. Tehát hogy indul meg Isten felé, ugyanis idézőjelben nem volt szükséged Istenre, mert nem volt anyagi problémád, nem volt családi problémád, vagy nem volt olyan ügy, amit nem tudtál volna megoldani. Hogy elkezdtél nyitni Isten felé, vagy hogy zajlott ez a történet?
5: Igen, bocsánat, mielőtt még válaszolnék a kérdésedre, még egy picit maradjunk itt a 90-es éveknél.
4: Ja, jó.
5: Tehát ugye, ahogy említettem, többen megkérdőjelezik az a 90-es évek, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen gyengusz évek voltak, hát ugye ez nem így van. Az olyan emberek mondják, akik nem tudják azt, hogy az miről szólt valójában, még nem is értek, de mutogatnak. Tehát nézzünk, a 90-es évek, ugye akkoriban még nagyon gyenge lábakon állt a demokrácia. Uh-huh. És pont ettől volt nagyon más az a 90-es évek is ez a rendszer, mert bármit megtehettél. Sok mindent megtehettél, úgyhogy megúsztad. Például, amikor minket letartóztattak, a BTK nem tudta ezt kezelni. Először találkoztak egy ilyen szervezett megjelenéssel. Nem tudta kezelni, mit kezelni. A Tannhauser is megjelent, és akkor módosították a törvényt, és akkor jött be legelőször az, hogy szervezett bűnözés. Tehát ez a Száva névhez kötődik, hangsúlyozom, nem vagyok rá büszke, de azért ezt is így tegyünk le azért, hogy a Száva névhez kötődik, és onnét módosították egyébként a BTK-t és maga a törvényt, mert ezzel nem találkoztak, ugye? És ahogy mondtam is az elején, hát abban az időben olyan fiatalok voltak, sportoltak, bevállaltak, és ott nem arról volt szó, hogy gyere most bunyózzunk, meg egy az egybe. Tehát azt kell megérteni, itt nem voltak szabályok, és ezért volt veszélyesebb. Mert ma elmehetsz, bemetsz egy ringbe, oké. És akkor azt hiszed, hogy milyen kemény fiú vagy. De ilyen kemény fiúk, amikor bekerültek a börtönbe, akkor nagyon sokan, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, kislányként jöttek ki, ilyen 50-es meg 60-as karokkal, mert bent egészen más ugye a közeg, és összetörtek lelkileg is. Tehát azért nekünk a börtön életünk is olyan volt, hogy ott is megálltunk a helyünket, hangsúlyozom, semmi dicsekvés nincs mögötte, csak azért, ha már 90-es évek, akkor lássunk ezt is. Én akkor voltam letartóztatva előzetesbe, például a Gyorskocsi utcában 24 személyes zárkában voltam, amikor a Rendezvú diszkóban volt a lövöldözés, és az oroszok lövöldöztek, én abban a zárkában kerültem be 24 személyes zárkában, és ott a zárkafelős egy 8 kerületi srác volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a nevére Király Gábornak hívták. Ha vagy Gábor, akkor tudod nagyon jól, hogy igazat mondok, tehát nem beszélek félre. Ugye azonnal, hogy bementem, kértem egy alsó ágyat, aztán a srác lavkós volt, 8-keres volt. Ahogy beléptem, attétába mentem be, ugye tudtam azt, hogy rögtön akkor hagyd menjen egy kis bunyó, ha arról van szó. Akkor nagyon aktívan edzésben voltam, egy gram felesleg nem volt rajtam. És akkor pont ahogy beléptem a zárkába, az orosz srác fél lábon guggolgatott. Egy nagyon-nagyon szikkár orosz gyerek volt, és ugye a roma gyerek Rafkos ugye összeakadt minket ugrasztani, már mindjárt úgy kezdte, ú, Lacikám, látom, milyen zoral vagy, akkor csapjatok messze, bunyózatok egyet. Nyilván ugye közöttem az orosz srác, hogy azonnal mehet, mondtam, hogy az asztalt húzzátok félre, de a srác nem vállalta a bunyót, majd két nap múlva el is szállították. Tehát maga a börtön élet is azért úgy zajlott azokban az időkben, tehát a Robi a bátyám pont velem szembe volt, a másik zárkába, hát ugye a Robit őt már ismerték többen is, ugye mert ő már megjárta akkor a börtön falait, tehát ő már járatos volt, kivívta Robi a nevet a börtönbe. Mi meg még csak akkor jöttünk, de mi se hoztunk szégyent nyilván ezen a területen sem, tehát zengett a börtön rólunk, meg az esztergomi maffia ügy, csak képzeld, amikor Esztergomból felszállítottak, még bocs, hogy visszamegyek erre, tehát maga ott a kommandósok is nagyon tartottak, helikopterrel kísértek, nagyon-nagyon, tehát képzeld el, tehát ahogy buszba kísértek minket, szembeültek velünk csukjás gépfegyveresek, és nem lehetett meg sem mozdulni, még balra sem, jobbra sem lehetett nézni. Nyilván volt
4: komfortálódás.
5: Igen, bocsánat, van ez így. Tehát konfrontáltam ott a kommandósokkal, hát ugye beszóltunk nekik, és majdnem össze is ugrottunk. Aztán, amikor majd felszállítottak a harmadik kerületbe, Tímár utcába, csak úgy mutatkoztam, hogy Esztergom Mafia, hogy hallottunk. Tehát a országosan, börtönviszonylatban zengett az Esztergom Mafia ügyről. Az első szervezet bűzés, a mafiózók. Tehát hatalmas foltot hagytunk ki így az alvilági életbe. Lásd, hogy azért mai napig is jelen vagyunk, mint Száva család, de nagyon-nagyon örülök, hogy szoktam így fogalmazni, talán már inkább híresek vagyunk, mint hírhettek, bár azt szokták mondani, a kettőnél van valami párhuzam, ezt nemrég hallottam, én ezt ketté választottam eddig, de hát úgy gondolják, hogy van valami párhuzam, de maradjuk annyiba, akkoriban hírhettek voltunk, most pedig híresek vagyunk arról, hogy megváltoztunk, legalábbis szeretnénk folyamatosan még változni. A megtérés arról szól, a változásról szól, ugye a megtérés, és ugye a kérdésed, hogy válaszoljak, az ott a kérdésed, hogy jutottam el a megtéréshez? Vagy?
4: Igen, ebben majd a következő órába bele fogunk menni. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és aztán a következő órában is várlak benneteket nagy szeretettel. Száva Laci lesz a vendégem.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint tennek még.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. A hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről készített összehasonlító elemzést a szakszövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2 tizeddel 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol a Nemzetközi Valuta Alap. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 000 forint, ami csaknem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar bentanított munkások átlagbére havonta 508 000, a segédmunkásoké 440 000 forint körül van. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését is tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatban a magyar közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bíráratokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is szintén köszöntelek, és a kedves hallgatókat is egyaránt.
3: A börtön léttel hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetésünket.
4: És a megtérés.
3: És a megtérés, igen. Szükség volt.
4: Látsz, benne van összefüggés.
3: Szükség volt a megtéréshez az, hogy végigmenjél ezeken a dolgokon, és hogy börtönbe kerüljél?
4: De érdekes kérdés ez. Talán még nehéz kérdés is, azt gondolom, hogy sok keresztény ember, hív ember felteszi önmagának is ezt a kérdést, hogy kellett-e nekem vajon befutom azokat a bizonyos utat. Hát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy be kellett ezt futni, de nyilván hatással van az emberre a negatív és a pozitív átélések is. Hogy kerültem közelebb az Istenhez, elmondanék egy sztorit, ha még megengeded. A börtön falai között szólt az Isten hozzám, persze ezt nem akarom így elszellemisíteni, mert az emberek nem tudják talán többen, hogy mit jelent, hogy szólt az Isten hozzám, például egy filmen keresztül. A Ben Hur, kint, amikor szabadlábon voltam, soha nem tudtam végignézni ezt a filmet. Aztán a börtön falai között volt időm, és végignéztem az elejétől végéig. És a végére odáig jutottam, amikor a filmben megjelen Jézus. Persze nem mutatták, nem tudom, hogy láttad a Ben Hur filmet, vagy emlékszel rá. Én emlékszem tisztán, pedig ennek már, nem is tudom, most már vagy 30 éve, vagy talán 25 éve, így valahogy, hogy láttam a filmet, de nagyon-nagyon nagy hatást gyakorolt a lelkemre, az életérzésemre, és ott valahogy felmerült bennem az, hogy Isten, Isten vagy, Isten létezel, és úgy szólt az Isten hozzám, hogy megérintette a lelkemet, ahogy megpuhult a lelkem az Isten kérdése felé. És a kérdésedre, hogy válaszoljak, kell-e végigfutni azokat a bizonyos utat, sötét utat, vagy széles utat? Nem biztos. De ez majd a mennybe kiderül, hogy mit hagyhattam volna ki, és mit nem. Igazából az én karrierem végződhetett volna úgy is, hogy egy élsportoló lehettem volna, mert egy kiváló boxtehetségnek tartottak, és a birkozásban is jelen voltam, szakemberek állítják ezt rólam, és befuthattam ott is egy pályát. Ki tudja, hogy melyik pályát kellett volna igazából végigfutom, de a lényeg az, hogy megismertem az Istent, és ez a legfontosabb számomra, és így már azt tudom mondani, mindegy, hogy milyen pályát futottam be, a lényeg az, hogy megismertem az élő Istent, Názaret Jézus Krisztust.
3: Mint ahogy Pál mondja, hogy futok a célom felé.
4: Igen.
3: És az a végső cél nekünk, ugye itt a földi küldetésünk, mindegy, hogy hogy alakul, a végső cél az, hogy a mennybe kerüljünk Jézushoz.
4: Amen, és az amen ugye azt jelenti, hogy úgy legyen.
3: Volt egy ilyen kis csatolás már Isten felé az életedben. Hogyan haladt mégis tovább az életed? Tehát én úgy tudom a te történetedet, hogy nem úgy folytatódik, hogy kijöttél a börtönből, és akkor rögtön megtértél, és már elkezdtél gyülekezetbe járni, hanem nyilván a börtön évek után jött még egy folyamat az életedben, mire oda jutottál, hogy te megtérsz.
4: Igen, ez a börtön élet nem volt valami hosszú, hála Istennek, de elég volt annyi, hogy abból okultam, és megállapítottam, ha lehet, akkor kihagyom az életembe, hogy még egyszer de nem szeretnék visszamenni, és ugye úgy alakítottam talán az életemet is, talán tudatosan, vagy nem tudatosan, de hála Istennek, utána már kimaradt az életemből. Persze a börtön élet után, hát előzetes letartóztatásban voltam, ez fontos, tehát bűncselekmény hiányából kiengedtek, és így folytattam az úgymond idézőjelbe azt a régi életemet. Én azt gondolom, hogy kapukat nyitott afelé, hogy jól működjön egy biztonsági cég, és emberek felkerestek engem és a többi családtagjaimat is. Ha úgy tetszik, félig meddig legálisan éltünk, mert igazából nem szakosodtunk mi direkt módon olyan bűncselekményekre, mivel azért volt eszünk is, mert hát dőlt a lé úgy, hogy az emberek felkerestek, üzletemberek, gazdag emberek, aztán ugye nekem személy szerint a védelem volt az a terület, ami erősségem volt nekem és az öcsémnek Zsoltinak, és mi ketten ugye ebbe álltunk bele, és nagyon jól működött. Gazdag embereket védtünk, olajosokat védtünk. Itt egyébként jelen volt még a sógorom is, a Lakatos Robi sajnos, aki elköltözött az úrhoz, megtért állapotban, azért ezt fontosnak tartom, és hárman a védelemre szakosodtunk, és működőképes volt. Akit védtünk, és ami a miénk volt, azt mindenkinek tiszteletbe kellett tartania. Majd ezután a 2000-es évekkel megengedett, akkor most ugorjunk egy pár évet. 90-es évek ott záródott le talán, hogy jól éreztem magam egyébként abban a világban is. Én nem azért kerestem az Istent, mert tornából felmentett voltam, vagy talán szükségem lett volna Istenre direkt módon, mert tudod, több ember talán, ahogy hallottam a bizonságokat, úgy sikerült megtérni, vagy meggyógyultak, vagy olyan nehéz helyzetbe keveredtek. Nálam pont az ellentétje. Én pont elértem azt, amit szerettem volna, és azt gondoltam, hogy nagyon jól érzem magam, és minden szupi, minden oké, és tudod, célok nélkül az ember szinte nem él, ha lehet így fogalmazni. Én mindig kitűztem magam elé célokat. És amikor elértem a céljaimat, na akkor döbbentem rá, és azt hittem, hogy ez a boldogság, és kerestem, futottam a boldogság után, és akkor döbbentem rá, hogy nem vagyok boldog ember. Sőt, hirtelen rám szakadt egy ilyen, talán most már így utólag meg tudom fogalmazni, egy szellemi nyomás, egy olyan szomorúság, hogy azt éreztem, hogy te egy nyomorult ember vagy. Úgy, hogy kívülről az emberek irigyelték azt az életet, nagy autó, ékszer, stb. Utazások, minden, több ingatlan, meg stb. És kívülről úgy nézett, hogy minden oké. És én is azt gondoltam, hogy minden oké. Tehát mentem az autóval, és abban a pillanatban, nem tudom, talán lehet, hogy előzőleg mondtam, de megismételném magam, és hirtelen szakadt rám egy ilyen nagyon nagy szomorúság, hogy elérted a célodat, és most hogy tovább. És ez megint egy olyan dózis volt az életemben, az istenkeresés. Nem volt tudatos számomra az istenkeresés, csak Isten így építette fel, gondolom, többen is így voltunk, hogy mindig kaptunk olyan impulzusokat, ami közelebb hozott a megtéréshez. Aztán most a 2000-es évek, nekem a feleségem tett bizonyságot az élő Istenről, és a bizonyság számomra az volt a változás, hogy láttam, hogy egy csattintásra megváltozott az a hölgy. Lement a híd gyülekezetébe, és megváltozott, és azt mondta, hogy megbocsájtok annak az embernek, aki, vagy annak a hölgynek, aki tönkretette az életemet. Most ezt nem szeretném részletezni. És erre, amikor ráeszméltem, hogy itt valami történt, és ennek egy olyan vonzó ereje van, hogy azt mondtam, hogy el kell gondolkodnom. És ezért fontos, hogy mondtad elején is többször, hogy bizonságtevésről szól ugye a te műsorod, és ezért is teszünk bizonságokat, hogy elgondolkodjanak az emberek. És ez a pillanat volt az életem, hogy azt mondtam, hogy most lemegyek a híd gyülekezetébe, hogy mi történik, hogy tudott megváltozni egy Isten tisztelet alatt. Hogy beléptem a gyülekezetbe.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Száva Laci lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva László az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Én is köszöntelek, és szintén a kedves hallgatókat. Tehát ott hagytam abba, hogy meglátogattam a hídgyülekezetét.
3: Igen, bocsánat, mielőtt elérünk oda, hogy te belépsz a hídgyülekezetbe. Ugye nálunk romáknál nagyon fontos az, hogy a férfi a fej a családban. Ha te előtte római katolikusnak tartottad magad, vagy nem is hittél, vagy mindegy, hogy hogyan, majd a feleséged vallást vált, úgymond, ugye akkor szemszögből még nyilván így mondtuk, hogy vallást vált, akkor nem volt benned dű, nem volt benned valami olyan, hogy hát hogy merte a feleségem azt, hogy én nélkülem, velem nem megbeszélve, ő vallást vált. Nem volt egy felháborodás ezzel kapcsolatosan?
4: Igen, római katolikusként voltam hivatalosan jegyezve. Édesem és édesapám szintén római katolikusok voltak. Ez nem merült fel bennem, mert ugye Isten életpárti. És amikor azt láttam, hogy pontosabban átéltem szívbéli változást és egy gondolkodásmód változását a feleségem személyében, én azt gondolom, hogy ez mindent visz. És itt már nem az a kérdés, hogy római katolikus, vagy református, hanem az a kérdés, hogy Isten életmentő, és tudja közvetíteni az a személy az életet. Mert eddig én nem tapasztaltam az addigi hit gyakorlásában a feleségem részéről, sőt, még jehovisták is jártak, de aztán ott semmit az égvilágon nem tapasztaltam feleségemnél, semmit. Én közben vártam, hogy valami változás jön, de az égvilágon semmi változás nem történt az életében.
3: Akkor ott történt, a hídgyülibe, akkor ugorjunk vissza, igen. Bocsánat, kitértem egy kérdéssel, tehát akkor láttál egy radikális változást a feleségeden, ezért vonzó lett neked, hogy te is meglátogasd ezt a gyülit, lementél a hídgyülekezetbe.
4: Igen. És
3: mi történt ott?
4: És ahogy beléptem a hídgyülekezet a parkolójába, már ott éreztem Istennek az erejét, a Szent Szellemet. Ugye most már utólag tudom, de akkor nem tudtam megfogalmazni. Egy olyan hatása volt az életérzésemre, és a szívem állapotára, amit nem lehet kifejezni szavakkal, ezt csak érezni lehet, hogy mondja Istennek az igéje, Zsoltáros egy helyen, hogy lássátok meg, és érezzétek, hogy jó az Úr. És éreztem, hogy jó az Úr, ez ott a szívembe. Jó az Úr. És ahogy mentem befelé az épületbe, közelebb, egyre jobban éreztem, hogy jó az Úr. Tehát ahogy közeledtem a színpad felé, így tudom most megfogalmazni, hogy éreztem, hogy jó az Úr. És hogy elkezdődött a dicséret, hát az egy nagyon felemelő érzés volt számomra. Olyan szinten megérintett Istennek az ereje. Én ott zokogásba törtem ki. És ahogy sírtam, zokogtam, el is fordultam a családtagjaimtól ott hirtelen, mert valahol mégis úgy belém rögződött, hogy nekem nem lehet sírni, ez olyan ciki. De nem tudtam visszatartani, hogy Istennek a szelleme, hogy az Istennek a szeretete megérintette a szívemet, a legbelsőbb részemet, és a személyiségemet is megérintette, ez a Szent Szellem. És ott minden széttört bennem egy pillanat alatt. Tele voltam haraggal, embergyűlölettel, és nagyon röviden nagyon haragudtam az ellenségeimre, és nyilván voltak terveim is. Talán ezt most nem részletezném, de nyilván nem virágcsokrot szerettem volna nekik vásárolni. És volt ugye bizonyos terveim, ahol ott abban a pillanatban ez megváltozott. És abban a pillanatban hazataláltam. Egyébként is, hogy beléptem a hídgyülekezetbe, úgy éreztem, hogy most hazataláltam. És ez nagyon fontos, hogy mondja Istennek az ígé, hogy a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra. És hogy a Szent Szellem megérintett, onnantól kezdve megjött az eszem. Ugye, mint van a gadarénus története is a Bibliában, senki nem merte megközelíteni ezt az embert. Ugye sírboltokban éltek, féltek, rettegtek az emberek. De a messiásunk, a megváltunk Jézus Krisztus nem fél az ilyen emberektől. És ezért fantasztikus, mert szeretet az lenyúl a másikért. És irgalmas szívvel lépett oda ez az emberhez. Aztán, amikor találkozott Jézus Krisztussal, azt olvasod róla, hogy felöltözött, megváltozott még az öltözete is, ebben egyébként üzenet van, és azt olvasod, hogy megjött az esze, visszatért az esze. Tehát a megtérés, amikor visszatérünk az mi Istenünkhöz, megjön az eszünk, azaz a látásunk, és megérti az ember egy pillanat alatt, mint hogy ennek az embernek az életében is egy pillanat alatt megjött az esze, És ugyanígy van az, hogy egy pillanat alatt, amikor találkozunk a Szent Szellem által Jézus Krisztussal, ilyen embereknek is, mint akár, mint én, vagy ilyen háttérből jött emberek, vámszedők, Zakeusok, prostituáltak, mint Mária Magdaléna, megtértek, és ma olvasol róluk, hogy ezek az emberek szent emberekké váltak, mert sokan, többen azt mondja, hogy többen úgy fogalmaznak, hogy kutyából nem lesz szalonna. De bűnös emberből lehet szent ember. Ez a Biblia demonstrálja. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan pozitív változás az emberek életében, szükség, hogy ez befogadja a többségi társadalom. Jobb, azt gondolom, ez a tendencia, hogy bűnös, vagy pontosabban bűnöző emberből szent emberré válhat. Miért nem tudja, miért nem akarja az ember ezt elfogadni? De hála Istennek azért többségében elfogadják.
3: Ez egy nagyon különleges üzenet ezzel kapcsolatosan. A következő szegmensben ki fogunk térni, hogy mit szólt a feleséged mindenhez, hogy te is ellátogattál a Hídgyilibe, és hogy sírni látott téged. A családod előtt sem sírtál?
4: Ez nekünk szégyen volt. Valahogy ez így, pláne férfiak, hogy mondtad úgy a családfő, de látod, hogy ez is egy milyen rossz szokás, azt gondolom, mert valahol a sírás, ezek után én azt tudom mondani, hogy nem szégyen, egyáltalán nem szégyen, hisz Jézus Krisztus is elsírta magát amikor ugye Lázár meghalt, és látta a családtagot, tehát szóval ott is azonosult, tehát Jézus Krisztus azonosul a nehézségek és a problémáid, de tehát nem volt közömbös arra, hogy oda mentek a halott családtagja, és látta azt, hogy össze voltak törve.
3: Sőt, utasítást is ad rá, hogy sírja sírókkal, és örülj az örülőkkel. Ezt is mondja nekünk Isten igéje. Úgyhogy ez tényleg utasításban van adva, de nyilván amíg az ember nem tapasztalja az igazi szeretetet, az igazi boldogságot, addig talán nem is tud sírni, csak úgy belül sír, mint ahogy te is mondtad, hogy volt luxusautó, ékszer, mindent elértél, ami ugye a férfiak számára egy standard, egy életszínvonal, amit el akar érni, és akkor tapasztaltad meg, hogy váó, megvan mindenem, de mégis van egy belső üresség. De ennek a változásáról fogunk beszélgetni a következő szegmensben, hogy az az üresség, az a szomorúság megmaradta ezek után.
4: Itt még engedj meg egy mondatot, amikor Isten szeretete siratja meg a lelkedet, a benső részeret, a szívedet, azt gondolom, hogy akkor az igét átél az ember, ahol az Úr szelleme, ott a szabadság.
3: Amen, amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és Száva Laci lesz természetesen a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Szintén köszöntelek én is.
3: Nos, ott hagytuk abba, hogy megtörtént az életedben a megtérés, látván a feleséged életén a változást, elmentél a hídgyülekezetben, már a helyszínen érezted Isten jelenlétét, beléptél, és te is sírtál. Azt mondtad, hogy az Isten szeretetét érezted teljes bensődben, a szívedben, és ezért sírtál. Tudod ezt más földi szeretethez hasonlítani, vagy más dologhoz, vagy volt az életed során olyan dolog, ami miatt elsírtad magad örömödben? Nyilván most ne hasonlítsuk össze azzal, amikor elveszítjük egy szerettünket, és az miatt sírunk, mert az egy teljesen más dolog, de más, ezen kívül volt az életedben, ami miatt sírni tudtál?
4: Megtérés előtt?
3: Igen.
4: Vagy megtérés alatt?
3: Megtérés előtt és alatt is.
4: Tehát Igen, megtérés előtt, amikor édesapámat elveszítettem.
3: Igen, azért mondom, hogy azt ne hasonlítsuk ehhez, hanem hogy örömödben vagy, ja, hogy más érzésedben. Igen, tehát nem akkor, amikor de elveszítetted bocsánat, egy hozzátartozódat, mert azt nem is lehet hozzáhasonlítani, akkor persze, hogy sír a legkeményebb ember is, hanem hogy mit tudom én, hogy
4: ha nagyon őszinte akarok lenni, nem volt, én nem emlékszem ilyenre. Nem emlékszem ilyenre, hogy a megtérésem előtt voltak örömkönnyeim. De amikor megtértem, többször is ima alatt az örömkönnyeim kicsordultak a szemeimből, mert ahogy mondja az Istennek az igéje egy helyen, az Úr öröm a mi erősségünk, tehát az Úrnak az öröme az kimondhatatlan, és vannak örömkönnyek. Elmondhatom, hogy többször is azon vettem észre magam, amikor utazok, autót vezetek, elmékedek az Úrról, és azt vettem észre, hogy így a könny így kicsordult a szemzacskomból, de, vagy a szemeimből, és de ez egy felszabadító érzés. Ez szabadság. Tehát azért mondom, hogy ahogy nagyon jól megfogalmazza Isten kezigje, ahol az Úrnak a szellem, ott szabadság van. Szabad lehetek a sírásra, szabad lehetek a nevetésre, az örömre, és egyébként is az Úrnak a természete vitám és öröm. És maga Jézus Krisztusnak a természetében is van egy vagányság, szeret a humort is, nem tudom, emlékszel arra, hogy a feltámadás után, akkor a tanítványokat meghívja reggelizni, hát ebben mekkora humor van, ha belegondolsz. És nem arról beszél, hogy figyeltek ide, most feltámadtam, jártam a mennybe, vagy nem jártam a mennybe, hanem gyertek reggelizni, és vissetek halat, tadadadam, és gondolj csak bele, hogy a tanítványokban mi játszódhatott le. Reggelizni hív fel, most látom megdicsőt testben az urat, és nem is arról beszél, ebben is van egy humor, gyere el, eltörődj most más.
3: Ilyen szemszögből érthető is talán a hitetlen Tamásnak, ugye ez a kifejezés van rá, hogy hitetlen Tamásnak a megkérdőjelezése, hogy ugye vicces ez az egész helyzet, hogy most itt reggelizünk, és akkor hát mutasd meg a sebeidet, hogy valóban igen, te vagy el.
4: Igen. Igen, most gondolj csak bele, hogy valaki feltámad a halálból, most nézzünk, az X ember feltámad a halálból, találkozik a barátjaival, családtagjaival, és nem arról beszél, hogy én most föltámadtam a halálból, hanem azt mondja, gyertek, reggelizünk már egyet. Tehát szóval van benne egy humor, igen, én biztos vagyok benne, hogy és maga az Úr érzékeltet is akarja, hogy azért a jó humort az ezt meg lehet tartani.
3: Isten a saját képmására teremtett minket, és néha mi milyen viccesek tudunk lenni, hát görcsölünk egymáshoz néha a nevetésben. Igen. Képzeljük el, hogy Istennek milyen jó humora hát lehet.
4: Igen. Igen. Tehát a nevetés gyógyít is, meg az öröm azért a lelket megvidámítja.
3: Így van, és ezt nem is véletlenül írja így a Biblia, mert ez abszolút így van. Tehát akkor tudtál örülni onnantól az életedben.
4: Ahogy megtértem.
3: Onnantól minden vasárnap már ott voltál a gyülibe, vagy komolyan vetted a hitedet, vagy volt utána kilengés, vagy hit meg inogás?
4: Ugye közel 20. éve járom ezt a keskeny utat, nagyon-nagyon aktív voltam, vagyok is, szinte megszámolhatnám az ujjaimon, hogy hányszor nem voltam, de nyilván nem is ez a fő kérdés, hogy hányszor nem, hanem az, hogy aktív, aktív az ember, és igen, én általában jelen vagyok az Isten tiszteleteken. Most az utóbbi időkben sok a munkám egyébként, de mindig átélem valahogy azt az érzést, azt a hiányt, amikor nem tudok lemenni a gyülibe, olyan a valami, tehát hiányt érzek egyszerűen ott a szívemben, mint egy darabot így kitépnének a szívemből.
3: De, sokan mondják igen, azt, Laci, hogy hát nem szükséges gyülibe járnom ahhoz, hogy én higgyek. Én hiszek az Istenben, senki nem kérdőjelezheti meg a hitemet, otthon olvasok Bibliát, imádkozok is, lehet, hogy még többször is olvasom a Bibliámat, és többször is imádkozok, mint aki minden vasárnap ott van a gyülibe. Számodra miért fontos a gyülekezetbejárás, és mit tudnál üzenni annak az embernek, aki így vélekedik, ahogy elmondtam az imént?
4: Hát induljunk ki abból az igazságból, az egyház Krisztus teste. Jézus Krisztus fent van a mennyországba. Az Úr az egyházon belül fejezi ki önmagát. És ugye mondja az ige, a hit a hallásból van, a hallás pedig Istennek a szájából származik az ige, ugye. Tehát a prédikált ige. Tehát én azt gondolom, aki nem jár gyülekezetben rendszeresen, akkor felteszem azt a kérdést, hogy keresztény vagyok? Mert vágyakozom az Isten jelenléte után, és ugye az igét élni kell. Másik helyen mondja, ahol ketten vagy három összegyűlnek Jézus nevében, jelen van a Szent Szellem által. Tehát ezt az igét is ugye betölti az ember. És hát gondolj csak bele, amikor otthon maradsz, akkor mivel találkozik a lelked? A világ gondjaival általában, családi problémákkal általában, és nem érintkezik a lelked az Istennek az igével, az igazsággal, a Szent Szellemnek a jelenlétével, és Isten egyébként is csapatban gondolkodik, egyházban gondolkodik, közösségben gondolkodik, és be kell töltenünk, hogy a hit az hallásból van. Tehát akik nem járnak gyülekezetbe, nézzünk meg a hívő életüket, hogy hol tartanak. És amikor elmegyek a gyülekezetbe, sőt, hogyha háromszor nem megyek egymás után Isten tisztelete, már érzem azt a változást a lelkembe, hogy túl sokat érintkezek a világgal, a világi dolgokkal, és nem kell semmit sem tenni, és pontosan, ha nem jársz az Isten tiszteletre, meggyengül a személyes kapcsolat az Istenhez igéjével, és a személyes kapcsolat is meggyengül. Tehát rámert az embernek a hívő élete arra, hogy nincs találkozás. És Isten úgy rendelte, hogy járjatok gyülekezetbe. És az egyházat ugye Isten hozta létre. És ahogy mondtam az elején is, az egyházon keresztül fejezi ki magát, önmagát Jézus Krisztus. Tehát én biztos vagyok benne, aki nem jár rendszeresen gyülekezetbe, előbb-utóbb bajba keveredtet, és ezt ki kell kerülnünk.
3: Laci, sajnos elérkeztünk a műsorunknak a végéhez, de továbbra is a vendégünk leszel majd, hiszen te egy lelki pásztor vagy. És a következő bizonságtétel az már nem az új életről és a megtérésről fog szólni, hanem arról, hogy a megtérésed után milyen pályán mentél végig, milyen iskolákat végeztél, ami egy nagyon jó példa a romáknak és nem romáknak egyaránt. Teológiát tanultál, leérettségiztél, szakdolgozatot írtál, nem akármilyen szakdolgozatot, arról is beszélgetni fogunk, és te továbbra is a vendégünk leszel, és egy gyülekezetnek a pásztora vagy. Ugye így is konferáltalak fel téged még a műsor legelején, hogy jelenleg pásztor vagy, na de menjünk vissza a múltba egy kicsit. Most azonban azt szeretném kérni tőled, hogyha van olyan hallgatónk, akinek az életére hatással volt ez a bizonságtétel, és úgy dönt, hogy szeretne Jézus Krisztus csapatába állni, Jézus Krisztus behívni a szívébe, akkor kérlek segíts nekünk, hogy hogy tudja ezt megtenni, mik ennek a lépései, és hát nyilván én már tudom, hogy mi a lépése, úgyhogy kérlek, hogy a megtérőimát mondd el itt nekünk.
4: A szuper, képzeld el, hogy ez így bennem megfogalmazódott, de jó lenne a megtörék imáját elmondani, te pedig most megkérsz erre engem. Idéznek az apostolok cselekedetek másik fejezetéből, Apcsek 2.38, itt Isten az ige azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és lajátok meg bűneiteket, és veszitek a Szent Szellemet. Ugye ezek a szellemi lépések fontosak ahhoz, hogy az embernek felírják a nevét az örök életkönyvébe. Az én életemet a megtérők imája változtatta meg abban a pillanatban, és ebben az imában sorsformáló erő, kenet van, és üzenném a kedves hallgatóknak, akik keresik az Istent, vagy tudatosan még nem keresed az Urat, de megérintette ez a bizonságtevés, már is csalogat az Úr, és már is szólt hozzád az Úr, amikor hallod az Úrnak a hívó szavát, akkor neki nyisd meg a szívedet, és most az Úr hívogat téged, akár most általam, és arra kérlek, hogy mondd el hangosan ezt az imát, ott, ahol vagy, ott a helyeden, a börtönviselt embertársaimnak is, barátaimnak is üzenek, most ott a helyeden hallasz engem, akkor készülj föl ebbe a pillanatba, és nyisd meg a szívedet, és hívd be az életmentőt az életedbe, és bárhol vagy most, bárhol, a világ bármelyik táján, kérlek, most állj meg erre a percre, és legyen időt Jézus Krisztusra, és mondd utánam ezt az imát. Mennyei Atyám, én az Úr Jézus Krisztusnak a nevében eléd jövök. Bevallom, bűnös ember vagyok. Vétkeztem ellened, embertársaim ellen és magam ellen. Uram, köszönöm neked, hogy megszólítottál engem ebben a pillanatban, és én most megbánom minden bűnömet. Elismerem, te vagy a Messiás, te vagy a szabadító, és te vagy a gyógyító. Kedves Jézus, én most megnyitom a szívemet előtted. Kérlek, költözve az én szívembe most, ebben a pillanatban, és légy Úr a szívem felett, a lelkem felett, és az elmém felett. Kérlek, Uram, vezesd az utamat, és köszönöm neked, hogy felírtad a nevemet az örök életkönyvébe. Áldott az Úr Jézus Krisztus neve mindörökké. Amen és amen és amen. Halleluja. Halleluja.
3: Amen. Kedves hallgatónk, ha ezt megtetted, akkor életed legjobb döntését hoztad meg, és kérlek téged, hogy mielőbb járj utána, hogy hol van a közeledben gyülekezet, és csatlakozz. Én javaslom neked, hogy nézd meg többet is akár, és ahol otthon érzed magad, ahol úgy érzed, hogy testvérként, barátként jó ott a közérzeted, és csatlakoznál szívesen, akkor érezd jól magad ott. Laci, te személy szerint hol szolgálsz, aki téged szeretne elérni, hol tud találkozni veled?
4: Hát én Borsod megyében szolgálok, Edelényben, Kenderföldi út 12 szám, minden vasárnap 17 órától jelen vagyunk, de megkerestek a Facebookon, akkor vagy Messengeren, akkor tudok üzenni, és nagy szeretettel várok mindenkit, különösen borsodi embereket is, de Szabolcsból is, akár még Budapestről is, tehát mindenkit várok nagy-nagy szeretettel Jézus nevében.
3: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bizonyságot tettél a mai nap folyamán.
4: Én is köszönöm, hogy lehetőséget adtál, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről.
3: Isten áldjon.
4: Áldjon az Úr.
3: Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány vendéglőt nyit Vásárhelyen Ásós Géza. Ásós Géza az ország leghíresebb cigány vendéglőse december 1-től a Halászcsárdában nyit cigány vendéglőt, a piaci tálalókonyhát ekkor be is zárja. Ásós Géza közel egy évtizede ismert a vásárhelyiek körében, hiszen nem csak a városi rendezvények gasztronómiai kínálatát színesíti, hanem már jó ideje egy üzletet is működtet a piacon. Ételei, az autentikus cigányfogások nagy népszerűségnek örvendenek. Ásós Géza, akinek Békésen, Békés Csabán és Gyulán is vannak éttermei, most nagy fába vágja a fejszéjét. Nemrégiben jelentette be a Facebookon, hogy december 1-től a Halászcsárdában nyit cigány vendéglőt, ahol helyben is főznek majd, naponta különféle ételeket kínálva. Hétfőnként nem lesznek nyitva, de a hét többi napján várják a vendégeket. Ásós Géza a magyarországi vendéglátás egyik ismert alakja, aki kemény munkájával és kitartásával vált étterem tulajdonossá és szakáccsá. Nevét elsősorban a cigány gasztronómia népszerűsítésével és a békési Kira vendéglővel kapcsolatban ismerik. Életútja azért különösen érdekes, mert szerény körülmények közül indulva valósította meg gyermekkori álmát. Története azt mutatja, hogy kitartással, szorgalommal és hittel nagy célokat is el lehet érni. Gyermekkora és az első álmok. Ásós Géza Békésen cigánytelepi környezetben nőtt fel. Családja nem élt jó módban, szülei azonban keményen dolgoztak és igyekeztek mindent megadni gyermekeiknek. Géza már kisgyermekkorában érdeklődött a vendéglátás iránt. Amikor arról kérdezték, hogy mi szeretne lenni felnőttként, azt válaszolta, hogy étterem tulajdonos. A vendéglők világa már fiatal korában különleges hatással volt rá. Érdekelte, hogyan működik egy étterem, hogyan szolgálják ki a vendégeket, és hogyan lehet egy helyből olyan közösségi tér, ahová az emberek szívesen visszatérnek. Ez az álom később meghatározta az életét és a munkáját. Út a vendéglátásig. Géza életútja nem egyik napról a másikra vezetett a sikerhez. Dolgozott segédmunkásként és az építőiparban is vállalkozott. Ezekből a munkákból szerzett tapasztalatot és igyekezett pénzt félretenni, hogy egyszer saját vendéglőt nyithasson. A vendéglátásban egy büfékocsival kezdett, amelyben hamburgert és más gyors ételeket kínált. A vállalkozás fejlődésével később más vendéglátóhelyek működtetésébe is belevágott. Végül megvalósította gyermekkori álmát és létrehozta a Kira vendéglőt Békésen. Az indulás azonban sok nehézséggel járt. A vállalkozás fenntartása, a költségek előteremtése és a vendégek bizalmának megszerzése komoly kihívást jelentett. Géza mégsem adta fel, hanem folyamatos munkával próbálta megerősíteni az éttermét. A cigánykonyha hagyományainak megőrzése. Ásós Géza munkásságának egyik legfontosabb része a cigány gasztronómia bemutatása. A Kira vendéglőben olyan hagyományos ételek készülnek, amelyek a családi receptekhez, a régi főzési szokásokhoz és a cigány közösségek étkezési kultúrájához kapcsolódnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy beszélgethetünk.
3: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képen és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
3: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
4: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
3: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
4: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
3: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
4: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
3: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
4: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
3: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
4: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
3: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
4: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
3: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
4: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
3: És a helyszíneket ki választotta ki például?
4: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
3: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
4: Pontosan. És lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
3: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
4: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, utána, amikor jobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. Tehát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak az apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiúkórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak, és aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önnála már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatal korban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek, és szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy
3: kalotaszegi hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátó egységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
3: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
4: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
4: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
3: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael McGrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a záró szavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Október végéig biztosan letartóztatásban marad az előző Orbán kormány kulturális és innovációs minisztere, miután elutasította a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs és védője fellebbezését. A törvényszék közölte, az egykori miniszter államtitkára Varga Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. Hankó Balázs mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés. A legfőbb ügyészség szerint az NKA pénzéből 2025. szeptembere és 2026. márciusa között 1079 esetben összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstényállatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
3: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dík.
3: Rólunk, neked.
0: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Följártam a Hármas Határ hegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bármi, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúgy hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balogh Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagy részt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, azt hiszem az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
5: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégünk.

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva,
2: igen,
1: még ráadásul a nem,
2: igen,
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának Dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagyvonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy horvát Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan is kéne jobban? Saját hangjukon szólalhatnak meg a miskolci roma nők. Új közösségi és érdekképviseleti program indult Miskolcon, amelynek célja, hogy erősítse a roma nők részvételét és érdekérvényesítő képességét. A Miskolci Roma Nők Hangja kezdeményezést a Bódva Völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete és a Bábonyi Bérci Önsegítő Közösség Egyesület közösen valósítja meg. A program olyan miskolci roma nőket szólít meg, akik szeretnék megosztani saját tapasztalataikat, közösen gondolkodni a közösségüket érintő problémákról, és tenni azért, hogy ezek a kérdések a helyi döntéshozókhoz is eljussanak. Azok jelentkezését várják, akik szívesen beszélnének a saját tapasztalataikról, és azokról a problémákról, amelyeket a roma nők mindennapi életükben a legfontosabbnak tartanak. A program résztvevői közösen kereshetik meg azokat az ügyeket, amelyekben változást szeretnének, majd ezekre konkrét javaslatokat is kidolgozhatnak. A szervezők szerint a roma nők aktívabb jelenléte egész Miskolc számára jelentős lehet. Saját tapasztalataik és tudásuk révén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a helyi problémákra, a közösségek valós szükségleteire épülő válaszok szülessenek. Egy éven át tart a program, amely 2026. októbere és 2027. szeptembere között valósul meg. Hosszabb távú célként azt fogalmazták meg, hogy a résztvevők a projekt lezárása után is képesek legyenek közösen fellépni, az őket érintő helyi ügyekben kapcsolatot tartani a döntéshozókkal, valamint képviselni saját közösségük érdekeit. Testvéri találkozóra gyűltek össze a keresztény roma szakkollégiumi hálózat intézményeiben szolgáló lelkivezetők október 7-én a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájában. Az alkalmon a szolgálat tapasztalatairól, kihívásairól és a valódi egymásra figyelő beszélgetés erejéről is szó esett. A találkozón Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke tartott áhítatot Márk evangéliumának 14. fejezetéből a 3-9 versekben leírt történethez kapcsolódva, amelyben Jézus fejét olajjal megkeni egy betániai asszony. A püspök emlékeztetett, hogy Jézus megvédte az asszonyt, mondván jó dolgot tett, hiszen cselekedete a Krisztus iránti hálás szeretetből fakadt. Csak azt tud igazán szolgálni Jézusnak, aki tudja, mit tett érte az Úr. Akkor válik a szolgálatunk igazán szolgálattá, amikor nem egyszerűen azért végezzük, mert kötelességünk, mert az bármilyen szempontból hasznos, vagy mert magunkat jól menedzselhetjük, hanem egyedül azért, mert ilyen hálás szeretettel szeretjük a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. Fogalmazott ige hirdetésében Kondor Péter.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Sávale, mi egyes csipammol?
2: De, lakirabamorez!
3: Rumapáipi a sávale!
1: Vedelo!

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 rádiódik.
1: Gélem, gélem, lungo net romenca. Mala gélem, bakta lej romenca. Gélem, gélem, lungo net romenca. Mala gélem, bakta lej romenca. Bergamo,
2: tavoda.
1: Cseh.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk! Egy de nagy nóta lett.

0: Veletek szerencsések, 100% se veled!
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100

0: 3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajdák története is szerepe a roma közösségek életében. A cigányság történelmében a vajdák nagyon fontos szerepet töltöttek be. A cigány vajda olyan vezető személy volt, aki egy adott közösség képviseletét, irányítását és bizonyos esetekben a vitás ügyek rendezését látta el. A vajdák története szorosan összefügg a roma közösségek hagyományaival, a családi összetartással, valamint a cigányság és a mindenkori hatalom kapcsolatával. A tisztség különösen érdekes a magyar történelemben, hiszen a cigány vajdák évszázadokon keresztül jelen voltak a társadalmi életben. A cigány vajdák kialakulása. A cigány közösségek Európában a középkor folyamán jelentek meg nagyobb számban. Az európai uralkodók és helyi hatóságok idővel különböző módokon próbálták szabályozni a cigány csoportok életét. Ennek során több helyen olyan vezetőket jelöltek ki, vagy ismertek el, akik kapcsolatot tartottak a hatóságok és a cigány közösségek között. A vajda szó eredete a szláv nyelvekhez kapcsolódik, és több közép- és dél-kelet-európai nép történelmében is megtalálható. Nem kizárólag a cigánysághoz kötődő elnevezésről van szó, de a magyarországi cigány közösségek történetében is jelentős szerepet kapott. A vajdai tisztség nem minden korban és minden területen jelentette ugyanazt. Egyes vajdákat a hatóságok neveztek ki vagy erősítettek meg, más közösségekben pedig a tekintélyes személyek befolyása, tapasztalata és kapcsolatai határozták meg a vezető szerepet. Emiatt a cigány vajdák történetét nem lehet egyetlen egységes rendszerként bemutatni. A cigány vajdák szerepe Magyarországon. A történelmi Magyarországon a cigány vajdák egyik legfontosabb feladata a közösség képviselete volt. Kapcsolatot tarthattak a földesurakkal, a városi vezetőkkel és más hatóságokkal. Közvetíthettek a cigány emberek és a külvilág között, valamint részt vehettek a közösséget érintő ügyek intézésében. A vajdák szerepe különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a cigány emberek gyakran szembesültek előítéletekkel, korlátozásokkal és letelepedésüket vagy foglalkozásukat érintő problémákkal. A közösség vezetője bizonyos helyzetekben segíthetett az ügyek rendezésében, a kapcsolatok fenntartásában és az emberek érdekeinek képviseletében. A vajdai tisztség azonban nem feltétlenül jelentett teljes függetlenséget. Azok a vajdák, akik a hatóságok által elismert vezetőként működtek, gyakran a hatósági elvárásoknak meg kellett feleljenek. Ez kettős helyzetet teremtett, egyszerre kellett figyelembe venniük a közösség érdekeit és a külső hatalom követelményeit. A cigány közösségek hagyományos életében fontos volt a személyes tekintély, a becsület és a családi kapcsolatok tisztelete. Egy tekintélyes vajda közvetíthetett a családok közötti nézeteltérésekben, és segíthetett a konfliktusok békés rendezésében, és tanácsot adhatott a közösség tagjainak is. Ezek a feladatok azonban nem mindenhol tartoztak hivatalosan a vajda hatáskörébe, a helyi szokások és a történelmi körülmények nagyban meghatározták, hogy az adott személy milyen befolyással rendelkezett.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió D.
1: Jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7 óra múlt, október 15-e van és csütörtök, tehát itt van a hónap közepe. Hát most már ugyanannyira vagyunk novembertől, mint október elejétől. Hát kimondani is furcsa ez, mert hogy megyünk át a télbe. Bár hivatalosan ugye azt szokták mondani, hogy az igazi tél az csak december, január, február, de hát nálunk ugye ez van, hogy azért érdekesen tud alakulni, olyan szempontból mondom ezt, hogy még október elején is azért elég szép idő volt, a szeptember az konkrétan teljesen nyár volt, de azért mondjuk meg az őszintét, hogy az igazi tél az azért már el tud kezdődni novemberben. Na jó, ennyit az időjárásról. Azt mondja, ma van 77 éve, hogy kivégezték a koholt vádak alapján halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. 38 éve, tehát 1988 óta van a Nemzetközi Fehérbot Nap, a Vakok és Gyengén Látók Világnapja. Aztán 407 éve Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 276 éve megindult a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz 2 borjú áráért tehette meg az utas. Na most először is azt ízlelgessük egy picit, hogy kétnapos volt ez az út. Akkor bár mondjuk igen, egy postakocsival, szerintem, ha ma lenne még ilyen, akkor ma is két nap lenne ez az út. Ugye ma már autóval Budapest és Bécs azért már jóval hamarabban megtehető. Pláne, hogy még repülő is megy oda, de tegyük föl, hogy az ember kocsival megy, azért jóval hosszabb idő, de mármint, hogy mint repülővel, de azért ez a kétnapos postakocsi út, ez nagyon kemény. Na jó, ennyit az ízelítőről, mondhatjuk így, megyünk zenélni, és nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 7:30 üt az óra, jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát nézzünk rá az utakra, nézzünk rá a közlekedésre. Azt mondja, hogy lezárják a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál, méghozzá karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerület Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, 933A éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Ezekkel tudtam most így szolgálni, nem sokára jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotránkoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Rendkívüli jelentőségű ókori lelet együttese bukkantak régészek Németország területén. A feltárás során előkerült római korból származó kincsek nem csak eszmei és anyagi értékük miatt számítanak ritkaságnak, hanem új fény derítenek a római birodalom és a germán törzsek egykori határvidékének kereskedelmi és katonai kapcsolataira is. A szakértők beszámolója szerint a leletegyüttes kivételesen jó állapotban maradt fent a föld mélyén. A kincsgerincét jó minőségű római ezüst és aranypénzek alkotják, amelyek feltehetően a Krisztus utáni 2.-3. században rejthettek el a tulajdonosaik egy hirtelen fenyegető veszély vagy katonai konfliktus elől. Az érmék mellett díszes használati tárgyak, bronzból és nemes filmből készült ékszerek, valamint római katonai felszerelések elemei is felszínre kerültek. A leletek állapota arra utal, hogy egykoron vagyonos tulajdonoshoz vagy egy rangos katonai egységhez tartozhattak. A kutatók szerint a felfedezés kiemelkedő tudományos értékkel bír. A lelet pontos helyszíne és összetétele segít jobban megérteni a római határvonal, a Limes mentén zajló gazdasági vérkeringést és a helyi elit életét. A régészek jelenleg a tárgyak tisztításán, konzerválásán és katalógusba vételén dolgoznak. A restaurálási munkálatok befejezése után a teljes kincs leletet a nagyközönség számára is kiállítják majd a helyi tartományi múzeumban. Hát ezzel a hírrel búcsúztatom ezt a 7 órát, 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

100.3 Rádiódi. Rádiódi. Vorbinas. Üdvözöljük, kedves

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzés.

0: Ezekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigánycsoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigánygrófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemesi réteget. Egyes személyek valódi, hivatalos nemesi címmel rendelkezhettek, másokat pedig a közösségükben betöltött vezető szerepük miatt nevezhettek grófnak. Ezért a cigánygrófokról szóló történeteket mindig a történelmi korszak és az adott közösség hagyományainak figyelembevételével kell értelmezni. A cigánygrófok és a közösségi vezetők szerepe. A cigány közösségek életében hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a tekintélyes, tapasztalt emberek. A közösségek vezetői segíthettek a viták rendezésében, képviselhették az embereket a külvilág előtt, és részt vehettek a család fontos vagy közösségi ügyek intézésében. A történelmi Magyarországon ismert volt a cigányvajda tisztsége is. A vajda feladatai közé tartozhatott a közösség képviselete, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartás. A tisztség betöltésének módja korszakonként és helyenként eltérhetett. A vajda tehát nem azonos a gróffal, még akkor sem, ha mindkét elnevezést tekintéllyel rendelkező személyekre használták. A cigány grófokról szóló hagyományokban a vezetői tekintély mellett gyakran megjelenik a család, az összetartozás és az idősebbek tisztelete. Ezek az értékek sok roma közösség kulturális örökségében ma is jelentősek, bár a szokások közösségenként különböznek. A grófok és a roma családi hagyományok. A cigány közösségekben a nagy családnak hagyományosan fontos szerepe volt. A rokoni kapcsolatok, az idősebb családtagok megbecsülése és a család jó hírének megőrzése sok helyen meghatározta a közösségi életet. A grófi elnevezéshez kapcsolódó történetekben az előkelőség, a gazdagság, a becsület és a tekintély is megjelent. Ugyanakkor nem szabad minden cigány családra azonos hagyományokat vagy társadalmi helyzeteket vonatkoztatni, a népesség számos különböző nyelvi, kulturális és történelmi hátterű közösségből állt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szép jó reggelt kívánok ismételten minden drága arany hallgatónak. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker. Egy programajánlót hoztam nektek, és picit maradva a tematikánál, ugyanis a játékszín színházból nagyon ritkán hozok nektek előadást. Legutóbb hoztam a La Mancha lovagja musicalt, ugye, ami nem sokára bemutatásra kerül. És arra gondoltam, hogy maradva egy picit a játékszín fantasztikus repertoárjánál, a Séf című vígjátékot ajánlom becses figyelmetekbe. A Séf Szente Vajk új vígjátéka immár a negyedik, amely kifejezetten a játékszín számára készült, olyan kedvelt színészeinknek, mint Nagy Sándor, Járai Máté, Peller Anna vagy Zsús Kati. A történet egy családias, kissé kaotikus étterem konyhájában játszódik, ahol egyetlen nap alatt minden félre csúszik. Felmond a séf, veszélybe kerül az üzlet, a kiútnak szánt ötletek lavina-szerű félreértésekhez vezetnek, mindezek pedig csak tovább rontanak a helyzetem. A friss sodrású vígjáték szerethető figurák mulatságos túlélési keretein keresztül vezet el a váratlan megoldáshoz. És hát akkor nézzük a szereposztást, amúgy nagyon ígéretesnek tűnik, mert tényleg én is azt gondolom, hogy egy jó vígjáték, valamelyik nap talán Zsuzsival is beszéltünk erről a Süsfelnapban, hogy egy jó vígjáték az tényleg úgy ki tudja szakítani az embert, pláne ezekből a, most már mondhatom, hogy hideg, hűvöske, hétköznapi estékből. Úgyhogy nézzük a szereposztást, azt mondja Nigel, az étterem üzletvezetője, Nagy Sándor, George, a pincér, Járai Máté, Violet, az étterem tulajdonosa, Peller Anna, Felicity, George barátnője, Gubik Petra. Felicity, George barátnője, Nyári Dia, tehát ők ugye váltó szereposztásban vannak. Mr. Ferguson, Felicity apja is váltott szereposztásban van, méghozzá Szerednyei Béla és Csonka András játsszák ezt a szerepet. Aztán Edna néni, konyhai kisegítő, Zsús Kati, Barbie, nehéz fiú, Varga Ádám, lány, Gáspár Kata, Paris, Sebesi Daniella és Gombó Viola Lotti. Tehát ők játsszák ezt a fantasztikus előadást. Én azt gondolom, hogy egy remek vígjáték lehet. Juhász Levente írta a zenéjét, a rendező pedig nem más, mint Szente Vajk, aki ugye írta is ezt a darabot. Na, szóval irány a játékszín.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Nem sokára 8:30 van, jöjjenek is a közlekedési hírek. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerület Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4x6-os villamossal lehet utazni Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között. Hát így egybe lesz vonva tulajdonképpen. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A pótlóbusz a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerület Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Na, gyerekek, jöjjenek a nyelvoktató leckék, jó? De előbb zene.

0: Szapá, kívtú menge!
1: 100.3 rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Papó és mámi, ezt már tudom, mivel folytatjuk ma?
3: Így van. Az anya úgy van, hogy mamo.
4: Mamo?
3: Igen.
4: És te így hívod az édesanyádat, hogy mamo?
3: Igen, viszont van egy másik kifejezése, ezt én mondom az anyukámnak, viszont hogyha valakire mondom, hogy anya, akkor az déj.
4: Déj.
3: Így van. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok! Légi veszély és drámai perceket hozó rakétariadó miatt csúszott Cristiano Ronaldoék meccse az Ázsiai Bajnokok Ligájában. A hatóságok blokkolták a támadást, a meccs egy órás késéssel el is tudott kezdődni. Az Al Nassr portugál sztárját semmi sem tudta kizökkenteni, betalált a 3-1-re megnyert meccsen. Drámai események vezették fel az Al Nassr és az üzbék Nyefcsi Fergana találkozóját a Bajnokok Ligájában. A Riadban rendezett találkozó előtt jemeni huszik lőttek ki ballisztikus rakétát a városra, amiket sikerült semlegesíteni. A robbanások hangját is lehetett hallani. A légi riadó ellenére a stadion hangos bemondója arra kérte a nézőket, maradjanak nyugton a helyükön, a találkozót, ha késéssel is, de el fogják kezdeni. A régiót ellenséges légitámadás veszélye fenyegeti. Kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, és maradjanak otthon vagy biztonságos helyen, távol az ablakoktól és ajtóktól, valamint továbbra is kövessék a polgári védelmi utasításokat, állt a riasztásban. A csúszás nem zavarta össze a szaudi gárda portugál csillagát, Cristiano Ronaldót, aki betalált, így megszerezte tétmeccseken a 981. gólját a karrierje során. Kellett is a siker a 41 éves portugálnak, aki a válogatotti szünet alatt összeveszett Jorge Jesus szövetségi kapitánya, ott hagyta a válogatottat, emiatt a szövetség idéglenesen felfüggesztette a játékjogát a nemzeti csapat meccseire. Ugye ez egy másik történet, ez is nagyon-nagyon izgalmas, hogy mi volt ott az a balhé, de majd erről talán máskor, más körülmények között fogok nektek beszélni. Nagyon röviden a történet, hogy meg lett ígérve neki, hogy játszani fog, be is melegített, aztán mégse állították őt be, és így kialakult egy összeszólalkozás közte és az edző Jorge Jesus között, szövetségi kapitány között, mármint Ronaldo és a szövetségi kapitány között. Na, ennyit a hírekről itt szólóban, legközelebb, mikor már visszajövök, akkor Völgyi Zsuzsimolval a jobbomon fogok visszatérni, és kezdődik a süsfelnap, úgyhogy maradjatok itt.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmenet

0: Keneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazza. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 9 óra múlt 19 perccel, itt a csütörtök és október 15-e, itt a hónap közepe. Szia Zsuzsám!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Erőt, egészséget! Hát Zsuzsi már alapból egy picit dühösen jött ma be, képzeljétek el.
1: Nem csak
0: hát a
1: van.
0: forgalom.
1: Lehet gyerekek, a forgalom, meg van egy kis tinédzser gyerekem is, és ez a kettő azért nagyon nehezíti az ember életét. Sosem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen szintű idegeskedésekben lesz majd részem, amikor mondjuk már iskolás és kis tinédzser a gyerek, de kétségtelen, hogy nem csak ezen múlnak az idegállapotai az embereknek, hanem azon is nyilván, hogy a forgalomban mi történik. Nem tudom, hogy az elmúlt napokban milyen lezárások és hol történt és mi történt, de valamit nagyon lezártak több útszakaszt biztosan, mert egyszerűen szerintem nem csak én vettem észre azt, hogy iszonyú nagy fő torlódás van most az utakon, hanem azokon a bejáratott utakon is szörnyű torlódások vannak, ahol eddig simán tudtam haladni, mint kés a vajon.
0: Igen, hát sokan panaszkodnak most erre, hogy nagy torlódások vannak, és igazából valóban látszik az az utakon, még ha taxival jön is az ember, a taxival annyiban jobb, hogy mehet a buszsávból, meg azért nincsen dugó, de hogy a nem mindenhol van buszsáv, tehát valahol a taxinak is rendesen kell közlekedni a többi autóssal, és bizony-bizony olyan érzése van az embernek, legalábbis nekem, hogy több lett az autó.
1: Most lehet, de tényleg, sokkal most több lett.
0: Hát azért mondom, tehát, hogy ezt nem is én, hanem taxis mondja meg, aki tényleg éjjel-nappal úton van, hogy azt mondja, hogy most már Budapest utcáin több autó van, mint amit a budapesti utak elbírnak.
1: Ez nem én mondom,
0: hanem egy taxis, aki tényleg reggeltől estig az utakon van, különböző címekre megy, tehát nem is csak az, hogy csak egy kerületben van, hanem átmegy A-ból, mint a 9-ből átmegy a 18-ba, a 18-ból a 7-be, stb. És ő mondja ezt, vagy ők mondják ezt, hogy bizony-bizony Budapest utcáin jóval több most már az autó, mint amennyit elbírna.
1: Kíváncsi vagyok arra, mert azért te tömegközlekedéssel is szoktál jönni-menni, hogy a tömegközlekedésen is sokkal
0: is
1: több az
0: vannak.
1: Ember.
0: Igen.
1: Akkor ezen gondolkodtam, hogy lehet, igen, ezt, pontosan ez lett volna a következő gondolatmenetem, hogy lehet, hogy sokkal több ember jött most már föl Budapestre élni, mert azért valljuk be, a városban mindig sokkal jobban lehet találni munkát, nagyobb a lehetőség a munkatalálásra.
0: Hát nagyobb a szórás, persze.
1: Sokkal, igen, és
0: cseréljünk,
1: lehet, hogy...
0: most akkor mi, akik eddig pestiek voltak, most mi menjünk vidékre,
1: ilyen
0: én azt
1: halni.
0: Mondom. Hát azért csak nem olyan kis településre gondoltam, ahol 200 fő lakik, hanem mit tudom én, menjünk mi Debrecenbe most, Miskolc, Szeged, nagyvárosok.
1: Minden vágyam. És tudod, hogy mit csináljunk? Csináljunk egy kis kocsmát, mert amikor ilyen kis kocsmát csinál az ember egy ilyen kis településen, az mindig működik.
0: Hát, de az már van, tudod?
1: Megvan az a videó, amikor bezárt két hétre a kocsma, és sírt az ember, hogy már nem bírja tovább, mert bezárt a kocsma. Az megvan az
0: Nincs,
1: a videó. Pedig
0: elhiszem,
1: szerintem elküldtem neked is.
0: Maximálisan elhiszem, mert tényleg, hát én is voltam ilyen kis településeken.
1: Amikor papnak álcáztam magad.
0: Pont ezt akartam mondani, és emlékszel, hát, hogy ott nagy... is ez volt, a Szent Háromság. Kocsma, műfász, templom. Tehát ez az igazi kis településes falusi Szent Háromság. És, de hát én nem ilyen településre gondoltam, mondom, például Debrecenben nagyon-nagyon rég voltam, és talán egyszer vagy kétszer életemben, ugye a Virágkarneválon, mikor szerepeltem. És szerintem például Debrecen egy nagyon nagy város, tehát ugye a második legnagyobb város Magyarországon, és tök
1: és
0: jó.
1: És a nagy Alföldön helyezkedik el, mert ezt tegnap már nagyon megtanultuk környezetből a gyerekemmel,
0: na,
1: hogy
0: tessék.
1: A Nagy Alföld és a Kis Alföldnek része. Most legalább földrajzból
0: és
1: egy
0: az
1: kicsit.
0: És az alföldi Robi? Az más?
1: és most a környezetből ezeket a témákat vesszük. Nagy Alföld, Kis Alföld.
0: Tehát most te is tanulsz így amúgy. De annyiból jó
1: az
0: amúgy.
1: A baj, hogy csak én tanulok.
0: Na, ez
1: csak én tanulok, és mellettem az a 10 éves, az meg nem. Tehát, hogy hiába tanulok vele, borzasztó. Nem tudom, hogy más szülő ezt hogy csinálja, hogy...
0: Látom rajtad, igen, hogy ki vagy ezen égve, de...
1: Dobálom be a nyugtatókat, esküszöm.
0: Hát, minden tanulás
1: gyerekek, ezt valaki mondja már meg nekem, aki hasonló korú gyerekkel küzd, hogy mindenki nyugtatókon él, vagy csak én?
0: Figyelj, én nagyon rég voltam gyerek, de most, ahogy mondtad ezt, hogy te tanulod meg az anyagot, és nem a gyerek, eszembe jut anyám, amikor ugyanúgy tanult velem még gyerekként, és azt mondta, hogy de hát nem nekem kell megtanulni, hülye gyerek, hanem neked.
1: És olyan rendesen, úgy, amikor lehülyézik a gyereket, kikéri magának.
0: Beugrott most nekem ez a pillanatkép, ahogy ezt így kimondtad. Jönnek, látod, a gyerekkori emlékeim elő. Na, mindig szívtad a véremet, hogy nem emlékszek semmire. Valóban, de most látod, jönnek vissza ilyen foszlányok.
1: Segítek, látod, segítek. Visszahozom neked, milyen volt 9-10 évesen, amikor anyát
0: nem, itt már 30-32 voltam.
1: Mikor kaptad a sallerokat, és a negyedikes környezetanyagot meg kellett tanulni.
0: Volt, leült velem, tanult, és akkor ő tényleg így megjegyezte, és akkor mondta vissza, és akkor nem tudom már, mire mondhatta ezt, hogy ugyanez a szitó, de hát nem nekem kell megtanulni, hülye gyerek. Tehát, hogy így kb. Ez volt. Most, vagy ez van most nálad is, hogy te tudod, de a gyerek az kevésbé.
1: Oktatásra visszatérve egy picikét, nagyon érdekes, mert én nem emlékszem arra, hogy negyedikben mondjuk már olyanokat tanultunk volna, hát nyilván más már a környezetismeret és a környezet és a földrajz így össze lett vonva. Uh-huh. Tehát, és nagyon rövid óraszámot kaptak a tanárok, hogy leadjanak anyagokat, és ezért nagyon sokat kell környezetismeretből tanulniuk, és akkor így, ez úgy néz ki, hogy tanulnak az alföldről, de ugye ugyanakkor tanulnak mondjuk a fertőtónak, vagy a kisalföldről tanulnak, és akkor ugyanakkor tanulnak a fertőtónak az élővilágáról is, tehát, hogy egy ilyen sűrű maszlag, amiben úgy benne van minden, az emlősöktől kezdve a hüllők, tehát egy ilyen nagyon összesűrített, nagyon, nagyon komoly anyag, amit én azt gondolom, és szerintem nem csak én gondolom így, mert a tanárnénik is ezt mondták, hogy ezért ilyen sok anyagot egy negyedikes, 10 éves gyereknek, hát nem nagyon szok, tehát eddig nem ez volt, és hogy ez ugye el lett szúrva. Hát ez is, és nagyon kevés óraszámot kaptak arra, hogy ezeket leadják, és be is hajtsák a gyerekeken. Úgyhogy innentől kezdve, tehát így nem is csodálom azt, hogy nem tud olyan nagyon-nagyon tegetrengetően teljesíteni a gyerek, mert iszonyú sok és sűrű.
0: Figyelj, én csak tőled tudom ugye ezeket értelemszerűen, hogy miket tanulnak, és tényleg sokszor elámulok rajta, hogy milyen sok, és milyen, tényleg, ahogy mondtad is, milyen sűrű a tananyag.
1: Ez, hát most, ez most szerintem nagyon kiszúrás a mostani negyedikesekkel. Én tudom, hogy azért földrajzból 5. tanultuk ezeket. Nem 4. 4. egyáltalán nem emlékszem egy pillanatig sem arra. Tudod, mire emlékszem? 4. tanultunk ilyenekről, hogy az ízelt lábúak, tehát, hogy ja, néznek valami, ki a bogarak, a rovarok. Igen, tehát, hogy ezeket tanulgattuk már 4. ezek megvannak, vagy hogy néznek ki a lepkék. Uh-huh. De az, hogy tanuld meg, hogy a kisalföldnek milyen, a Dunának milyen mellékfolyói vannak, tehát ez kizár dolog, hogy 4. tanultuk volna. Tehát ez már 5.
0: Nem lehet, hogy nem emlékszem.
1: Nem lehet. Azért nem, lehet. Azért nem lehet, mert a tanárnéni, aki 40 éve ezen a pályán van, tehát ő aztán nagyon jól tudja, hogy évekkel ezelőtt mi volt a tananyag, uh-huh, és most mi a tananyag.
0: Aha,
1: tehát ők értem. Aztán tényleg igazoltan tudják azt, hogy ez a mi, mondjuk a mi időszakunkban nem így volt.
0: Világos, világos teljesen. Hát figyelj, meg lesznek edződve ezek a gyerekek.
1: De miért kell? Miért kell egyébként már 4. olyan embereket faragni, tehát nem, komolyan mondom, nem mindenki akar egyébként diplomás lenni. És ezt most nem a gyerekemre gondolok, hanem azért tényleg vannak olyan gyerekek, akiknek nem feltétlenül jó képességű gyerekek, és most nem a saját gyerekemre gondolok, mert nem akarok elszállni a gyerekemmel, de nagyon sokat kell vele is tanulnom, pedig ő egy jó képességű gyerek. És rengeteget, mert én azt gondolom, jó képességű gyereknek, még mielőtt bárki elfogultsággal vádolna, amelyik gyerek szerintem el tud olvasni egy szöveget, és azt értelmezni tudja. Tehát, hogy nem csak elolvassa, hanem azt hanem azt értelmezni tudja. Az már szerintem egy nagyon nagy dolog, és az egy jó képesség, hogy te szöveget tudsz értelmezni. Szerencsére nálunk ez megvan. De amikor érted, amikor értem. El kell képzelnie, hogy néz ki egy alföld, ami síkság, és hogy, tehát, hogy hogyan lett síkság, és ilyenekről tanulnak, hogy mesterséges tavak, és akkor itt kérdeztem tőle, hogy tudod mi a mesterséges tó? Tehát, hogy egyáltalán tudod mi a tó, meg a folyó közt a különbség? Tehát, hogy ezeknek a gyerekeknek ezt is el kell magyarázni, és ezt nem feltétlenül tudja elmagyarázni abban a pár óraszámban a tanárnéni, mert kevés óraszámot kapnak erre, ezekre az anyagokra.
0: Hát nézd, talán azért keményebb a tananyag, mert hogy most már az AI világa van, és jobban föl kell készíteni az ember. Nem tudom, gondolkozik az ember ezeken, hogy régen nekünk ráért, úgymond, lassabban tanulni ezekre.
1: Igen, pontosan.
0: Most pedig nem ér rá. Hát lehet ezért, nem, tényleg nem tudom. Erre tudok csak gondolni, hogy azért, mert most már az AI világa van, föl kell készíteni a mostani generációt arra, hogy bizony-bizony többet kell már tudniuk nekik, mint nekünk kellett. A mi időnkben nem volt semmi versenytárs. Most már itt az AI, itt a technológia.
1: És az AI-jal kell versenyezni. Hát nem
0: most
1: tudom.
0: Úgy értem, hogy az AI által nyújtott lehetőségek, amiről beszéltünk valamelyik nap, ugye az Elon Musk kapcsán.
1: Hát nem minden gyerek kap telefont, érte? Tehát nem minden, tehát hogy pontosan ezt is akartam majd, erről is akartam egy témával kapcsolatban beszélgetni, hogy tényleg mi az az idő, amikor egy gyereknek telefont ad az ember. Mert most már egyre jobban látom azt, hogy most már tényleg babák is néznek rajta mesét, tehát ugyanúgy ott van a képernyőidő.
0: Igen, hát minden... vagy lefoglalják őket, tudod. Erről egyszer pont beszéltünk is, emlékszem, mikor, hogy mind a ketten pont ilyen babás példát hoztunk föl, hogy én is láttam, hogy babakocsival tolják, ha jó, nem úgy baba, hogy mit újszülött 4 hónapos, hanem mit tudom én, 1-2-3 éves, még az is baba, akárhogy nézzük. És hogy igen, hogy lefoglalják mondjuk út közben, vagy nem tudom, nem az van, mint ami velünk volt, hogy mit tudom én, csörgőt adtak, vagy rágókát, vagy nem tudom én, mit adtak akkor nekünk, a mi generációnknak. Most már igen, ott van a kis tablet, ami oda van rakva a babakocsi elejére, oda van így
1: vízével
0: ragasztva, vagy nem is tudom, így csiptetve, és akkor igen, nézi a Bogyó és Babócát, vagy nem tudom, és akkor igen, azzal van lekötve a gyerek, igen, meg igen. A figyelme. Igen.
1: Közben meg lehet, hogy egy séta alkalmával nézelődhetne is az a gyerek, nagyon sok esetben
0: hát igen,
1: nézhetné
0: igen,
1: a kutyákat, a fákat, vagy én a azért, környezetet.
0: Nézd, én azért nem ítélek már ezeket a szülőket, akik ezt teszik, mert én ugyan egy nem vagyok szülő, ezért sem ítélkezhetek. Kettő, meg nem tudni, hogy mennyire hiperaktív az a gyerek. Tehát, hogyha már tényleg nincs más út, tehát, hogy azért te tudod, neked van gyereked, hogy azért, amikor nyávog egész nap, amikor sír, amikor hisztit csap, amikor leveri magát a spár közepén, és te neked meg kell oldanod azt a szitut, hogy csak ezzel lehet, akkor inkább nézze a gyerek a tabletet.
1: Nézd,
0: akkor nézze, mint hogy ott vergődjön egész
1: én
0: nap.
1: Én az mindig az arany középúton voltam, és gondolkodtam, hogy igen, lehet adni. Én akkor vetettem be ezeket a figyelem elterelő trükköket, amikor mondjuk autóval utaztunk, és messzire utaztunk, mondjuk egy 2 órát, vagy 1,5 órát, és akkor ébren volt, éppen nem aludt, akkor mehetett mondjuk az autóba egy mese, mert ott tényleg nincs mit nézni, ott nem tudsz vele úgy foglalkozni, főleg, ha még vezetsz is. De amikor mondjuk sétáltunk, akkor mindig magyaráztam neki, hogy nézd a fáknak a levelét, meg nézd most itt egy kutya, tehát akkor inkább vele beszélgettem, mint mondjuk a barátnőmmel telefonon. Tehát akkor, szóval, hogy én próbáltam, igyekeztem, ettől függetlenül, tehát hogy nem akarom magam piedesztára emelni, mert nekem is vannak ám ezzel problémáim, hogy mennyi képernyőidőt néz a gyerek, és hogy mi az,
0: amit... is igen mondani, hogy van, amikor már úgy szólsz neki, meg minden.
1: Micsoda, hát...
0: Szerintem erre nincs...
1: Nem tudom,
0: erre
1: nagyon
0: nincs,
1: nehéz megtalálni azt, hogy ez a gyerek ne legyen, ne csapjon át a függőségbe az, hogy képernyőzik.
0: De erre szerintem
1: nincs... Nem csak én küzdök ezzel.
0: Biztos lehetsz benne, hogy a mai 2026 októberében biztos lehetsz benne, hogy minden második, hanem majdnem mindegyik szülő küzd ezzel. De ez egy nagyon érdekes tanulmány is olyan szempontból, hogy nem véletlen, hogy a TikTokon, ha görget az ember, és olyan az algoritmus, bejönnek ilyen videók, nekem mostanában sűrűjön be, tudja, hogy öreg vagyok, hogy 1990-ben ugyanez a kép, ugyanazon a településen, mondjuk most maradva az én gyerekkori helyszínemnél, Újpest, mit tudom én, ez a rész, emberek, és mi volt, és hogy nézett ki, és hogy ma. És hogy tényleg ilyen minden így belett le lett egyszerűsítve, tehát, hogy valami vagy szürke, vagy feke, vagy fekete, vagy fehér lett. Régen azért mennyi színkavalkád volt, vegyük csak az autókat, vagy egy háztartásba, hogy milyen színesek voltak az otthonok. Akkor, hogy mennyit játszottak együtt a gyerekek. Hát ugye én is
1: tényleg,
0: mindig ezt mesélem.
1: Hogy belegondolok ebbe az autókba, tényleg milyen érdekes, ugye? Hogyha megnézem, akkor szürke, fekete, tehát hogy ilyen...
0: Fekete, fehér, igen. Sötét, szürke, metálszín, és
1: nagyon ritka kész. Már tényleg az, amikor valami jó kis pink, vagy valami jó lila, de tényleg régen, nincsenek színes
0: hát,
1: autók.
0: Mutatok majd neked képet, de hát nem nehéz, mondom, TikTokon...
1: Narancssárga, minden
0: narancs,
1: színek
0: piros,
1: voltak, igen.
0: Sötétkék, világos kék, igen. Akár igen, lila, stb. És mindegy, Lada, Skoda, ezek a régi.
1: De még az újabb autók is, tehát még emlékszem, hogy nekem nagyon tetszett egy bizonyos a Honda, a Hondából egy altípus, és ott is olyan jó színei voltak, és tényleg eltűntek a színek, milyen érdekes.
0: Azért mondom, és ezt tényleg ezt nem egy ilyen videót dob föl nekem, amit tudod, így lapozgatni kell, ilyen olyan videót dob fel a TikTok, és akkor ott van, mit tudom, 1992 és napjaink. És hogy tehát, hogy egy teljesen más, és hogy erre most a telefonozásra utalva vissza, hogy ott is, hogy a gyerekek, köztük én is, nyilván te is, mi volt a játék, hogy len vagyunk, szaladgálunk, nagy dolog volt, hogy bejött egy ilyen Nintendo, akkor az már ilyen giga, hiper, super, high-tech cuccnak számított a mi időnkbe és nekünk. Ma meg már egy gyereknek, akár egy lányot korabeli kisgyereknek, mert mondjuk ki nyugodtan, hogy egy 10 éves, az még kisgyerek.
1: Persze,
0: neki már egy telefon, egy okostelefon, neki már nem olyan nagy truváj, mint nekünk, mint mondjuk nekem volt egy Super Nintendo.
1: Igen.
0: Hanem már egy
1: én emlékszem,
0: anya, add a telefon, mert veszek a Robloxra valamit.
1: Simán.
0: Én meg, figyelj, Super Nintendo-t először megláttam egy osztálytársamnál, és átmentünk hozzá suli után, ott izétem.
1: Más világ volt.
0: Tapostam a izét én is otthon, hogy hagyd menjek, át kapott a Balázska izét, Super Nintendo-t, meg akarom nézni, milyen az, meg ma már egy gyereknek azt mondott, hogy iPhone 17 Pro Max. Ja.
1: Persze.
0: Tudod,
1: én tudod, mit csináltam? Én szomszédnéniknek a kutyáját sétáltattam, amikor 8-10 éves voltam, mindig volt egy olyan szomszédnéni, akinek volt kutyája, aztán az egyik alkalommal az egyik kutyust jó föl is csinálták véletlenül.
0: Jó, hát most ennál be.
1: Aztán lettek kis fifik.
0: Fifik.
1: Lettek kis kutyák.
0: Igen.
1: Igen.
0: Szóval én azt mondom, hogy az a telefon mikor érdemes adni egy gyereknek, hát ez szülő döntse el. Én azt gondolom, hogy ma már, ha csak nem él az a család elszeparálva a nagyvilágtól, akkor szerintem egy 12 éves gyereknek már van saját telefonja.
1: És
0: szerintem.
1: Tudod, hogy miért is? Azért még, mert azon tartja a barátaival is, ő is a kapcsolatot. Már nem az van, hogy átengedjük, átmehet, sőt, főleg a mai világban azért, hanem azon tudnak beszélgetni, azon van az, hogy mondd már meg, mi a lecke, csoportjaik vannak.
0: Igen, meg figyelj, 12 évesen egy gyerek már, én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nagy gyerek, mert egyáltalán nem, de hogy 12 évesen már lehet, hogy jár külön órára, lehet, hogy megy ide-oda, nem tudom, és hogy akkor föl tudja hívni anyut,
1: apót. Hát kényelmesebb százszor.
0: Én azt gondolom, hogy 12 évesen már lehet egy gyereknek saját mobilja. Az megint egy másik kérdés, hogy azért a szülő azt mennyire korlátozza le, tehát hogy ilyen szülői felügyeletes zár rajta, tudod, mint a tévéken a
1: nekem is
0: felnőtt
1: van
0: film zár ellen.
1: Nekem
0: vagy nem
1: is
0: tudom.
1: Van ilyen, persze.
0: Na, tehát hogy ennyi,
1: időkorlát.
0: De... Vagy igen, igen,
1: így
0: igen.
1: Hívjuk.
0: Ja, jó. Szóval, hogy erre gondolok, hogy itt ez az én véleményem, de hát mondom, ki vagyok én, hogy észt osszak ezzel kapcsolatban, de tényleg, amikor látom azt, hogy egy kisgyereknek tényleg ott van egy kis tablet, mondom, azért nem ítélem el őket, mert hogyha azt a gyereket csak így lehet már lefoglalni, akkor a mai szülő nyilván egy picit másabb szülő, mint voltak a mi időnkben, mivel ott nekik sokkal nehezebb dolguk volt, akár a te anyádnak, akár az én anyámnak, akár nem tudom. Tehát sokkal nehezebb dolguk volt minket lekötni, amikor kivertük a hisztit a Tesco közepén, hogy mi már pedig akkor is Túró Rudit akarunk, és nem
1: te
0: megyünk
1: ki. Te voltál ilyen.
0: Én mai napig. Azt, hogy nem vásárol be Túró Rudit, tudod, milyen hisztit csapok, görgök az ágyon. Miért nem hoztál Túró Rudit?
1: Én az a gyerek voltam, aki mindig tátott szájjal nézte az ilyen gyerekeket. esküszöm.
0: Tényleg? Te akkor izé voltál, nagyasszonyban nyomtattad.
1: Hát nem, csak így néztem, hogy mi baja van ennek ördögűző Jézus
0: Mária. Nem, amúgy én sem voltam rossz gyerek ilyen szempontból, úgyhogy szerencséjük volt velem, mert én nem voltam rossz gyerek. Néha-néha persze hisztisztem, de ez tényleg viccen kívül mai napig néha rám jön a hiszti, és akkor ki vagyok idegileg.
1: Ismerjük őt, ebből a szempontból is igen, ismerjük.
0: De azt gondolom, hogy vannak nagyon rossz gyerekek, tehát hogy tényleg hallom, hát van, amikor tényleg mész az utcán, és hallod két utcával lejjebb, hogy olyan, mintha valakit nyúznának.
1: Nincs
0: az
1: rossz milyen gyerek, csak rossz szülő.
0: Vagy rossz, hát ezt uh-huh, igen. Köszönöm, igen, hogy te mondtad ki. Nem akartam én ítélkezni, mert ilyenkor mindig én is azt látom, vagy azt érzem, hogy úgy odaszólnék, csak milyen jogon persze nem szoktam, de hogy miért nyúzzák azt a gyereket? Vagy mi van asszonyom? Hát látom, telefonálva.
1: Mi van asszonyom?
0: Hát de nem, hát nyúzzott hangot ad ki az a gyerek, mint amikor a disznót le akarják vágni, olyan hangot ad
1: így
0: ki az a gyerek.
1: Így akarja elérni az akaratát.
0: A szülő leszarja.
1: És az
0: bocsánat.
1: Jobban is teszi. Az a jobb. Az a jobb.
0: Igen?
1: Igen, nem szabad ilyenkor foglalkozni vele. Ilyenkor levegő. Te csináld.
0: Levegő.
1: Igen, csináld, levegő. És aztán utána a következő alkalommal már nem csinálja. A szegény szülő egyébként, vannak jelenleg ilyen nehéz időszakok, amikor próbálják feszegetni a határokat a kisgyerekek is, meg a tinédzserek is, hát most mi is ebben vagyunk éppen.
0: Ajjaj.
1: Jaj, de jó. De
0: gondolom,
1: jó.
0: Gondolom. Na jó, hát ezt kiveséztük, úgyhogy megyünk zenélni egyet, mielőtt megfulladok, valaki elátkozott.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szövetség.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajdák története is szerepe a roma közösségek életében. A cigányság történelmében a vajdák nagyon fontos szerepet töltöttek be. A cigány vajda olyan vezető személy volt, aki egy adott közösség képviseletét, irányítását és bizonyos esetekben a vitás ügyek rendezését látta el. A vajdák története szorosan összefügg a roma közösségek hagyományaival, a családi összetartással, valamint a cigányság és a mindenkori hatalom kapcsolatával. A tisztség különösen érdekes a magyar történelemben, hiszen a cigány vajdák évszázadokon keresztül jelen voltak a társadalmi életben. A cigány vajdák kialakulása. A cigány közösségek Európában a középkor folyamán jelentek meg nagyobb számban. Az európai uralkodók és helyi hatóságok idővel különböző módokon próbálták szabályozni a cigány csoportok életét. Ennek során több helyen olyan vezetőket jelöltek ki vagy ismertek el, akik kapcsolatot tartottak a hatóságok és a cigány közösségek között. A vajda szó eredete a szláv nyelvekhez kapcsolódik, és több közép- és dél-kelet-európai nép történelmében is megtalálható. Nem kizárólag a cigánysághoz kötődő elnevezésről van szó, de a magyarországi cigány közösségek történetében is jelentős szerepet kapott. A vajdai tisztség nem minden korban és minden területen jelentette ugyanazt. Egyes vajdákat a hatóságok neveztek ki vagy erősítettek meg, más közösségekben pedig a tekintélyes személyek befolyása, tapasztalata és kapcsolatai határozták meg a vezető szerepet. Emiatt a cigány vajdák történetét nem lehet egyetlen egységes rendszerként bemutatni. A

0: cigányvajdák szerepe Magyarországon. A történelmi Magyarországon a cigányvajdák egyik legfontosabb feladata a közösség képviselete volt. Kapcsolatot tarthattak a földesurakkal, a városi vezetőkkel és más hatóságokkal. Közvetíthettek a cigány emberek és a külvilág között, valamint részt vehettek a közösséget érintő ügyek intézésében. A vajdák szerepe különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a cigány emberek gyakran szembesültek előítéletekkel, korlátozásokkal és letelepedésüket vagy foglalkozásukat érintő problémákkal. A közösség vezetője bizonyos helyzetekben segíthetett az ügyek rendezésében, a kapcsolatok fenntartásában és az emberek érdekeinek képviseletében. A vajdai tisztség azonban nem feltétlenül jelentett teljes függetlenséget. Azok a vajdák, akik a hatóságok által elismert vezetőként működtek, gyakran a hatósági elvárásoknak meg kellett feleljenek. Ez kettős helyzetet teremtett, egyszerre kellett figyelembe venniük a közösség érdekeit és a külső hatalom követelményeit. A cigány közösségek hagyományos életében fontos volt a személyes tekintély, a becsület és a családi kapcsolatok tisztelete. Egy tekintélyes vajda közvetíthetett a családok közötti nézeteltérésekben, és segíthetett a konfliktusok békés rendezésében, és tanácsot adhatott a közösség tagjainak is. Ezek a feladatok azonban nem mindenhol tartoztak hivatalosan a vajda hatáskörébe, a helyi szokások és a történelmi körülmények nagyban meghatározták, hogy az adott személy milyen befolyással rendelkezett.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.
4: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
5: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened,

0: Zsuzsi és Bakagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel, még mindig csütörtök van, és október 15-e. Szép, hát, sötét délelőttöt mindenkinek.
2: Szép reggelt, egyre sötétebb, az biztos. Tehát igen. Minél jobban húzom el a függönyt, már nem tudom ennél jobban elhúzni otthon a függönyt, akkor is sötét. A szomszédnál
1: is el kell húzni.
2: Mindenhol, igen, nem értem. Korábban is sötétedik most már, hogyha észrevettétek volna, meg hát a reggelek is, nem tudom, hogy most azért ilyen szürkület van, mert fátyolfelhős az ég, és,
1: igen.
2: És a napocska miatt, vagy hát de valószínűleg, hogy inkább ezért, de mint hogyha egyre sötétebbek lennének a reggelek.
1: Viszont, ez igazad van, viszont jó hír, hogy holnap és hétvégén is, illetve jövő héten idáig, tehát hogy ilyen szerda csütörtökig, ismét fölmelegszünk egy picit, ugyanis 18-20 fok is lehet, és például holnap és szombaton és vasárnap ragyogóan napsütéses idő lesz, azt írják, hogy kevés, nem azt, hogy ragyogóan napsütés, bocsánat, kevés felhő lesz az égen, tehát a napocska bőven át tud rajta sütni, úgyhogy ugyan nincsen más strandidő, meg nincsen ez a szabadtéren kinnülök órákat idő, de azért a 18-20 fok és napsütés, azt gondolom, hogy egy farmer jackibe és pulcsiba el lehet sétálgatni, nem kell otthon begubozva ülni, majd az előrejelzés alapján, hát ennyire előre nem tudják halálpontosan megmondani, de itt látom én már az időképen, hogy ahogy beköszönt a november, november 3-a kedden már csak 11 fok lesz napközben.
2: Már be kell kapcsolni a fűtést.
1: Figyelj, nálunk már bekapcsolták központilag, és imádjuk például, hogy a fürdőszobában ugye padlófűtés van, és olyan jó meleg. Imádom.
2: Valamire kell, hogy irigyek legyünk.
1: Igen. Ha nálam sok mindenre nem lehetnek irigyek,
2: de én erre arra vagyok, erre az
1: és
2: vagyok.
1: És ez a saját lakásomra, ráadásul hova tovább, úgyhogy...
2: Na jó, de legalább jót választottál.
1: Igen. Na de ha már lakás, meg ezzel kapcsolatban, tegnapi hír, ez, képzeljétek el, hogy volt egy tüntetés, méghozzá hol máshol, mint a Józsefvárosban.
2: A 8. kerületben, láttam.
1: Ugyanis a belvárosi közbiztonság romlása miatt emelték fel hangjukat a józsefvárosi lakosok, akik szerint mindennapossá vált a drog probléma, és a társasházi betörések száma is megsokszorozódott. A tüntetésen petíciót hirdettek, amelyről a szervezők azt ígérték, átadják majd a belügyminisztériumnak.
2: Végre már. Már Gyuszi mióta mondja, szerintem egyébként lehet, te indítottad el ezt az egészet, és figyelj, hangot adtál, tehát hónapok óta, ugye ezt köztudod, hogy te ezért is költöztél el a 8. kerületből, mert egyszerűen már nem bírtad, de vannak emberek, akik nem tehetik ezt meg. Vannak emberek, akik mondjuk örökbérleti joguk van, vagy nem tudom, vagy tulajdonosok, most hogy adják el, kinek adják el, ki akar ott lakást venni, kivenni meg. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz padhelyzet azoknak a normális embereknek, akik ott élnek, hogy tényleg ellepte a kerületet, a kristályosok, a igen. drogosok, a szerhasználók, veszélyes lett, bemennek a társasháza kapuajaiba, ott alszanak, fosztogatják a kukákat, és az még egy jobbik eset, mint hogy
1: sajnos ez kell mondjuk, hogy
2: bemennek
1: ez egy jobbik
2: a lakásba.
1: Eset,
2: igen.
1: Pontosan jól mondod, nem hiszem, hogy én indítottam el, bár ilyen hangom lehetne, hogy el tudtam volna, mert én ezt már valóban, hát én most már másfél éve lakom a 13. kerületbe, és előtte én 4 évet éltem a Korvin sétányon, amiből 2 év olyan volt, hogy azt mondtam, hogy tök jó, tényleg a 8-nak ez egy úgymond különlegesebb része, mert étterem hátán, Rosszman, ott a pláza, tudsz vásárolni, enni, inni, tehát ugyan kényelmes
2: jó
1: volt, csöndes volt, nyugodt volt.
2: Jó is lehetne.
1: És aztán a 4 évből a másik 2 év, tehát az utolsó 2 évem tulajdonképpen, amikor is már agyaltam rajta, hogy el kéne költözni. Na ott már pontosan ezek történtek, ami miatt most tegnap demonstrálni összegyűltek elvileg több százan. A józsefvárosi Horváth Mihály téren volt ez a gyűlés, ez a demonstráció, hogy pontosan ezt tapasztaltam. Hát nem egyszer volt, hogy figyelj, nem vettem még ki a táskámból a kulcsot, hogy belépjek a házba, és jött ki, vagy nyitotta ki nekem a kaput tulajdonképpen egy nagyon rossz arcú, egy halál beállt fiatal drogos, aki azt tudta, hogy hol van, és úgy járkált, kelt a házunkba, mintha ottani lakos lenne. És nem egyszer én is, többen mások is rászóltak, volt róla videó, aztán azt lehet, hogy azóta levették így a a jobb félni, mint megijedni alapon, ahol volt, aki meg is ütötte őt.
2: És akkor azt hozzák elő.
1: És azt hozzák elő, gondolom, persze, ezért lehet, hogy levette.
2: Azt veszik elő mindig, aki
1: és akkor is visszajött. Át. Visszajött, és mindig ugyanaz a csávó például ott nálunk, kifejezetten folyamatosan visszajött, és ott lakott bent a lépcsőházi részen. Tehát, hogyha nem lifttel közlekedtél, hanem mondjuk elromlott a lift, ne adj Isten, kettő lift volt, volt olyan, hogy nem működött, és ott lakott, ahol lépcsőznöd kellett. És konkrétan ott lakott. Tehát ott volt a kabátja neki, szatyrai, így nem tudom, és akkor kihívod a rendőrséget, kijönnek, elviszik, mondjuk egy napig nem jön a környékre, vagy oda pontosan, és utána második, mondjuk ez hétfőn történik, kedden mondjuk nem látod őt, de szerda reggel már belebotlasz.
2: Azért, mert nincs miért előállítsák, tehát gyakorlatilag most nyilván a fogdán nem tarthatják, mert nem csinál persze semmit, viszont így van, tehát hogy most ez a demonstráció ez azért történt, hogy a közbiztonságot most már felhívják a figyelmet arra, hogy a polgármester már lépnie kell. Tehát nem tud mit csinálni a polgármester, akit már többedik alkalommal megválasztottak, és nem is értem. Nem értem innentől kezdve,
1: mondod,
2: hogy miért.
1: Nekem mondod.
2: Tehát most már ennek a polgármesternek nagyon-nagyon komoly lépéseket kellene tennie, hogy ott a közbiztonságot helyre rakja, ott több, sokkal több. De hát az a baj, hogy mindig a fejétől büzlik a hal.
1: Így van.
2: Tehát, hogy
1: hogyha, és én azt, amikor elmondtam...
2: Ha nincsenek rendőrök, akkor nincs kit oda küldeni.
1: És nem is feltétlenül csak rendőrök.
2: Tehát, polgárőrök.
1: Polgárőrök, tehát... és a házakba portaszolgálat, vagy bármi, tehát hogy ez mindig meg lehetne, most olyan házakba persze tudom, nem lehet portaszolgálat, ami ez a régi gangos kétszáz évről itt maradt házról beszélgetünk, olyanban nem lehet. De most én a Korvin sétánynál maradva, hiszen ott éltem, tehát erről tudok példát mondani, vagy erről tudok ítélkezni. Engem az is mérhetetlenül földühített például, hogy azért laktak ott az én házamban is normális középosztálybeli családok, és itt az a fontos, hogy családok, mert én például kifejezetten halálosan ideges voltam akkor, amikor láttam, hogy cuki kisfiú, kislányok bicikliznek le mondjuk a Korvin sétányon, és azt kell látniuk, hogy az a park, ami ott a maga a sétányon van megcsinálva, tele van hajléktalannal, tele van kábítószeresre, és ott fetrengenek félmesztelenül, mesztelenül, éppen szert használva, vagy csak kannásborral a kezükbe, és azoknak a kisfiúknak, kislányoknak így kell felnőniük. Engem ez mérhetetlenül dühített, és én, ismersz milyen vagyok, én írtam is a polgármesternek levelet.
2: Szerinted elolvasta?
1: Mert válaszolt, ezt válaszolt? Akarom mondani.
2: Válaszolt? Jaj, na.
1: Igen.
2: Mit?
1: Elmondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogy elmondtam fölháborodottságomat, csak ezek szerint akkor még egyedül voltam. Hát most már eltelt másfél év, és ezek most már nem lennék egyedül.
2: Lehet, hogy nem voltál egyedül, lehet, hogy kapta olyan levelet.
1: Lehet. És válaszolt nekem, és egyszerűen,
2: mit?
1: Hát figyelj, ilyen igazi, ilyen politikusosan, tudod, ilyen. Itt van a jaj, mit akartam mondani hirtelen, amikor választás, polgármester választása, program. Tehát itt van a programom, kedves Gyula, legyen kedves elolvasni, ezek lesznek megvalósítva, meg így, meg úgy, meg amúgy. És én hiába jeleztem neki az előző levélben, tehát ugye arra már nem válaszoltam, mikor visszaírt, hogy mondom, de nem változott, mondom, semmi. Tehát, hogy ami volt is itt például a rendőrbódé, az be van zárva, közterületfelügyelet az úgy, mint ahogy, tehát, hogy mint fogalom az itt a 8-ba teljesen megszűnt.
2: Persze.
1: És mondom, pont a 8. kerület az, ami nem véletlenül kapta ezt a 8-ker nevet, és hogy az emberek viccből, vagy már nem viccből mondják azt, hogy félni kell ott elmenni, főleg sötétedés után. De sokszor sötétedésre kell, mert nem egyszer látni nappal. Hát volt olyan, hogy innen
2: ha arra járok, mondjuk, és már este vagy szürkület van, nem merek kiszállni a kocsiból, hát, bármi dolgom is van.
1: Meg is értem, ráadásul nőként. De mondom, volt olyan, hát ott éltem, mondom, 4 évet, volt olyan, hogy mi itt rádióztunk ugyanígy, mint most, hazamentem, hány óra van? 1 óra? Kora délután. Mentem haza, és a pláza előtt nagy verekedés volt. Fényes, tűző napon, fényes nappal. És sehol a környéken senki és semmi.
2: De gondolom kamerázó emberek voltak. Kamerázták.
1: Nem tudom, ezt megmondom őszintén, én próbáltam mihamarabb onnan azért arrébb gyűnni.
2: Féltél, nehogy te is kapjál egyet.
1: Persze, beszálljak, persze. De viccen kívül, tehát, hogy én ezt azt gondolom, hogy nagyon szomorú, nagyon szomorú ez, hogy és ez majd csak a 8, de az a baj, hogy sajnos a belvárosi kerületek zömére elmondható, tehát a 6-7-9 nem sokkal különb
2: most
1: amúgy.
2: Egyébként
1: nem sokkal
2: csodálom,
1: különb.
2: Hogy ennyit vártak az ott élő emberek, és most adnak hangot ennek, és sokkal, tehát hogy nem sokkal előbb. Viszont arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a következménye. Lesz-e egyáltalán valami változás? Lesz-e ennek valami következménye? Valami tényleg történni, vagy történni fog-e? Mert kétlem.
1: Figyelj!
2: Sajnos kétlem.
1: Az a baj, hogy én is kétlem, mert hogy mondjam, minden tényleg, ahogy mondtad is, a fejétől bűzlik a hal valószínűleg. Én is azt gondolom, hogy azok az emberek most, akik ugyanerre a polgármesterre szavaztak, ahogy látszódott, hogy ő leépíti a kerületet, mert látszódott, hiszen előtte meg a Teleki téren laktam, tehát szintén a 8-ba laktam, tehát hogy nem egy-két év tapasztalatom van a 8-ba, hanem vagy 10 legalább, hanem több. Tehát láttam, hogy mi volt akkor, amikor így volt, és mi volt akkor, amikor úgy volt, és folyamatosan építette le ez a polgármester, aki most van.
2: De azért
1: és miért szavazták meg?
2: Nem tudom.
1: És most ugyanazok az emberek voltak kint tegnap a Horváth Mihály téren tüntetni, és nem létezik. És én elhiszem, hogy ő is most panaszkodik, meg ő is hát igen, kevés a rendőr, meg így, meg úgy, meg amúgy. Én ezt is megértem, mert ebben is van sajnos igazság, hogy nyilván nem tudsz minden sarokra állítani egy rendőrt. Nem tudsz. Nincs annyi rendőr ma Magyarországon. Ezt én, vagy Budapesten. Én ezt aláírom. De én még mindig azt gondolom, hogy ha valaki egy igazi vezető, akinek tényleg célja az, hogy azt a kerületet rendbe tegye, akkor az első megválasztott napjától kezdve elkezd dolgozni ezen, és hogyha most már azt hiszem 8. évő a polgármester, eljutottunk volna valahova. De ez, hogy csak lefele jut el, ez mindent bizonyít, csak azt nem, hogy ő dolgozik ezen.
2: Emlékszel, hogy beszélgettünk arról, hogy egy háznak, amikor közös képviseleti joga van, vagy közös képviselője van, akkor mindig azok a jó közös képviselők, akik ott élnek a házban. Hát kíváncsi lennék erre a polgármesterre, ha neki ott kellene élni ebben a kerületben, nem biztos vagyok benne, hogy nem ott él.
1: Jó akkor kérdés, hogy hol él.
2: Szerintem nem ott szerintem él, mert sem. Hogyha ott élne, akkor biztosan ő is látná azt, hogy a kerület nem jó irányba tart. Nagyon csúnya szót akartam mondani, de igen, mindegy, de nem mondom.
1: Értjük.
2: De mivel ő nem ott él, ezért őt napi szinten nem piszkálja a szemét, nem bántja a fülét. Tehát ő érted, ő elboldogul, eléldegél egy másik kerületben.
1: Igen.
2: És ugyanígy, mint ahogy arról beszélgettünk, hogy azok a jó közös képviselők, akik tényleg a házban élnek.
1: Így van.
2: Aki
1: így
2: már
1: van.
2: Külsős, az már nem tudja
1: az
2: úgy.
1: Az már nem foglalkozik úgy. Hát nem tekinti sajátjának.
2: Így van.
1: Most te is,
2: nincsen
1: hogyha
2: érdeke. Nincs érdekeltsége. Most így az van. Az érdekeltsége, hogy megkapja a havi pénzét azért a közös képviseleti ügyekért, amiket intéz.
1: Igen.
2: De egy polgármester, hogyha mondjuk ez a polgármester ott él, neki a polgármester 8 kerületnek?
1: Piko András
2: ott élne, akkor biztos vagyok benne, hogy kicsit más szemüvegen nézné ezt a helyzetet és ezt a szituációt.
1: Igen, és félreértés ne essék, nem a rossz hírét akarjuk eltenni mi a polgármester úrnak.
2: Hát de ő a polgármester, most már
1: bárki,
2: második.
1: Bármi rosszat már hány megint, éve? Hogy jelentsenek minket.
2: Hát
1: szerintem már vagy, hát figyelj, egyszer volt egy biztos, hogy volt 2 szezont, plusz most is megválasztották ugye 2 éve, vagy mikor volt a választás, a polgármester választás, körülbelül. Úgyhogy szerintem egy olyan 8-9-10
2: éve. Pont 8 évet akartam
1: mondjuk
2: mondani, hogy valószínűleg 8 éve már ott csinálja a városvezetést.
1: Mondjuk legyen 8, alsó hangon 8 biztos van, de lehet, hogy már van az 10 is. Nem, épp ezt mondom, tudod, hogy pont ez a jó példa, amit most elmondtam, hogy igazából, hogyha valaki elkezd egy pozícióba dolgozni, tök mindegy, hogy polgármester vagy bármi, elkezdesz dolgozni, és az első naptól kezdve te építesz valamit, akkor az nem létezik, hogy te 8-10 év alatt nem tudsz eljutni valahova. És lehet mindig újjal mutogatni, ez egy ilyen magyar mentalitás sajnos, hogyha nem jön össze valami, vagy nem rajtad számon kérnek valamit, nem jön össze, akkor a legkönnyebb mutogatni. Hát, hogy kevés a rendőr, hát, hogy nincs pénz, hát, hogy így, úgy, és mindig mutogatni. Ez ilyen magyar mentalitás sajnos. De most már az embereket se lehet reméljük átverni, és igenis, bár már nem lakom ott, sőt, már érdekelségem sincs, hiszen még a lakásomat is eladtam, ami ott volt, ugye a 8. kerületben.
2: De nagyon sajnálod te is azokat az embereket, akik oda kényszerülnek.
1: Mondom, hát
2: tehát, hogy akik kényszeresen ott kell, hogy lakjanak.
1: Figyelj, engem kifejezetten, mondom, bántott és dühített, amikor láttam ezeket a kisgyerekeket ott biciklizni, és én nekem eszembe jutott, hogy én milyen boldog gyerek voltam a zöldbe, Újpesten, zöld környezet, rengeteg játszótér, jó levegő, stb. Nulla hajléktalan, nem tudom, és most látom ezt, hogy ezek a gyerekek ott kell, hogy biciklizzenek, és ki kell kerüljék a földön fekvő félmesztelen vagy mesztelen beállt hajléktalant, vagy csak egy sima szerfogyasztó polgártársunkat, akkor úgy nagyon mérges vagyok, és azt mondom, hogy ezek a gyerekek nem ezt érdemlik, hogy így kelljen fölnőniük. És igenis ez a kerület is legyen már egy emberi kerület. Hát nem véletlenül sokan mondják, hogy ez egy, most bocsánat a kifejezésé, hogy egy állat. Tehát a 8. kerület az tehát hogy egyszerűen
2: Silent Hill.
1: Igen. Tehát, hogy olyan sokszor, mint hogyha tényleg egy ilyen zombi lendbe tévednél, és de mindegy, szóval, és itt írják még ráadásul, és nem én mondom, hanem Tran Dániel ügyvéd büntetőjogász, hogy még a térfigyelő kamerákkal is baj van már a 8. kerületben, ugyanis az még csak hagyján, hogy nem full HD minőségű, hanem olyan pixeles, mint az állat, tehát hogy embert nem ismersz föl rajta, ugye, hogy keressük ezt és ezt tudod, és akkor
2: elavultak.
1: Halál elavult. Nem 360 fokban rögzítik a történetet,
2: igen, ezt
1: hanem
2: tudom fixen.
1: Ide-oda kapja a fejét a kamera néha, ami azt jelenti, hogy ha épp akkor történik valami azon az oldalon, ahova épp nem néz a kamera, aztán hogy nézed vissza?
2: Sehogy. És így van, mivel nem 360 fokban...
1: És mondom, ezt egy büntetőjogó azt mondja, nem én.
2: Igen, nem 360 fokban nézi. Vannak bizonyos kapualjak, meg szögek, amiket be sem ér. Tehát, hogy egyáltalán nem is látja a kamera.
1: Igen. És itt hát írják, hogy a büntetőjogász azt javasolja, akit most említettem, úriember, hogy a közterületi kábítószer fogyasztást vagy kereskedelmet tapasztalók lehetőleg írásban, levélben vagy e-mailben tegyenek bejelentést a rendőrségen. Indoklása szerint a rendőrség túlterhelt, egy-egy nyomozónak akár 100-200 folyamatban lévő ügye is lehet, a személyes ügyintézés pedig akár 4 órás várakozással is járhat.
2: Szerintem amúgy egy civil rendőr kiállna, tényleg csak civilbe kellene beöltözni egy civil autóval, aztán 2 perc alatt rájönnének, hogy ki az, aki árul, és ki az, tehát egy, igen, mondd még, nem akartalak félbeszélgetni,
1: bocsánat. Mondja csak nyugodtan, beszélgetünk. Sőt, tapasztalatai szerint előfordul, hogy a hatóság egyes tagjai megpróbálják lebeszélni a bejelentőket az eljárás kezdeményezéséről.
2: Miért?
1: Sokan emellett a szomszédokkal való konfliktusoktól is tartanak, különösen akkor, ha a feltételezett fogyasztók vagy terjesztők ugyanabban a társasházban laknak. A névtelen bejelentés ugyanakkor megnehezíti az ügy nyomon követését, ezért az ügyvéd az írásbeli bejelentést tartja a célszerűnek.
2: Hát szerintem már rengeteg levél érkezett, hogy itt most már lépni kell, nincs mese. Tehát most már nem lehet ezen átnézni. Lépni kell, nem lehet ezt hagyni. Azért most már tényleg az emberek az utcára is vonultak. Kíváncsi leszek, hogy lesz ennek következménye.
1: Hát nagyon jó lenne, mert tényleg, ahogy olvast, vagy a híradóban láttam ezt a hírt, és... engem még így is végtelenül elszomorított. Sose éreztem magam igazán 8. kerületi lakosnak, én szívemben mindig újpesti maradok, de azért mégse felejtem azt el, hogy azért én 10 évig vagy 10 évig éltem a 8-ba, és szomorúan konstatálom, mert mondom, nagyon sok olyan lakó van, akik tényleg megérdemelnék azt, hogy... Tehetetlenek, de hogy megérdemelnék azt, hogy biztonságban, nyugodtan éljenek, laknak ott idősek, nagyon sok idős, hát nagyanyámék is ott éltek halálukig már, és nagyon sok ilyen normális és kedves és jó honfitársunk él abban a kerületben, és megérdemelnék ők is a békét és a csendet, a nyugalmat. És nem tudom, hogy mi lehet a megoldás. Egyszerűen, de én nekem nem is kell tudni, mert én nem vagyok se büntetőjogász, se rendőr, se polgármester, se senki nem vagyok. Viszont az, ami most van, az tényleg tarthatatlan. Tehát, hogy tényleg átmész a 8-on, és mint egy ilyen, mint az Adams Family-ben, tudod, amikor csak az Adams székháza fölött volt felhő és esett, na 8-ker ilyen, hogy hiába máshol süt a nap, a 8-ker fölött mindig van egy ilyen viharfelhő. De tényleg ilyen, hogy így, most nemrég voltam ugye a Ferikénél fodrásznál, ugye hát ő is a 8. jelöltbe vág, ahogy beléptem a 8-ba, úgy elfogott egy más atmoszféra. De most azt, hogy viccelek, de te esküszöm a Jóistenre, hogy beléptem, leszálltam a metróról, a Corvin negyednek a metróállomásán, följöttem, és rögtön egy olyan kép fogadott, hogy olyan fazonok, meg olyan kosz és undormány, ami ott van, már nem tudom messzebben megfogalmazni, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy Jézusom,
2: hová csöppentem?
1: Jézusom, mint hogyha tényleg így, nem is tudom, de nem is Budapest lenne, vagy nem, tehát...
2: Igen.
1: És tényleg azokat sajnálom, akik családostul ott élnek, az időseket sajnálom, és azokat az embereket, akik tényleg dolgoznak, hazajárnak, nyugodtak szeretnének lenni, nyugodtan bevásárolni, leengedni a gyereket.
2: Nem lehet.
1: Kiszállni az autóból, amit most mondta, hogy nem mernél esetleg ott késő este.
2: Nem,
1: tehát
2: félelmetes.
1: Én őket sajnálom.
2: Én is nagyon. A másik, én még szerettem volna hallgatóinknak a figyelmét felhívni arra, hogy Budafokon van egy besurranó tolvaj, mindenki figyeljen, főleg este, de már volt, hogy napközben is egy maszkban jár az úriember, és azt sem rettenti el, hogy esetleg otthon van valaki. Már úgy vitt el értéktárgyakat és kistáskát, pénztárcát, stb., hogy a háziak otthon voltak, és mondjuk a férfi nézte otthon a tévét, a televíziót, és mögötte az ajtón bement a tolvaj, de úgy, hogy bemászott a kerítésen, több térfigyelő, meg több kamera háznál felszerelt kamera látta már ezt a besurranó tolvajt, valószínűleg vonattal jár, tehát lehet, hogy nem is pesti, hanem vidékről jön fel és rabol, és egy maszkba, a kesztyűbe bemászik a kerítésen, és volt olyan is, hogy három kutya fogadta, de ugye a kutyák nem bántották, tehát még ez sem rettentett el, úgyhogy a budafokiaknak különösen oda kell figyelni arra, hogy hát én nem tudom, tudod, ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy én mit csinálnék, hogyha mondjuk nekem lenne egy kertes házam, hát biztos, hogy olyan dolgot csinálnék, ami miatt még engem vonnának felelősségre,
1: biztos.
2: Mert volt olyan, emlékszel, volt olyan gazda, aki áramot vezetett a kerítésébe. És így nem tudtak bemenni, és a gazdának gyümölcsöse volt, és a gyümölcsöst nem tudták leszüretelni, mert áram volt a kerítésbe, és kit büntettek meg? Azt a gazdát, aki áramot vezetett a kerítésébe. Szóval nem értem, hogy ha sajátodat meg akarod védeni, akkor ezekkel, akkor, és ráadásul ki is írta, tehát nem az volt, hogy ezt eltitkolta, és valaki nem tudta, és megfogta, és mit tudom.
1: Föl volt hívva rá figyelem.
2: Föl volt rá hívva a figyelem, igen, és hát így is megpróbáltak bemászni, és hát megcsapta az áram az, aki megpróbálta kirabolni a gazdát, és akkor így a gazdát ítélték el. Szóval az, amikor a sajátodat véded, nem tudom, igen, hogy mi kell még oda. Tehát szerintem a nagy testű kutyák, vagy mert tényleg nem is tudom, harci kutyákat kell vásároljunk, hogy megvédjük az otthonunkat.
1: Nem tudom, nagyon jó kérdést mondtál, és csak fölidegesített ez a sztori is pluszba, de mert tényleg én is nem egyszer hallottam ilyet. Apám is mesélt egy sztorit már, hogy a 8-ba volt egy, hogy dohányboltba bement egy úriember, tehát tényleg úriember, tehát egy normális ember, vásárolt dohányterméket, kijött, és valami belekötött a gyottani kábítószer, szintén 8. kerület.
2: Ez muzsikus úriember volt.
1: Így van, igen. így van. Akkor igen, tudott te is a sztorit, ez nekem igen. Apám mesélte ezt igen. A sztorit, így van, ő volt, egy
2: én
1: muzsikus úr,
2: az
1: és tényleg
2: élőjét.
1: Azért mondtam, hogy úriember, hogy tényleg,
2: igen.
1: Tehát hogy nem egy utcai ember, hanem egy tényleg egy úriember. És ő végül neki lett
2: igen,
1: ebből
2: baja.
1: Az esetből baja.
2: Neki lett ebből ügye, miközben ő próbálta magát megvédeni, és egy olyan emberrel szemben kellett magát megvédenie, aki pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt állt, és ez felmentette azt a pszichiátriai esetet, aki neki támadt.
1: Na. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon rossz irányba mennek itt a dolgok sajnos, és ez tényleg olyan mérhetetlenül el tud engem szomorítani amúgy, mert tényleg belegondolva abba, hogy még ezen a világon kell élni még legalább, mit tudom én, 30-35 évet, és hogyha ennyire ilyen irányba megyünk, hogy tényleg, amit mondtál is, hogy a gazdát büntetik meg, mert védi a tulajdonát, az ember kerül bíróságra, mert megvédte magát
2: igen.
1: Egy késes, kábítószeres tolvajtól, vagy
2: igen.
1: Nem is tudom, hogy nevezni, söpredéktől, mondjuk ki nyugodtan, borzasztó világot élünk. És egy mondat még akkor rákapcsolva, hogy nem csak sajnos Magyarországon van ez, sajnos szomorú ez is. Gulácsi Péter, a magyar válogatott ex-fotball kapusa a spanyolországi otthonában fegyveres rablás áldozata lett, és egy órán keresztül őt is,
2: fogva
1: és családját fegyverre tartották fogva.
2: Igen, nagyon kemény.
1: És ő pedig biztos, hogy nem él rossz környéken. Ő a Villarrealnak a kapusa, biztos, hogy nem él rossz környéken a Gulácsi.
2: Borzasztó, mi mehettek keresztül.
1: Borzalmas. És mondom, egyből ez jutott eszembe, ahogy olvastam a cikket, meg aztán láttam a híradóban is.
2: És ott otthon volt a felesége is, meg a gyerekei is,
1: hiszem,
2: ugye?
1: Azt hiszem, igen.
2: Micsoda traumatizált szituáció
1: trauma.
2: Ez. És de mondom, még egy felnőttnek is, hát még egy gyereknek.
1: Persze, de mondom, a másik meg az, hogy nem hiszem el, hogy ő rossz környéken lakik ott, ahol lakik. Érted? Hát ő egy azért gazdag, hát focis, tehát gazdag emberről beszélünk. Hát biztos, hogy nem olyan nem a Práter utca szintű környéken lakhatott Spanyolországban Gulácsi Péter. És mégis meg
2: valamit,
1: tud ezt történni.
2: Hogy elkapták ott azokat a fegyveres rablókat, vagy betörőket?
1: Figyelj, utána fogok olvasni, de már csak 11-kor fogom elárulni, mert ezt most így hirtelen nem tudom, viszont lassan le kell zárnunk ezt a beszélgetést.

0: a mi hangunk hallatszódik.
1: A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen Kecskeméten, tetten érték őket egy kecskeméti áruház parkolójában. Egyikük épp 6,5 kg marihuánát vett át. A férfi 2022-ben kezdett kábítószer terjeszteni, marihuánát és kokaint is árult, utóbbit később Spanyolországból szerezte be. A nyomozók az első szállítmány mellett egy második, csaknem 7 kg-os kannabisz szállítmányt is lefoglaltak. A házkutatások során kokaint, marihuánát, több millió forint készpénzt és értékes autókat is találtak. A hálózat vezetőjét, annak élettársát és a finanszírozót jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják, további tagok ellen kábítószer kereskedelem, illetve birtoklás miatt emeltek vádat. A vezető letartóztatásban van, a többiek közül 4 bűnügyi felügyelet alatt, 2 szabadlábon várják a bírósági tárgyalást. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban jelezte, hogy elindult Brüsszelbe az uniós csúcs találkozóra, ahol először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán a csütörtöki csúcs előtt még részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Pénteken reggel pedig a tervek szerint Ukrajna elnökével Volodymyr Zelenszkijjel tárgyal 4 szem közt. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A kormányváltás óta többször felmerült már, hogy Magyar Péter és Zelenszkij üljön tárgyalóasztalhoz, ami az ukrán és a korábbi magyar kormány közötti nagyon feszült viszony után mindkét fél szerint időszerű volt már. Végül ehhez az a hétfői bejelentés nyitotta meg az utat, aminek értelmében Ukrajna egy történelmi jelentőségű törvénnyel biztosítja a magyar nyelvű oktatást az ország magyar nyelvű kisebbsége számára. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a GANZ Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a hitelprogramról. Ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plusz és Nemzeti Bajnokok Hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskeres

0: Kereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez, írja a Pénzcentrum. A szakmai szervezet úgy látja, a jelen a legideflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják a külső sávot a 11. kerület Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni átépítés miatt. A 19. kerület Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Az Üllői úton a Táviró utca és a határút között napközben sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Tart a csatorna felújítása a 8. kerület Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 4:12 van, a csütörtök és október 15-e. Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok, már itt is vagyunk.
1: Bizonyám. Na, tartozom még annyival, ugye az előző blokkunk, az idegeskedő blokkunk végére, ugye beszéltünk ugye Gulácsi Péterről is így a legvégén, hogy október 13-án kett hajnalban fegyveres rablás áldozata lett családjával együtt a spanyolországi otthonukba. 4 maszkos, csukjás és lőfegyverrel felszerelt bűnöző tört be a kapus Valenciához közeli Pucoli otthonába az éjszaka közepén.
2: Éjszaka közepén.
1: A rablók nagyjából egy órán keresztül fenyegették és sakban tartották Gulácsit és terhes feleségét, miközben a 2 gyermekük a házban aludt. A támadók arra kényszerítették a futballistát, hogy nyissa ki a széfet, majd a benne lévő készpénzzel, ékszerekkel és 2 luxus autóval menekültek el a helyszínről. Szerencsére senki nem sérült meg fizikailag, de a történtek miatt ugye mindenki sokkos állapotba került. A Gulácsi Péter az Instagram oldalán megtörte a csendet, megköszönte a rengeteg támogató üzenetet, és leírta, hogy mélyen megrázták őket az események, kiemelte, hogy biztonságérzetük súlyosan sérült, és időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozzák a borzalmakat, de hálásak, amiért épségben vannak. A spanyol hatóságok azóta is nagy erőkkel nyomoznak az elkövetők után.
2: Nagyon nagy szerencséjük van, hogy ez tényleg nem így is nagyon nagy tragédia, és nagyon-nagyon megviselheti ez innentől kezdve az embert, de az, hogy életben maradtak, és élve kijöttek egy ilyen fegyveres rablásból.
1: Hát igen, csak hát azért ez lelkileg, ez is mondom, és
2: hogy
1: biztos,
2: alszol nyugodtan innentől
1: hogy alszol
2: kezdve?
1: Nyugodtan, megmondom maga a tény, hát ő egy jó környéken lakhat, hát egy meg ház, hallott
2: hát
1: meg ház.
2: Biztos, hogy be van hát, riasztózva, tehát egy házba nem. Alaphangon már az az első, hogy riasztót szerelsz be.
1: Riaszt, meg hát azért ő nem egy, most még ha csak egy civil ember vagyis, és van rá pénzed, akkor is igen, riasztó, meg ez az ama. De ő ráadásul nem is egy civil ember, ő a Villarrealnak a kapusa. Egy spanyol élvonalbeli klubnak a kapusa. Tehát, hogy ő nem egy civil
2: nem
1: ember.
2: Nem egy hétköznapi
1: igen, ember.
2: Tehát, hogy biztos,
1: és valószínűleg tudták is, hogy ki ő,
2: biztos.
1: Ugye azért törtek be hozzá, de hogy...
2: Tehát, hogy egyértelmű az, hogy tudták, hogy mit akarnak elvinni, nyilván
1: persze,
2: tudták, hogy nagyértékű autók is állnak a garázsba.
1: Persze, csak na mindegy, szóval ezt a részét én egy pindúrt azért furcsálom, hogy azért, nem most jó, nem azt mondom, hogy álljon ami ott
2: nagyon filmes
1: a ház előtt,
2: nagyon
1: de
2: filmes.
1: Hogy azért tudod, hogy valaki vagy, tudod, hogy azért sehol nincs már biztonságban az ember igazából, nem tudom, Dubajba esetleg, vagy nem tudom, tehát, hogy így Svédországot mondják, vagy nem is Svédország, valamit néztünk múltkor,
2: valami északi,
1: meg Dubaj, Svájc, tehát ezek biztonságosak, de a többi ország az sajnos már tudjuk, hogy kevésbé, tehát, hogy Párizs, Róma, Budapest és társai már ugye közel nem olyan helyszínek, mint amilyenek voltak pár évtizeddel ezelőtt.
2: Biztosan tudták, hogy hova mennek, hogy hova kell betérni,
1: persze.
2: Tehát ez fel voltak ők készülve, még az is lehet, hogy egy ismerős adta le a drótot, igen, tehát ezt nem lehet így tudni, hogyan támadták őket igen. meg, de az biztos, hogy csak úgy nem vakon mentek oda, hanem biztos
1: nem.
2: vagyok benne, hogy képbe voltak, hogy ki ő.
1: Egyetértek, csak mondom, ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy ha eddig nem, mert ezek szerint nem, akkor most már nagyon biztosítva lesz a háza mindenféle
2: biztos,
1: fajta.
2: Biztos, hogy eddig is volt.
1: De igen, és akkor nincs semmi, se riasztás, se rendőrséghez bekapcsolt rendszer, vagy egy pánikgomb, vagy egy...
2: Hogy ajtónyitás történt,
1: vagy valami,
2: és akkor az
1: igen,
2: rögtön...
1: Igen.
2: Hát valószínűleg szerintem nem is gondoltak ők erre, hogy ennyire fel kell készülni, tényleg, mint egy filmben. Ma már úgy kell élni, és látod Magyarországon is úgy megy be, úgy surran be egy tolvaj, hogy még az se érdekli, hogy kamerák vannak kihelyezve. Tehát még az se érdekli, hát miért érdekelni? Hát maszkba van, meg kesztyűbe.
1: Ó, miről beszélsz? Maszkba, kesztyűbe? Hát most visszakanyarodva, csak tényleg már csak egy mondatig, mert nem akarunk ezen tovább hiperventilálni, de hát miért? Hát tudod, hányan közlekednek úgy azokban a 8. kerületi társaságokban, hogy se maszk, se kesztyű, se semmi. Halál kín van az arcuk, a hajuk, a ruha föl is, mert minden.
2: Tudják, hogy a kamera nem veszi érdekel? Be őket, mert pixeles.
1: Vagy ha be is veszi.
2: Pixeles.
1: Az a másik, hogy pixeles
2: mit
1: a kamera.
2: Látnak belőle?
1: És ha föl is veszik, mi történt? Eddig bármi olyan történt. Én megmondom az őszintét, ide valami nagyon nagy szigor kéne. Picit-picit ilyen diktatórikus szigor kéne. És látod, én már mikor megmondtam, hogy ez a túl nagy demokrácia, ez a túl nagy mindenkinek joga van mindenhez, és az emberi jogok, meg stb. Ez ide fog vezetni.
2: Meg tudod, mi vezet? Még ide gyűszik ám a szegénység. Tehát a szegénység ezt fogja eredményezni, hogy egyre több ilyet fogunk hallani, hogy bement, ellopta, közértbe bement, ellopta. A szegénység is sajnos ide fog vezetni.
1: Igen, na jó, lapozzunk is erről a történetről. Én azt gondolom, hogy most akkor kettő zene, és akkor egy teljesen másik témával, most már nem hiperventillálunk.

0: Tűzfelnap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 26 perccel vissza is jöttünk hozzátok, itt vagyunk.
2: Sziasztok, már itt is vagyunk, és egy nagyon fontos témával folytatjuk tovább, mert Magyarországon 24 óra alatt, cirka 24 óra alatt több mint 1000 hazai szerző és előadó írta alá az Artisiuszt Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kezdeményezett AI manifestót, amely a generatív mesterséges intelligencia törvényi szabályozását követeli a zeneiparban. Én ennek kimondottan örülök. Tudod, nem egyszer beszéltük már, hogy mennyi, hát, hogy mennyi mindent segít az AI, de az, amikor az még hagyján, hogy egy AI zenei alapra történik egy éneklés, és nincs áthangszerelve, vagy nincs hozzányúlva, még hagyján. De amikor még a hang is oda, ott van hagyva, hát az már a pofátlanságnak a teteje. Amikor már úgy tátog rá valaki egy ilyen AI-os dalra, hogy konkrétan tudod, hogy ez egy AI-os dal, és tudod, megismered már, mert már hallottál AI-os hangszíneket, és tudod, hogy az a valaki, mert nevezzük valakinek, csak rátátog. Tehát, hogy ez bennem például, aki évekig azért járt zeneiskolába, hogy fejlessze magát, azért járt énekelni, tanulni, hogy normálisan ki tudjon állni egy szál mikrofonnal is, vagy akapella is, ha kell, és akkor érted, és akkor ezek az emberek meg pofátlan módon rátátognak az AI-ra.
1: Hát figyelj, megtalálták a lehetőségét ennek, hát most azért természetesen név nélkül, de azért nagyon sok olyan előadó van ma, akik nem titulálhatnák magukat előadónak, ha nincs az AI.
2: Persze.
1: Régen is volt autotune, meg mit tudom én, mert aztán kiderült, hogy Britney Spears se tud énekelni, úgyisten igazából.
2: Kihúzták a hangjukat, igen.
1: És mégis világsztár lett belőle, és tini korunk báványa volt, már mind nekünk fiúknak, ugye, és rengeteg dal a mai napig is, ha fölcsendül, akkor azért mindenki dúdolja, mindenki tudja, Hit Me Baby One More Time, stb. De azok, akik ma, most csak Magyarországot leredukálva, nagyon sokan véreznének el, ha vizsgához lenne kötve az, hogy te előadónak nevezd magad. Igen. Nagyon sokan hasonlának el ezen a nem létező vizsgán.
2: Hát igen, és ez itt a legnagyobb probléma, hogy már mindenki előadó művész, már mindenki zongora művész, hegedű igen. művész, hát ez... tehát már nem elég az csak, hogy hegedű művész.
1: Figyelj, ez mindig van egy éra. Ezt a Cilla mondta egyszer, hogy volt egy éra, amikor mindenki modellnek nevezte magát, még azok is, akik Svájcba és Szaúd-Arábiába egyéb igen. üzletek miatt jártak. Aztán jött egy éra, hogy mindenki műsorvezető, mindenki, tehát aki kijön a való világból, már az is műsorvezető, és most meg azt az érát éljük, hogy mindenki zenész, mindenkinek dala van, klipje igen. van, YouTube megtekintése van, és nem tudom, most már meg ezt az érát éljük.
2: Mindenki lehet énekes, igen.
1: 5 év múlva lehet, hogy mindenki ízé lesz, cigány.
2: Már most is mindenki az akar lenni. Na minden esetre a művészek azt indítványozzák, hogy a generatív AI zene generátorok betanítása ne történhessen meg a szerzők és előadók engedélye nélkül, tehát ne utánozhassanak engedély nélkül nevesített szerzőt és előadót, valamint az AI generált zenék jogszerű felhasználása biztosítson a szerzőknek és előadóknak is igazságos jövedelmezőségi rendszert. Uh-huh. Emellett azt szeretnék elérni, hogy legyen átlátható a szerzők, az előadók és a közönség számára is, hogy valódi emberi közreműködéssel készült felvételt, vagy csak utánzatot hallgatnak. Hmm. A felhívást többek között Bródi János, Lovasi András, Falusi Marian és Tóth Vera is aláírták. Tóth Verával a mesterséges intelligenciáról és döntésről is van egy külön beszélgetés, ezt meg tudjátok nézni az interneten. Itt azt nyilatkozza, azt hiszem, hogy most, ha jól látom, Vera, hogy magát az AI használatot abszolút támogatom, mert az AI-t nem kell megszüntetni, hanem a határait meghúzni, és szerintem az egész AI szabályozással kapcsolatban ez lenne a kulcs, hogy mi emberek tartsuk a gyeplőt, és nekünk ez egy eszköz legyen. Az AI egyébként egy fantasztikus segédeszköz, épp most írtam meg egy levelet a segítségével is, hogyha egy dalban én már kifagyok az ötletekből, akkor van olyan, hogy a dalszerző mondja, hogy tegyek már bele egy vonós négyes kört, és ebben is segítségünkre van az AI. Az AI-tól szerintem időt kapunk, amit a magánterületünkre is fordíthatunk, vagy további alkotói folyamatokra, de nem szabad visszaélni ezekkel az eszközökkel.
1: És itt van a hangsúly.
2: Határt, így van.
1: És itt van a hangsúly, igen, hogy nem szabad visszaélni ezekkel, mert az, hogy te segítséget, tehát hogy ez egy ugyanan dolog, hogy én világéletemben cirkuszban szöveget írtam magamnak, vagy aztán, mikor Pál Dani oda szerződött, mint dramaturg, akkor vele karöltve, e-maileket tudtam, hivatalos e-maileket megfogalmazni, stb. Az megint más, hogy amióta van AI, azóta valóban én is kérek néha segítséget hozzá. De nem pótol, nem váltom ki az én feladatomat, mert elbutulunk.
2: Pontosan, és még azt is mondta Vera, és ezzel nagyon egyetértek, hogy a humán jelenlétet, az, hogy te emberként ott állsz valahol, és ezt ugye már nem a Vera mondja, hanem ezt még én fűzöm hozzá, és te élőben énekelsz, és nem rátátoksz az AI hangodra, tehát ezt nem tudja semmilyen AI pótolni, biztosítani. Fontos, hogy minél több emberi erőforrás legyen egy zenei műben, de egyáltalán nem vagyok felháborodva az AI használatán, csak azt gondolom, hogy meg kell húzni a határokat, mert az emberi jogok rovására mehetnek, és vására mehetnek az emberi jogok így, hogyha nincs megfelelő szabályozás, tette hozzá Vera, aki más előadó művészeti műfajokban, például a színészetben is szembesült már az AI túlkapásaival egyes esetekben. Igen, láttam már én is ott. De végre már, hogy elértünk ehhez az ajtóhoz is, és végre már én is szeretném egyébként ezt aláírni. Én is egy olyan énekes előadó vagyok, aki 25 éve van ezen a színpadon, és világéletemben erre készültünk, ezt tanultuk, és egyszerűen felháborít az, amikor én is azt látom, hogy emberek hakniznak, tátognak, mert az egy dolog, hogy tátog, de tátogjál rá a saját hangodra, és ne egy AI hangra.
1: Egyetértek, de a tátogás is engem mindig zavart, megmondom az őszintét, hogyha valaki playbackelt. Megértem, meg elfogadom,
2: vannak
1: hogyha
2: azok a szituációk.
1: Vannak azok a szituációk, persze.
2: Vannak
1: persze.
2: Azok a szituációk, amikor egyszerűen annyira a mai napig is megtörténnek ilyen dolgok, hogy elmész mondjuk egy falunapra, és mondjuk haknisztok, és nincs mögöttetek zenekar, és egyszerűen annyira rossz a hangosítás, hogy nem tudod,
1: jobban jár a közönség,
2: jobban
1: is.
2: Jár a közönség is. Igen, jobban
1: persze.
2: Jár.
1: De ezt ugyanakkor, elfogadom.
2: De ugyanakkor az a közönség tudja, hogy te egyébként megszólalsz a kapella is. Nekünk hányszor, de hányszor volt olyan, hogy mit tudom én, még a 2000-es években még CD alapú lejátszóról vittük a hangzóanyagot, lemezt. Megakadt a lemez, intettem a technikusnak, hogy állítsd meg, ne folytasd. És a kapella folytattuk tovább Katinkával, több szólamba a dalokat, és aztán volt olyan, hogy végül úgy fejeződött be a koncert, hogy végig a kapella énekeltük le azt a fellépést, azt a műsort. Vagy nem egyszer van olyan, hogy viszünk magunkkal gitárost, muzsikusokat, a Balogh Rolit, a Balogh Zolit, akik fantasztikus muzsikusok, és akkor velük vannak olyan blokkok, ami csak gitár és zongora kíséret, de te akkor a közönségednek tudsz magadból adni, hogy igenis, te nem véletlenül állsz ott azon a színpadon.
1: Így van.
2: Te tudsz énekelni bármi nélkül is, tehát ez
1: igen.
2: A lényeg.
1: Így van.
2: De
1: így
2: azok
1: van.
2: Az előadók, akik ezt és még ráadásul nagyképűen is verik a mellüket, hogy hát és akkor mi van? Én nem énekes vagyok, én előadó vagyok.
1: Az nagyon nagy.
2: Tehát még kikérik maguknak, hogy hát én nem énekes vagyok, én előadó vagyok.
1: Értem.
2: De hát akkor igen, mit adsz elő?
1: Szomorú, hát ez az, minek vagy az előadója, hogyha nem vagy énekes. Igen, én nagyon-nagyon furcsálom, igen, ez is nagyon romlik a világba sajnos. Azért még mindig ott is abba reménykedik az ember, hogy van remény, tehát reménykedsz a reménybe, mert azért tényleg, amikor mondjuk egy érő cigányzene megszól, szólal, nem tudott pótolni azokat a hangszereket, azt a tudást, egy tényleg most mindig viccelődünk ezen, de tényleg egy cimbalom variációt, vagy nem,
2: nem
1: tudom.
2: Nem.
1: Meg ugyanúgy, amit mondtál, igen, az éneklésnél is, hogy valaki, hogyha tud a kapella énekelni akár, vagy improvizálni, vagy nem tudom, azért az nagyon sokat számít az én szememben is, de
2: igen.
1: Hát
2: vagy hogyha valaki ilyen színpadot szeretne magának, vagy közönséget, vagy mikrofont szeretne fogni, akkor képezze, vegye a fáradtságot, és járjon el tanárhoz, képezze magát, és ne kérje ki magának azt,
1: de látod,
2: hogy
1: ő
2: csak egy előadó.
1: De látod, nem kell nekik, mert mennek fellépni ezek is, akik AI-os dalokat csinálnak maguknak, mennek fellépni, Zsuzsi. Lennek fellépni. Most akkor... Tehát most...
2: Na, és akkor a következő lépés, azt én is megint csak visszakövetelném azt, hogy igen, legyen egy vizsga, mint régen, és csak papírral. Csak papírral lehessen fel, tehát muzsikusok, zenészek, énekesek, csak papírral kaphassanak meg munkákat. Mert régen is így volt. Ott volt az Ori, és mindenki elmehetett és levizsgázhatott, ja. És aki meg nem felelt meg, az nem kapott munkát.
1: Arra rá lett tud bélyegezve a papír, hogy tróger. És így alban oda, patty,
2: az
1: kész.
2: Nem kapta meg a papírt,
1: ne, tudom,
2: és nem volt jogosult arra, hogy elmenjen akár egy bárba muzsikálni, vagy nem volt jogosult arra, hogy kiálljon egy színpadra.
1: Hát,
2: ma meg már mindenki kiállhat a színpadra, és lekeriokizhat. De az a helyzet, hogy a keriokit nem is hoznám ide, mert a keriokiba élőbe szoktak általában az emberek énekelni.
1: Csak is kizárólag.
2: Nem plébekelnek, hanem ott
1: az
2: élőben énekelnek.
1: Ugye csak a dala, vagy az alap a plébek.
2: Így van.
1: Nem, hát figyelj, hát most ez is egy nem véletlen, hogy olyan sok a rapper is manapság, és ezért tudom, egy másik kategória, de hogy ők se tudnak amúgy, a legtöbbjük tisztelet a kivételnek, ők se tudnak semmit. Hát ők se tudnak az égvilágon semmit. Hát még a beszédhangjuk is rossz.
2: Még az is más.
1: Egy az, hogy más, de még csak ha nem is más.
2: Igen, ott is vannak éjjárósok.
1: Nem beszélnek helyesen, tehát hogy ez talán pont múltkor a Starban Star egy adásában mondta, azt hiszem Liptai Klaudia mondta, amikor Brass Bence a Majkát alakította, hogy a Majka az egyetlen, a Klaudia szavát idézem, a Majka az egyetlen rapper, akinek minden szavát érted a rappelésébe. Mutass még egyet, akit amúgy mindent. Én amúgy szeretem a Dash meg Azaria zenéjét is, de hát a 90%-át nem értem. Hát igen, mint egy ilyen rejtvény, hogy mit mondott? Mert a fele angol, fele
2: én
1: magyar.
2: Én GVM-et is értem, meg Juniort is, hogyha, és sőt, Curtis-t is.
1: Hát Curtis-t értem. A Junior nagyon gyorsan nyomja, tehát ő nagyon pörgeti.
2: Igen, neki ez a stílus jegye.
1: GVM-nek meg, amikor ugye ő neki meg a hangszínéből, de legalább ő is élőben nyomja ezeket, ez is meg neki jó hozzá a hang.
2: Én dolgoztam vele, hát itt olyan tudás van, olyan zenei hallás, olyan ízlés. Hát én tudom, hogy a GVM testvérünk az egy rettenetesen jó muzsikus.
1: Abszolút, de nem is ő rá gondol itt az ember, amikor ilyenekről beszél, meg
2: nem.
1: Nyilván nem a Juniorra, meg nem a Curtisre vagy a Majkára, hanem azokra, akik tényleg egy riportba beszélnek, és én ki vagyok attól, hogyha valaki nem tud beszélni, de beszélni akar, sőt, rapper, vagy nem tudom, és közben nem tud beszélni. Tehát én ezen ki vagyok égve, mert vagy mindig be vannak állva, ez is lehet, és akkor így beszélünk, hogy fel múltkor voltunk a Budapest Parkban, és jöttek oda a társak, és
2: be van lazulva már.
1: Feliratozni kell, mint a Csóró PSG Oglinak, amikor megszólal, na csumi-csumi testvéretek, itt van veletek, és feliratozni kell, de frankon feliratta, nem az, hogy víz, de tényleg feliratozva.
2: Visszatérve.
1: És én ezen kivőkékben. Na, csak
2: visszatérve zárójá. A vizsgára és a papírra, nagyon jól ábrázolták a Király című sorozatban, mikor a Jimmy elment, és az Ori előtt vizsgázni szeretett volna, zongora és énekből, és imádtam, nagyon tehetséges volt Jimmy, és egyszerűen tényleg elvehetetlen volt tőle az a tudás, amit tudott. El is ismerték őt akkor a vizsgabiztosok, mert ez ugye jól, hűen visszaábrázolja a filmből, a sorozatból, hogy mi történt akkor ott. De viszont fordítva voltak az új rendek, amikor zongorázott, és akkor így ebbe megakadtak, egy kicsit belekötöttek. Először nem adták meg neki a papírt,
1: jaj.
2: Tehát többször vissza kellett mennie, igen. Közben meg úgy énekelt, érted, hogy egy egész világ
1: sírás,
2: imádta,
1: persze.
2: Szerette. Na de hát... De hát ott volt tudás. Na mindegy, és akkor itt többedik alkalommal végül látott, csak gyakorolt, és csak ment, és itt ez a legfontosabb a kulcsa ennek az egésznek, hogy a tehetség mellett azért a gyakorlás, a tanulás, az nagyon fontos. Nagyon-nagyon hát, fontos.
1: Mondjuk úgy, hogy fontos lenne, de az a baj, tudod, hogy mivel ölik ki az emberek ezt, hogy ez fontos legyen. Pontosan ezekkel az AI generált dalokkal, azzal, hogy ma már bárkiből lehet úgy sztár, ha van egy jó fellépésed, ha kirakod magad a TikTokra, figyelj, ezt a tévék és az ilyenfajta emberek generálják, hogy ma már ez már kinevetnének most téged. Tehát ezek a mai előadóknak azt mondanád, hogy újra kell visszajön az Ori, csak legyen más nevetök, mindegy, és vissza kinevetnének téged.
2: Igen, de akkor nem nevetnének ki, hogyha innentől kezdve senki nem adna munkát. Tehát, hogyha
1: hát akkor nem,
2: tudom
1: hát
2: én egy falunapon azt mondanák, hogy hát igen, őt nem tudjuk idehozni, mert nincsen papírja. És akkor
1: de szép világ
2: volt.
1: Lenne, Zsuzsám, annyira sok minden szép dolgot vissza tudnék én is hozni, és olyan szép is nyugodt világunk lenne, de hát te is tudod, hogy ez nem, hogy vissza nem fogunk ilyenhez menni, hanem már azt csodálom, hogy a te 10 éves lányod még nem lép fel a Budapest Parkba. Tehát, hogy már itt tartunk, tehát igen. Már nem, hogy ott, hogy vissza, hát, de jó
2: simán,
1: lenne.
2: Simán rá tudna tátogni egy bármilyen AI hangra simán. Simán, más is simán megcsinálja pofátlanba.
1: Igen, meg ma már mondom, ezt ne felejtsük el az alaptézisünket, visszaugorva több hetes vagy hónappal ezelőtt beszélt témánkhoz, vagy hát ez sokszor följön, úgyhogy nem is tudom már mikor, hogy ma foglalkozásként van kiírva az valakiről, hogy TikToker, influencer, digitális tartalomkészítő, ez a hivatalos megfogalmazás.
2: Igen.
1: Ez ma egy ugyanolyan szakma, mint az, hogy te broker vagy, az, hogy te gazdasági vezető vagy, az, hogy te mit tudom én mi vagy, érted? Ez ma már ez egy szakma. Innentől kezdve mit akarsz? Mit
2: jó,
1: akarunk?
2: Mondjuk talán akarunk? Ott véreznek el ezek az AI tátikák, amikor is élőbe kell énekelni.
1: De nem kell.
2: De van, amikor már van egy szintugrás, tehát, hogy nem lehet állandóan az embereket becsapni. Tehát nem lehet állandóan tátogni, meg az embereket becsapni, akkor az egy olyan szinten marad folyamatosan az a magát előadónak nevező ember, hogy abból nem lesz több, tehát abból nem lesz élő, nem lesz soha egy önálló nagy koncert, vagy egy olyan koncert, ahol hát persze, nem, de hogy is, tehát az embereket nem lehet egyébként meg becsapni. Tehát ez meg a másik.
1: Ne
2: gondold, mindenki hallja, hogy mi az AI hang. Igen. Nagyon sok ember ismeri ezeket az AI hangokat. Ne gondold, tudod mennyien tudják, nem igen. Lehet becsapni. Persze, az emberek jól tudják. Nem szeretik. Nem ez van, hogy szeretik, hanem csak egyszerűen csak teret engednek, mert mit tudom én, nagy a követőbázis, és akkor hát jól van a követői miatt, akkor hívjuk meg, de egyébként meg tudják nagyon jól az emberek, hogy az full kamu, tehát hogy AI hangra tátok valaki.
1: Értem ezt, csak úgy, én meg arra értettem, hogy be lehet csapni az embereket, hogy a közönséget viszont be lehet csapni, mert nézd meg, és ez nem ma kezdődött már el, hogy ez a bizonyos mulatós műfaj például, és nem olyanokra gondolok természetesen, akik ezt nagyon jól művelik, és élőben is olyat énekelnek, hogy a szív leszakad, mint például a Méri.
2: Egy olyan muzsiz, rendes muzsikus,
1: azért, jó meg
2: muzsikus.
1: Gitározik, zongorázik, persze. Nem, azért mondom, hogy nem ő rá gondolok, és ő már nem is mulatos, hanem inkább ez a cigány hip-hopnak nevezi.
2: Hát ez már igen,
1: egy másik műfaj ez. De hogy olyanokra gondolok, akik tudod, ilyen ez a kockás abroszos terítőnél veszik föl, tudod, a klippeket, és akkor ott ülnek a 60
2: tapsolók,
1: és 90 év között. Mondjuk így egy kicsit, igen, nem akartam ezt így kimondani, és akkor, na őket meg tudod vezetni.
2: Hát őket igen.
1: Mert
2: lehet,
1: ők haláloda
2: igen,
1: vannak, mondok neveket, hogy kikém, de és hallod, hát a messziről hallatszik, hogy az full playback, és persze. Full ki van húzva, egyenesítve az persze. A hang, mert az ember életében nem énekelt két tiszta hangot egymás után.
2: De hogy is, fel se énekli, hát az maga az AI énekli föl.
1: Na,
2: hát
1: de még az AI előtti időkből is hány ilyen volt?
2: Ó, meg hát a 90-es években is volt olyan, amikor, mit tudom én, egy csomóan tátika zenekarok voltak, és akkor voltak ilyen nagyon jó küllemű csajok, és akkor Fú, persze. Most nem jut eszembe, 4-4-F Club, vagy mi volt már? Mindegy is, igen.
1: És akkor ott nevet mondani, nekem most eszembe van sok név. Újra,
2: például ez is, ott volt a Fanni, hát egy ilyen félvér csaj volt, tök jól nézett ki, hú, nem tudom már a zenekar nevét, mindegy, ha megfojtassa, és akkor egy gyönyörű szép nő ott tátogott, és közben meg Szatmári Orsi énekelte föl, meg egy csomó jó énekesnő énekelte föl ezeket a tátika zenekarokat.
1: De mondom, a legjobb példa még ezen kívül, igen, ezek a kockásabb, rosszos, mulatós izék, és hát mindig is volt ilyen.
2: Most már úgy van, hogy azért elég AI fölénekli, hagyjuk is úgy, ne is változtassunk rajta, mindegy, jó az úgy hallani, hogy AI, de kit érdekel, hagyd úgy, ne foglalkozz vele, menjünk. Tehát így állnak hozzá. Tehát ebben meg aztán sok alázat nincs.
1: Hát, ők már, akik most lesznek zenészek, tisztelet a kivételnek, persze ezt mindig el kell mondani, de azokban már ilyen, hogy alázat, meg orivizsga, meg hiszen, figyelj, az felejtős sajnos, hogy ez nekik bármit is jelentene, az ilyenfajta történés.
2: Á, nem.
1: Mindegy is igazából.
2: De körülbelül ezek az emberek, ezek addig maradnak a zenei iparban, amíg érdekeltségük fűzi hozzá. Tehát itt nem lehet azt várni, hogy majd 10 év múlva is tátog az AI-ra. Tehát ezt nem lehet.
1: Vagy 10 év múlva is berakjuk YouTube-on, hogy jaj, de jó volt. Igen, nem, mint mondjuk most egy Britney Spears számot.
2: Ilyen kérész életű
1: kérész, de
2: dolgok
1: de...
2: ezek, igen. Most van, aztán 10 év múlva úgy felejtik el, hogy mintha nem is lett
1: vagy
2: volna.
1: Reméljük, hogy hamarabb, mert azért még én hamarabb, annyit sem mondok, igen, hogy 10 év járna ezeknek az embereknek, én azt gondolom, mert tényleg semmi munka nincs benne, tehát így azt gondolom, hogy azért az a 10 év is egy nagyon megelőlegezett bizalom. Hát én 11 évet voltam a cirkuszban, igen, hát azért most ne hasonlítsuk már össze az ő pályafutásukat, mondjuk az én 10 évemmel, érted?
2: Hát akkor adjunk egy évet, aztán már vagy kettőt, megyünk másfele tovább. Igen.
1: Hát sajnos a mai beszélgetésünk talán az aktualitások miatt is, meg az időjárás miatt is egy kicsit borongós, kicsit komolyabb.
2: Kicsit melankolikusabb sikerült.
1: Igen, de hát gyerekek, ha ez van a híradóban, meg ez van a világban, akkor mi nem tudunk sajnos mindig mi se feltétlenül a szivárványokról és a pillangókról beszélni, hanem igenis az arcon csapó valóságról is muszáj nekünk is beszélni, legyen az a 10 órás blokkunk, vagy legyen ez a most 11 órás blokk. De azért reméljük, hogy élveztétek
2: az
1: okfejtést.
2: Igen, és ezt a petíciót kíváncsi vagyok, hogy hol lehet aláírni, mert én is szeretnék
1: hozzájárulni. Persze. Viszont ti meg azt írjátok alá nekünk, hogy holnap is velünk tartotok, ugyanis holnap is jövünk változatlanul 7-től 9-ig Wecker, 9-től közel délig pedig süst fel a nap, és holnap már, ha minden igaz, tényleg ki is süt a napocska, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Szebb időt holnapra. Sziasztok!
1: Sziasztok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzésekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigánycsoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigánygrófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemesi réteget. Egyes személyek valódi, hivatalos nemesi címmel rendelkezhettek, másokat pedig a közösségükben betöltött vezető szerepük miatt nevezhettek grófnak. Ezért a cigánygrófokról szóló történeteket mindig a történelmi korszak és az adott közösség hagyományainak figyelembevételével kell értelmezni. A cigánygrófok és a közösségi vezetők szerepe. A cigány közösségek életében hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a tekintélyes, tapasztalt emberek. A közösségek vezetői segíthettek a viták rendezésében, képviselhették az embereket a külvilág előtt, és részt vehettek a család fontos vagy közösségi ügyek intézésében. A történelmi Magyarországon ismert volt a cigányvajda tisztsége is. A vajda feladatai közé tartozhatott a közösség képviselete, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartás. A tisztség betöltésének módja korszakonként és helyenként eltérhetett. A vajda tehát nem azonos a gróffal, még akkor sem, ha mindkét elnevezést tekintélyen rendelkező személyekre használták. A cigány grófokról szóló hagyományokban a vezetői tekintély mellett gyakran megjelenik a család, az összetartozás és az idősebbek tisztelete. Ezek az értékek sok roma közösség kulturális örökségében ma is jelentősek, bár a szokások közösségenként különböznek. A grófok és a roma családi hagyományok. A cigány közösségekben a nagy családnak hagyományosan fontos szerepe volt. A rokoni kapcsolatok, az idősebb családtagok megbecsülése és a család jó hírének megőrzése sok helyen meghatározta a közösségi életet. A grófi elnevezéshez kapcsolódó történetekben az előkelőség, a gazdagság, a becsület és a tekintély.

0: megjelent. Ugyanakkor nem szabad minden cigány családra azonos hagyományokat vagy társadalmi helyzeteket vonatkoztatni, a népesség számos különböző nyelvi, kulturális és történelmi hátterű közösségből állt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: és az út végén majd te fáj.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok, újra együtt vagyunk, és beszélgetni fogunk az előző adásból áthozott témáról, amikor is megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgásolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket. A Csőszkunyhónak az a sztoria, az egy valós történet, hogy távol-keletre elutazott egy protestáns lelkész, hogy ő majd ott megtéríti az embereket. Elment egy faluba, ott élt már egy ideje köztük, és nem esett eső. És akkor hívtak egy ilyen esőcsinálót. Elhívták az esőcsinálót, aki megérkezett, és ilyen nagy undorral beleszagolt a levegőbe, majd ezután azt mondta, hogy ő visszavonulna, egy csőszkunyhót szemelt ki magának, ott tartózkodott, mondta, hogy ne is érintkezzenek vele, az ételt is csak tegyék le az ajtó elé, nem akar velük találkozni, és akkor eltelt nem tudom hány nap, majd elkezdett szakadni az eső, de szakadni. Nagyon hosszú, aszályos időszak után. Akkor ez a lelkész ledöbbent, és megkérdezte, hogy mi történt, hogyan érte ezt el, és azt mondta, hogy nézze uram, amikor én ide érkeztem, akkor beleszagoltam a levegőbe, éreztem, hogy az emberek nincsenek rendben magukkal. Itt senki nincs rendben saját magával, mondhatjuk is, hogy nem kapcsolódnak magukkal, bementem a kis csőszkunyhóba, és én igyekeztem magammal teljesen rendbe kerülni, és mi sem természetesebb, hogy akkor elered az eső. Tehát aminek meg kell érkeznie, az megérkezik hozzánk. Ez a csőszkunyhó egy nagyon jó példa arra, hogy vannak időszakok, amikor napon belül is akár, vagy egy hosszabb etapon belül kapcsolódunk el magunkkal, visszahúzódni, egy olyan menedéket venni a saját kis csőszkunyhunkba, amiből aztán majd forráshozhat az élet, és elered az életet adó eső.
2: Igen, olyan oázisokat keresni az életünkben, amelyből életforrások fakadnak, amitől jól élni, így érted?
1: Ahol ezt a rendezetlenséget rendbe rakod.
2: Rendbe rakod.
1: Jelentsen az bármit is.
2: Igen, nagyon korán kapcsolódtam én a tollamhoz. 8 évesen elkezdtem írni. Az volt nekem egyfajta menedékem, a menekülési útvonalam, hogy fogtam egy szép füzetet, és mindent kiírtam, ami belül motoszkált bennem. És akkor megnyugodtam. 10 évesen kamaszként azt mondtam, hogy nekem a tolla barátom. A legjobb barátom. És én sokszor leveleket írtam az Istennek 16 évesen. Vagy ha verseket olvastam, vagy irodalmat olvastam, mai napig is a könyv az egy menekülés. Az elvisz egy másik világba. Egy olyan cselekvést csinálni, ami megemel, ami több. És ez van akinek az, hogy elmegy templomba, imádkozik, fest, vagy a sportolóknak a sport. Hány ilyen barátom van, aki azt mondja, hogy jó, de jót futottam, és hogy ott kitisztult az agyam? Vagy azt mondja, hogy hú, most olyan feszült vagyok, akkor én elmegyek futni. Vagy járok egy 40 000 lépést, vagy 50 000 lépést. Van egy ilyen hallgatónk is, aki hallgat bennünket, valószínűleg most is, aki állandóan mozog. Igen, mozgásban van, az a menedék. Tehát, hogy kinek mi, de jó, ha van. Jó, ha vannak ilyen menedékeink, ahova vissza lehet vonulni, ahol el lehet csendesedni.
1: Mikrofon van előtted, és akkor abban te azt éled meg, hogy másoknak segítesz, egy olyan anyagot készítesz, ami nekik segít.
2: Nem azért
1: csinálom. De ebbe lehet egy csapda is. Most nem mondom, hogy nálad van, de hogy ebben létezhet egy ilyen dolog is, hogy elfeledkezek a saját problémáimról, igen, és akkor a másoknál való foglalkozásban ugyanakkor lehet, hogy én magam még attól nem haladok. A segítségnek is van egy ilyen csapdája.
2: Másnak segítek azért, hogy magammal ne kelljen szembenézni.
1: Igen, például és ez így, egy nagyon szép, szinte kívülről, szent csapda.
2: Így van, de az én mikrofonhoz való viszonyom, az azért ez nem erről szól. Ez gyakorlatilag ugye vannak olyan emberek, akik megtalálták a hivatásukat, a hívásukat, talentumjainak megfelelően élnek. És én azt gondolom, hogy az én kezembe a Jóisten hol papírt és ceruzát adott, hol mikrofont tett a kezembe, kamerát ugyan nem, de azért ahhoz is volt némi közöm. Ez az én pályám. Ezért érzem magam jól, amikor mikrofon közelbe vagyok, mert azt érzem, hogy a halat visszaengedték a vizébe. Ez az én teremben. A helyemen vagyok, így van. Igen. Én a helyemen vagyok olyankor. És annyira jó, mert elfelejtem a hétköznapoknak a töredezettségét. Azáltal, hogy annyira ráteszem a fókuszt a másikra. annyira jelen vagyok a beszélgetés alatt, hogy minden más megszűnik. És ezt én roppantul tudom élvezni. De biztos a színész a színpadon élvezi, a táncos a táncterembe élvezi mindezt. Tehát, hogy ahol elfelejtem magam, ez baromi érdekes. Hol felejted el magad?
1: De én inkább nem is azt emelném ki, hogy hol felejtem el magam, hanem hol vagyok a helyemen. Ez ezek szerint az, amikor a helyünkön vagyunk, az valami módon az megnyugtat minket, bizonyossággal tölt el, és fel is tölt. És lehet, hogy akkor, amikor arra van szükségünk, hogy menedéket vegyünk, nem vagyunk a helyünkön.
2: Hát menekülünk. Igen. Hát valami előtt menekülünk.
1: Igen.
2: Tehát hogy egyértelmű, hogy nem vagy a helyeden. Igen.
3: Én még arra lettem figyelmes az elmúlt pár évben, hogy a testünkkel való kapcsolódás az mennyire fontos, és az mennyire vissza tud hozni önmagunkba.
1: Nagyon-nagyon hiányzik.
3: Akár a tánc, ha most belegondoltok, amikor úgy önfeledten táncol az ember, akkor tényleg jelen vagy, ott vagy, magadban.
2: Önfeledt.
3: Önfeledt, igen. Meg most nekem ugye a legújabb... hobbim, mondjuk így, a hidegvizes merülés. Tehát annál jelenebb pillanat nekem az életemben nem nagyon volt, mikor a jéghideg vízbe beülök, és megszűnnek a gondolataim. Ez valami elképesztő fókusz. Ez, mondanám, hogy javaslom mindenkinek, de, azért, de hogy tényleg.
1: Jó lehet.
3: És ez nekem, ez muszáj rendszeressé tennem most már, mert hogy az annyira, ha csak 3 percről beszélünk hetente, egyszer vagy kétszer, az olyan szinten visszahúzódik minden energia belém. Valahogy így élek.
2: Így élek meg.
3: Így, és egy ilyen teljességet élek meg. Ugye a szétszóródott dolgaim visszakerülnek belém.
1: De azt is említetted, azt mondtad, hogy az elméd lecsendesedik, jól, ugye valami
3: igen,
1: is itt
3: igen,
1: mondtad.
3: Igen, igen.
1: Tehát az is lehet, hogy akkor a menedékvevésnek az egyik ilyen eleme, hogy az elme lecsendesítése.
3: Igen, igen.
1: Abszolút. Tehát, hogy sok minden hat ránk kívülről, de annyit semmi nem rombol valószínűleg, amit mi belül
2: orgácsolunk. Az 100%, igen.
1: Hogyan csendesítitek le az elméteket?
2: A legnehezebb kihívás, mert minden pillanatban bombáznak. Kívülről is, meg ha meg ilyen érzékeny fazon vagy, akkor te magadat is.
1: Az
2: nagyon jól megy gyakorlatilag. Hát ez egy óriási kihívás nekem is a jelen állapotomban, hogy ne hagyjam, hogy az elmém uralkodjon felettem. Hogy hova tudok az elméből menekülni? Az elme nagyon be tud csapni, tehát ez egy nagy becsapós történet. Leginkább egy bibliai jelenet jut eszembe erről, amikor Péterék halásznak, ugye, és nagy vihar van, és egyszer csak hajnalban, azt hiszem hajnalban, megjelenik Jézus a vizen, és akkor Péter kiszáll a bárkából, és még Jézusra helyezi a fókuszt, ő is tud vízen járni. De abban a pillanatban, amikor a tekintetét leveszi Jézusról, süllyedni kezd. Én úgy tudom magamat lecsendesíteni, hogy megpróbálom a lelkemre tenni a fókuszt.
1: Tehát a menedék, mint a fókusznak a jó helyre.
2: Igen, igen, pontosan, hogy az iránytűdet oda tedd. Ne a gondolataidra figyelj, vagy még azt is felülbírálom, hogy ez csak az elme. Ez egy szivacs, ami nem biztos, hogy a valóságot tükrözi. Hogy sokkal jobban a lelkemre figyeljek, és ilyenkor kapaszkodom bizonyos szempontból a Bibliába, vagy az ehhez hasonló lelkiségi irodalomba. Az segít engem beterelni a saját kis kunyhomba, fókuszomba, a belső menedékembe segít beterelni. És akkor a nagy kilengéseimet, ezt hosszan csinálom, úgy helyre teszi.
3: Én megint csak a testhez tudok visszakapcsolódni, séta. Egy időben rendszeresen csináltam minden este, most egy kicsit nem, de majd most már, hogy nem, nincs jég meg fagy, így ezért könnyebb lesz.
2: Nem olyan el a térregi miatt.
1: Igen. Igen.
3: Mert hogy tempós séta, egy 45 perc, egy óra körülbelül, és hogy ez is egyfajta meditáció nekem, mint hogyha csak ülnék, van is sétáló meditáció, az létező dolog. Jönnek-mennek a gondolatok, de hogy egyiknél sem ragadok le. Nem kezdem el csócsálni, hogy igen, és akkor, hanem oké, gondolat, milyen érdekes, szevasz, mehetsz tovább, és akkor jön a többi 5000 egymás után, de hogy nem belekapaszkodni egy-egy gondolatba, hanem úgy átszellőztetni a fejemen ezeket.
2: De jó átszellőztetni,
1: nagyon
2: milyen
1: szupi,
2: jó.
1: Nagyon jó.
2: Egyébként nem 5000 gondolat megy mennyi az ember tudom, fején, 60-70 ezer egy nap. Ha már statisztika meg tudomány, amit a Tomi szokott mondani, állítólag 60-70 ezer gondolat suhan át az agyadon. Hát gondolj bele, hogy ezzelül azért menekülni kell.
3: Igen.

0: 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügyvizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 98.3 rádiódik. Fogod?
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok! Újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgácsolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket. Az én menedékem az valami módon mindig az, hogy tudom, hogy a valóság felé kell tartanom.
2: De jó.
1: Valami módon a valóság felé. Próbáljam felismerni, hogy mi az illúzió, és merjek bátran hagyatkozni olyan belső irányokra, ami mindig is megvolt bennem, csak valahogy elhitette velem a világ, hogy ez nem is igazán olyan fontos. És egy bátorság abból a szempontból, hogy mondjuk nekem mindig problémám volt azzal, hogy soha nem tudtam úgy lelkesedni dolgokért, mint mások. Mert hogy engem mondjuk nem tudott az annyira felvillanyozni, hogy most gyűjtünk a hűtőre, vagy nem tudom mit. Tehát hogy sok olyan dolog volt, amit én nem tartottam értéknek. És mára ezt így elfelejtettem. Hogy egy csomó minden nem fontos, és ahelyett meg egy csomó minden sokkal fontosabb. És amikor megpróbálok arra figyelni, hogy számomra mi a fontos, érzem ezt a balanszba kerülést, hogy na, akkor csak van egy ilyen valódi tér bennem, és még csak azt sem mondom, hogy ez biztos, hogy kell, hogy minden szempontból helytálló legyen, de a sajátom legyen. Mert az van, abból indulva alakítom majd ki azt, ami egyre jobban tud kapcsolódni a valósághoz. Tehát az én menedékem az, amikor hagyom, hogy az illúziók így lefoszlódjanak rólam, és akkor egy kicsit a valóságra figyelni. És ennek az egy központi lényeg, amikor ahova eljutok, az, hogy hát csak a szeretet az, ami valójában tovább viszi ezeket a történéseket, és akkor megnézni, hogy hol kapcsolódok én a valódi szeretethez, és hol nem.
2: Ha most itt lenne vége az adásunknak, akkor azt gondolom, hogy ezek után nincs mit mondani, mert Tomi elmondta a valóságot, az igazságot, a lényeget az elmúlt 2-3 percben. Az a lényeg, amit te most mondtál, Tomi, az 100%. A valóság felé tartani a menedékben, és ott előbb vagy utóbb megtalálod a szeretetet. Tökéletesen elmondtad az előbb. Nem a nagykönyvből mondta el, a saját életéből mondta el. A saját tapasztalatából mondta el.
1: Igen, mert az illúziók kavarnak
2: össze. Így van, minket, igen. Pontosan. Igen.
3: Provokálhatok most én egy kicsit?
2: Végre.
1: Provokál.
2: Megérkezett a műsorban.
3: A provokatőr. Mi a valóság? Mert ugye mindenkinek más a valósága.
2: Én kicsit mindig az ellenkező oldalról próbálom megközelíteni, hogy mi a hazugság. Amikor meg kellene különböztetnünk azt, hogy amit gondolunk, és amit látunk, az valóban-e a valóság, vagy az én érzetem, a múltam, vagy amit csak szeretnék rávetíteni a másikra. Hogy tudok-e még mezítelenül nézni dolgokat? Úgy, mint a gyerek, mert a gyerek látja a valóságot. Ha valaki valóságot akar tanulni, nézze meg a 2-3-4 éves gyereket. Akkor tudja majd, hogy mi a valóság. Nagyon sokszor az az érzésem, hogy olyan világban élünk, én magam is nyakig és csurig, ahol egymásra kivetítünk illúziókat, arra reflektálunk, illúzióból vagyunk szerethetők, vagy szerelmesek, vagy bánatosak is, de ha igazából a valósághoz kapcsolódnánk, úgy csupaszan, mezítelenül, nem felöltözve, akkor rendben lennénk. És igaza van a Tominak. Mindig a valóság felé kell menned, igen, hogy nem ruházod fel, és nem vetítesz rá a valóságra mindenféle belső kényszereket, szorongásokat, érzelmeket, és álmodozásokat.
3: Csak sokszor résztesen vesszük, hogy ezt csinálják, mert ugye olyan mélyről jön egy-egy séma, megfelelési vágy, vagy bármilyen trauma, hogy nem vesszük észre, hogy az mozgat minket, és azt hiszük, hogy hű, de szabadok vagyunk, hát én szabad döntéseket hozok, és nem, mert a belsőbből dolgoznak ezek a dolgok.
2: Még egy technika, hogy tudd, hogy hol vagy, mi a valóság. Menj be a természetbe. A természet nem fog téged becsapni. Hát ezért voltak szerintem egyensúlyban a dédapáink. Akkor nem volt internet, meg nem volt szét pszichológizálva az agyunk. Mert a természetből olvastak. Hát az nem hazudik.
3: Hát nem véletlen, hogy a japánoknál az orvos felírja ugye receptre az erdőfürdőt. Hát
4: igen. Miért? Meg a fák ölelgetését.
3: Ez létező dolog, ott keleten nálunk, de is most már
4: a fák ölelgetése igen. is.
3: Igen.
1: Igen. Igen, mert ők jelen vannak.
3: Igen.
1: Pont ezen gondolkodtam most, hogy nemrég néztem a madarakat, és hogyha mondjuk kint nálok a terkélyen, és nem tudok kapcsolódni jelen pillanattól, akkor mindig fölfelé nézek, mert a madarak belassítanak, és akkor csak rájuk figyelek, és arra jöttem, hogy hát ezek a lények, ezek olyan szinten jelen vannak a pillanatban, igen. hogyha rájuk figyelek, az engem is úgy bevisz ebbe a jelenlétbe, de egy kicsit gondolkodtam ezen, hogy a valóság mi számomra, most úgy tudnám megfogalmazni, kicsit okoskodóan, hogy a valóság a számomra az adott pillanat, mínusz az egóm. Mert hogy az egó a félelmeim, a vágyálmaim, a tévedéseim, de ezek legtöbbször itt a félelem és a vágy. Ez nagyon össze tudja kavarni a jelen pillanathoz való kapcsolódás, és most nem vágytalan, és még csak nem is félelem nélkül akarok élni, mert mind a kettőnek van haszna, meg jó hatása az életünkre. De valami módon egy kicsit visszavenni a félelmeinkből, a vágyainkból, egy kicsit úgy eltávolodni tőlük, és úgy közelíteni a pillanathoz, az szerintem eléggé tudja okozni a valóságot.
4: És a valóságban azért, látod, te is mondtad a madarakat, hogy belassít, hogy visszavisz valahogy a jelen pillanatba, és nem kivon belőled, hanem pluszba tesz. Tehát azt látod, hogy ilyen szép.
1: Igen.
4: Tehát a szépség is közelebb visz igenis a valósághoz. Kiragad az egoista világunkból.
1: Ha a szépség alatt értjük a harmóniát is.
4: Igen,
1: a tehát nem ez az összezavar szépség ideál.
4: A harmónia. Igen. A harmónia, igen.
1: Hogyha tényleg az ember be akar jönni a jelenlétbe, akkor kiválasztasz bármilyen élőlényt, egy hangyát, és követed mondjuk egy 10 percig. Mm-hmm. Olyan más tudatállapotba rak a dolog, hogy döbbenetes. Bármelyik állatot a természetből, ami körülötted van, kiválasztod, legyen az egy cica, mondjuk ott a házban, ha nem is a természetben, vagy csak figyeled az állatot.
4: Vagy a kutya.
1: Ugye? Vagy a kutya, igen. Igen.
3: Milyen érdekes, ezt összönösen csinálom, ugye rengeteget vagyok otthon, főleg otthon vagyok, és hogy nézem a madarakat, és már ahogy megpillantom, mosoly. Uh-huh. Rögtön elmosolyodok, és annyira jó, hogy él körülöttem a természet.
4: De te sokat is vagy kinn, Regi, a természetben, meggyalogolsz is sokat.
3: Aha. Hát mondjuk városon belül most leginkább, de igen. Ugye ezt én nagyon szeretem a kapcsolódást a külvilággal ilyen formában.
1: És aztán már ugye az emberre való igen. figyelem is ott van. Most így kicsit így a valóságon még így gondolkodom. Tegyük fel, hogy hagyom magam gondolkodni egy 5 percet, és ha a valósághoz akarok kapcsolódni, akkor aztán előveszem ezt az 5 percet, hogy ebben mennyi volt a félelem, próbálom uh-huh. megkeresni, mennyi volt az a fajta vágyálom, ami egy kicsit olyan rendezetlen bennem, és szerintem nagyon sok mindent le tudok akkor foszlani arról a gondolat etapról, ami nagyon illúzió volt, és nagyon távol vitt a valóságtól. Tehát, hogy az is egy ilyen útvonal lehet, hogy egy kicsit magamra pillantok, hogy na, hogyan gondolkodtam most az elmúlt 5 percben, vagy egy fél órában, és abból mennyi volt a félelem, meg a rendezetlen vágyálmok. Uh-huh. Az is segíthet egy kicsit ehhez a valósághoz közel kerülni, ahol az ember menedéket vesz, bekerül magával. Uh-huh. Mi akadályozhat minket abban, hogy rendben legyünk magunkkal? Volt szó arról, hogy a külső hatások, meg a különböző tematikák, ahogyan akarják beosztani, hogy mi mindenen gondolkodjunk, meg mikről beszélgessünk. Megvannak magunk félelmei, tehát az is lekapcsol arról az állapotról, ahol tudnánk nyugalomban lenni. Belső menedék az csak a nyugalmat jelenti-e, jelente még valami mást is.
4: Azt tudom mondani, ami így hirtelen az eszembe jut, mert Tomi elmondta 10 perccel ezelőtt a lényeget. Én már nem tudom, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, mert mindent elmondtál, hogy az illúziók, amitől menekülünk, vagy szétdobálnak bennünket, meg az, hogy a valóság felé kell lépni. Nagyon jó, hogyha már nagyon összezavarodik minden bennünk, és már a madarakat se figyeljük, meg az állatokat se, meg a gyerekeket sem.
1: A felhőket még lehet.
4: Én igen, én sajt egy időben felhőket fotóztam, kiállítást meg is csináltam. Festettem. De hát úgyhogy mi azért égre nézők vagyunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajdák története is szerepe a roma közösségek életében. A cigányság történelmében a vajdák nagyon fontos szerepet töltöttek be. A cigány vajda olyan vezető személy volt, aki egy adott közösség képviseletét, irányítását és bizonyos esetekben a vitás ügyek rendezését látta el. A vajdák története szorosan összefügg a roma közösségek hagyományaival, a családi összetartással, valamint a cigányság és a mindenkori hatalom kapcsolatával. A tisztség különösen érdekes a magyar történelemben, hiszen a cigány vajdák évszázadokon keresztül jelen voltak a társadalmi életben. A cigány vajdák kialakulása. A cigány közösségek Európában a középkor folyamán jelentek meg nagyobb számban. Az európai uralkodók és helyi hatóságok idővel különböző módokon próbálták szabályozni a cigány csoportok életét. Ennek során több helyen olyan vezetőket jelöltek ki vagy ismertek el, akik kapcsolatot tartottak a hatóságok és a cigány közösségek között. A vajda szó eredete a szláv nyelvekhez kapcsolódik, és több közép- és dél-kelet-európai nép történelmében is megtalálható. Nem kizárólag a cigánysághoz kötődő elnevezésről van szó, de a magyarországi cigány közösségek történetében is jelentős szerepet kapott. A vajdai tisztség nem minden korban és minden területen jelentette ugyanazt. Egyes vajdákat a hatóságok neveztek ki vagy erősítettek meg, más közösségekben pedig a tekintélyes személyek befolyása, tapasztalata és kapcsolatai határozták meg a vezető szerepet. Emiatt a cigány vajdák történetét nem lehet egyetlen egységes rendszerként bemutatni. A cigány vajdák szerepe Magyarországon. A történelmi Magyarországon a cigány vajdák egyik legfontosabb feladata a közösség képviselete volt. Kapcsolatot tarthattak a földesurakkal, a városi vezetőkkel és más hatóságokkal. Közvetíthettek a cigány emberek és a külvilág között, valamint részt vehettek a közösséget érintő ügyek intézésében. A vajdák szerepe különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a cigány emberek gyakran szembesültek előítéletekkel, korlátozásokkal és letelepedésüket vagy foglalkozásukat érintő problémákkal. A közösség vezetője bizonyos helyzetekben segíthetett az ügyek rendezésében, a kapcsolatok fenntartásában és az emberek érdekeinek képviseletében. A vajdai tisztség azonban nem feltétlenül jelentett teljes függetlenséget. Azok a vajdák, akik a hatóságok által elismert vezetőként működtek, gyakran a hatósági elvárásoknak meg kellett feleljenek. Ez kettős helyzetet teremtett, egyszerre kellett figyelembe venniük a közösség érdekeit és a külső hatalom követelményeit. A cigány közösségek hagyományos életében fontos volt a személyes tekintély, a becsület és a családi kapcsolatok tisztelete. Egy tekintélyes vajda közvetíthetett a családok közötti nézeteltérésekben, és segíthetett a konfliktusok békés rendezésében, és tanácsot adhatott a közösség tagjainak is. Ezek a feladatok azonban nem mindenhol tartoztak hivatalosan a vajda hatáskörébe, a helyi szokások és a történelmi körülmények nagyban meghatározták, hogy az adott személy milyen befolyással rendelkezett.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok, újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgásolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket.
2: Elvonulni, kivonulni a világból. Én nagyon javaslom, napokban gondolkodom rajta, hogy megint jó lenne felmenni mondjuk dobogókőre, a hegyre, csak a természetet figyelni, csendben lenni, és mondhatja valaki azt, hogy igen, meg tudod csinálni otthon is, ahol vagy, nem ugyanaz. Annak más az energetikája.
1: Mások az impulzusok.
2: Az, hogy ha mondjuk én bevonulok egy lelki gyakorlatos házba, akkor azért ott minden más, puritánabb, mint esetleg az otthoni kényelmem. Ki kell billenteni magunkat abból a megszokott rutinos fókuszunkból.
3: Igen. Én ezért szeretek utazni, és persze ez más véglet, meg pörgősebb sok esetben, de hogy komfortzóna tágítás. Nekem az is egyfajta menedékemmé vált az elmúlt években, mert hogy ott tényleg csak magamba tudok kapaszkodni egy tök idegen országba, főleg mondjuk, ahol még internetem sincs.
4: Nincs Albánia.
3: Például igen, tehát hogy ott azért így muszáj magamba kapaszkodnom.
1: Mert nem a jól bejáratott védekezési mechanizmusaid vannak, amit már itt a megszokott környezetedben kapásból nyomsz a dolgokra, hanem ott nem tudsz védekezni a valósággal szemben.
3: Úgyhogy legtöbbször nem lazsálni, meg pihengetni, nyaralgatni megyek, amikor utazom, hanem tényleg egy komoly belső munka is.
2: Neked ez egy önismereti utazások.
3: Igen, sokszor mondják, hogy jaj, hát te mindig menekülsz. Aha, menekülök önmagamba. Ezt szoktam mondani, mert ez az.
1: Ott tudsz teret nyitni magadra.
3: Ott sokkal jobban.
2: Jó, de mikor van az a pont, Regi, amikor azt mondod, hogy minden úgy jó, ahogy van, mondjuk ott, ahol laksz Magyarországon, és nem akarok elmenni, mert belül zajlik a világ körüli utazás. Mm-hmm. Vagy hogy minden rendben van most már.
3: Van olyan, most is így a téli időszak az nekem így ösztön. Tavaszig, igen. Azt én nagyon szeretem. Mondjuk most már úgy érzem, hogy kicsit mennék, de hogy van így azért egy ilyen 2-3 hónapom, amikor így feldolgozom az egész évet, teljesen jó, nem akarok sehova menni, nagyon jól érzem magam a bőrömbe, és valamikor már végére nem érzem nagyon jól magam a bőrömbe, olyan is előfordul, de hogy tudok hálás lenni akkor is, ha otthon vagyok, és az jó. Uh-huh. És akkor jönnek az egyéb technikák, hogy sétálok, meditálok, olvasok, festek, zenét hallgatok. Szóval, hogy a tárház az végtelen, és ezért csodálatos az ember lény, hogy amilyen gubancokat magunknak tudunk okozni, azt jó eséllyel ki is tudjuk bogozni.
1: És mindegyikben, amit felsoroltunk, van egy közös elem, mégpedig az, hogy egy időre kiszakadunk, valami más csinálunk, mint amit szoktunk. Ez egy nagyon praktikus tanács így meghatározni, hogy egy napon belül mennyi időt szeretnék egy ilyen térben tartózkodni, egy héten belül mennyit szeretnék, és egy hónapon belül. És mindegyiknek legyenek egy külön módjai. Tehát azt gondolom, hogy egy hónapban egyszer igenis minden embernek kell, hogy legyen egy napja, amikor elcsendesedik és kiszáll ebből a körforgásból, és mondhatjuk azt, hogy ez nem életszerű, meg stb., de gyerekek, ha ennyit nem tudunk elérni, akkor nem vagyunk urai az életünknek. Tehát egy hónapban egyszer legyen egy olyan nap, amikor neked van arra legalább...
2: Vagy fél nap, öt gyerek mellett mit csinálsz?
1: 5-6 órád, oké, 3-4 órád. De legyen az, hogy havonta ennyi van, hetente is legyen egy ilyen, hogy akkor a héten belül legyen legalább egy vagy két óra, amikor, és a napon belül is.
3: Igen.
1: És akkor meg kell nézni, hogy ez majd nem tilitolival, hogy mennyire, hol életképes, hogyan kell ezt megoldani, de szerintem az már nagyon sokat ad az embernek. Ha van egy rendszeres, erre kiszakít tér meg egy idő, mint ahogyan egyébként egy csomó mindenre, ilyen gondolkodás nélkül nyitunk tereket, hogy ja, akkor ezt a részt ebből a filmből megnézem, meg stb., ami helyett egyébként miért ne lehetne akkor egy ilyen csendes zónát tartani.
2: De jó, csendes zóna. Nem élünk tudatosan. Azért nem, mint az előző adásban is beszéltünk, mert minden ára mindent meg akarunk csinálni. Egyrészt a munkahely is ránk nyomja, hogy olyan terhelhető legyél, hogy még este 8-kor, 9-kor is a gépednél üljél, mert rád nyomják a munkafeladatokat. Persze mondják azt, hogy arra van időd, amire akarod, de azt látom tök normális, egészséges, még csak nem is torzult gondolkodású embereknél is, hogy iszonyatosan sokat dolgoznak. Irgalmatlan sokat. Igen. És amikor hazaérnek, akkor meg már semmire nincs erejük. És ugye sok esetben ott jön a család, ami második műszak.
1: Igen, a nőknek ez igen. Egy ilyen...
2: De a férfiaknak is hidd el, ha becsülettel ott akar lenni a családi életében, és jelen akar lenni a gyerekei életében, akkor neki épp ugye a második műszak.
1: Kellene.
2: Én hát kellene. Mondom,
1: inkább kellene, de,
2: kellene, de
1: nem,
2: azért...
1: Nem ez a tapasztalat sajnos.
2: Én azért ismerek ilyet. Ilyenek.
1: Legyen, igen, az, én is látok hasonlókat, csak hát akkor, amikor ő belead negyed annyit, akkor már nagyon hálás a feleség, igen. Mert hogy valahogy a férfiaktól kevesebbet várnak el ezen a szinten, pedig ma már nem a mamut elejtésből jön biztos senki. Most akkor legyen egy másik körkérdés. Mi a tudatosság?
2: A jelen vagyok. Itt akarok lenni, a szétszórtságomból visszajövök ide, most jelen pillanatban, ebben a stúdióban, és figyelek.
1: Figyelem?
2: Biztos, hogy egy figyelem. Uh-huh. Itt vagyok, most jelen. Nem a tegnapomba vagyok, és nem a holnapomba vagyok. Itt és most vagyok az, aki vagyok, és nem is akarok más lenni, mint aki most vagyok. Ezért szeretem a mikrofont, mert itt mindig elérem ezt a jelenlétet.
3: Emellé hozzátenném azt, hogy ha tudom, hogy valami engem rongál, vagy nem jó számomra, azt igyekszem nem csinálni. Most itt rögtön az étkezés jut eszembe, mert én ebben pörgök nagyon sokat, hogy tudatos étkezés, tudatos mozgás, igyekszem arra figyelni, hogy olyan dolgokkal tápláljam az elmémet, a testemet, a lelkemet, ami feltölt, és ki tud egyensúlyozni.
1: Nálad akkor jól értem, olyasmi a tudatosság, hogy arra figyelni, ami előre visz engem,
3: igen,
1: és nem arra,
3: igen,
1: ami hátráltat.
3: Igen.
2: De látod, itt is a figyelem.
3: Igen. Abszolút, a jelenlét az kikerülhetetlen.
1: Igen. Nálam is hasonló, hogy valahogy újra önmagammá lenni. Levetkőzni azokat a felesleges sallangokat, amik befolyásolják a gondolkodásmódomat, a döntéseimet és a cselekvéseimet. Tehát egy ilyen sallagmentesebb létezésmód a tudatosság, mert akkor közelebb kerülök ahhoz, ami valóban bennem mozdulni akar.
2: A nagybőjti időszakban én nagyon szeretem ezt az időt. Pont azért, mert ezerszer tudatosabban élek. Mm-hmm. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb rendszer van az életemben. Odafigyelek az étkezésre, de nagyon szigorúan. És meg is vonok magamtól bizonyos táplálékot. És sokkal többet imádkozom, vagy meditálok, sokkal többet figyelek befelé, tehát a test és a lélek és a szellem megkapja a táplálékot. És mire eljön a húsvét, a feltámadás ünnepe, kicsit azt érzem, mintha én is feltámadtam volna. Mm. És ezért szeretem, hogy ez egy olyan jó ugró lehetőség, és hogy ezt most úgy a világon sokan tesszük, tehát hogy nem csak az én kis magánakcióm, hanem ez egy közösségi cselekedet, és hogy ez összeadódik, mm-hmm. és hogy ez nekem erőt ad ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljek, és tudatos legyek. Hogy nekem nagyon jó ez a pöjti időszak.
1: És hány kultúrában jelen van, igen, ez a közel 40 napos, egy évben egyszer eltávolodások mindentől, na de akkor ezek szerint egy ilyen külső keretrendszer is tudja előmozdítani bennünk ezt a menedékvételt, tehát a magunkhoz való kapcsolódást, amit egyébként meg a világ nagyon kinevet. Tehát igen, amikor én azt mondom a többieknek, hogy ne rúgjatok, balava hívnak, és én már a más terveztem. És akkor ez a mosolyognak, hogy nekem volt egy tervem. Hogy én, mintha én öreges úr lennék, aki tényleg ragaszkodik a kis terveihez, holott azt gondolom, hogy sokszor azok tényleg adnak egy olyan keretet, ami belül lehetséges különböző kapukat nyitni. És azt hiszem, hogy ezt a keretbe rakásnak az elvetését nagyon meg fogja szívni a társadalmunk.
3: Ez biztos.
1: Hogy ez így nagyon eltűnt, hogy a külső keretekben is megjelenik, hogy valami módon összeszedetten akarok élni. Hogy van egy struktúrája az életemnek.
3: És ez kell az önfegyelem is.
2: Igen.
3: Lenged, ami mostanában azért billeg.
1: Na hát, hogyha ezeket már így megállapítottuk, akkor azért azt hiszem, hogy én legalábbis most jutottam előre magamat illetően is, hogy meg tudtam fogalmazni bizonyos dolgokat, meg általatok is. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És akkor most megkérdezem, hogy van-e bennetek még valamilyen félgondolat, ami ehhez a témához kapcsolódik.
2: Azt hiszem, hogy megtaláltuk a menedékünket. Én biztos vagyok benne, hogy igen, jó beszélgetés volt. Gondolatébresztő volt, úgyhogy viszek belőle haza, amint tovább fogok gondolkodni, mert erre is szükség van, tovább gondoljak dolgokat.
3: Igen, nekem is ilyen napom lesz. sokat kaptam most tőletek, köszönöm ezúton is.
1: Reméljük, ha a hallgatók is. Találkozunk legközelebb, akkor is tartsanak velünk.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: és itt hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízishelyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közlekedési témákkal is foglalkozott a kormány. Döntése szerint a 71-es számú Rákospalota-Újpest-Vác-Rátót-Vác vasútvonal fejlesztésére vonatkozó korábban megkötött tervezési szerződés felülvizsgálata struktúrájának módosítása szükséges, a közlekedési és beruházási miniszter feladata az új közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása és a vállalkozási szerződés megkötése az elővárosi közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalának javítása érdekében. A nyáron épített paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő terület a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó sorban, le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél.

0: A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam Diától. Így szól az üzenet. Sziasztok, szerencsés és szép napot kívánunk nektek. Férjemnek szeretnék kedveskedni Daginak Budapestre, a 10. kerületbe, és üzenem neki, hogy nagyon szeretjük, várjuk haza a munkából. A lányai Janela és Nadine üzeni neki, hogy a legjobb apuka, aki mindig gondol rájuk, bármilyen körülmények között is lehet. Köszönjük, hogy van nekünk, és rád bízom a zenét. Köszönöm szépen, ha beolvassátok. Dagi felesége, Dia. Most a nem roma származású hallgatókhoz szólnék azért egy fél mondatocskát, hogy ne ijedjenek meg, amikor én beolvasok mondjuk egy SMS-t, csak egy példa, és akkor szembe jön velünk egy érdekesnek hangzó becenév, vagy akár egy sima név. Így a magyarországi roma társadalomba azért vannak kifejezetten érdekes becenevek, például a Bódi is egy becenév volt amúgy eredetileg Nagyecseden, úgyhogy mindennek megvan a jelentése, de például a Dagi nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk túlsúlyos vagy elhízott, hanem akár a Douglasnak is lehet a rövidítése, úgyhogy mivel romákról nem csak romáknak, ezért a nem roma hallgatóknak szeretném felhozni a figyelmét, hogyha hallanak egy ilyen furcsa nevű becenevet, akkor nem kell egyből rosszra gondolni. Most viszont akkor Dagi, nagyon sok szeretettel fogad feleséged Dia és a lányaid Janela és Nadine kérésére a most következő dalt, Mamukó, Berci és Jászmin, Shabadi Beat.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

06 30 30 30 100. Hogyha a zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken keresztül, akkor azt minden hétköznap délután 3-tól 6-ig meg tudjátok tenni, hiszen ebben az időpontban csak és kizárólag a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, elvégre azért ez csak a Bódik kívánságsó, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, mindössze csak annyit kéne megtudjak tőletek, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek kérni a dalt, hiszen mint ahogy mondottam, a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is Vanessa SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Bódi Csabi Junior, Vanessa vagyok, és a barátnőmnek, Lilinek szeretnék kérni valami jó kis csajos zenét, nemrég végeztünk az iskolában, és tartunk hazafelé. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságomat, egy álmom válna valóra. Na hát akkor álmot is valóra váltok, kívánságot is teljesítek, és akkor a csajoknak jöjjön valami jó kis csajos zene, és a lehető legjobb értelemben mondom, kedves Mercibi, te mindig ilyen kis csajszis zenéket csinálsz, úgyhogy ha ezt hallod, akkor én ezt a legjobb értelemben mondom most, jöjjön egy igazi kis csajszis előadótól, egy igazi csajszis zene a csajsziknak. Mercibi, rám talált a szerelem.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: szakszi, gyere! Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó sorban, le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél. A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A műszaki vizsga előtt az ablaktörlő működését és a szélvédő mosó folyadék szintjét is ajánlott ellenőrizni. Ha gond van velük, az akár bukáshoz is vezethet. Az ellenőrzés a biztonságos közlekedés miatt is elengedhetetlen, hiszen a látási viszonyok csökkenése könnyen baleset veszélyes helyzethez vezethet. Különösen az őszi borongós, csapadékosabb időszakban amúgy. A műszaki vizsga előtt nem csak a fékek, a gumiabroncsok és a lámpák megfelelő működéséről kell megbizonyosodni, hanem nem szabad megfeledkezni a szélvédő tisztán tartásához szükséges eszközökről sem. Ha nem akarsz balesetveszélyes helyzetbe kerülni, és szeretnéd elkerülni, hogy gond legyen a műszaki vizsgán, a szélvédő kapcsán három dolgot érdemes ellenőrizni. Ha nincs elegendő ablakmosó folyadék a tartályban, vagy akár ki is fogyott belőle, mindenképpen gondoskodni kell ennek feltöltéséről. Erre a célra már a téli változatot kell használni, mely megoldást nyújthat a szélvédő jegesedése ellen. Úgyhogy, ha valaki most töltené fel az ablakmosó tartályt, mindenféleképpen téli verziót kell belőle, hiszen akkor, ha ráspriccel az ablakra, mondjuk az autópályán menet közben nem fagy rá. A repedezett, sérült ablaktörlő lapátok nem tudják megfelelően ellátni a feladatukat. Ilyenkor tapasztalhatjuk azt például, hogy csíkos marad a szélvédő. Az ellenőrzést nedves szélvédőn kell végezni, mert a száraz felület további károkat okozhat a lapátokban. Tehát, hogyha nedves szélvédőn törlünk egyet azzal a lapáttal, és ilyen csíkokat húz maga után, akkor azt érdemes kicserélni. Általában ilyen 1000-2000 forintokról beszélünk, nyilván autó függ. BMW Mercedesnél ez akár lehet 50-100-120 ezer is, melyek ilyen fűtött, meg nem tudom milyen permetezőkkel vannak ellátva, de mivel Magyarországon általában sajnos az átlagos autó életkora 16,5 év, így ebből kiindulva nem lehet 3000 forinttól drágább egy ablaktörlő lapát cseréje, úgyhogy mindenféleképpen ezt tegyük meg. Illetve még az is fontos, hogyha a fúvókák nem a szélvédőre permetezik a folyadékot, esetleg valamelyik nem nem megfelelően működik, akár előfordulhat az is, hogy még el is tömődött. Amennyiben a megtisztítása nem segít, a problémával érdemes a szakemberhez fordulni. Úgyhogy ezeket is nézik a műszaki vizsgán, de hát természetesen, mivel mi igényes, kultúrált és agyilag intelligens emberek vagyunk, ezért nem csak a műszaki vizsga előtt figyelünk az autó megfelelő állapotára, hanem úgy általában így a hétköznapokban is. Tehát például, hogyha bárki elsétál mondjuk egy plázának a parkolójában, és végignézi az autókat, akkor rájön, hogy itt Magyarországon az emberek sajnos annyira, hát nem intelligensen használják a kocsijukat. Tehát kérdezem én az emberektől és mindenkitől egy per egy kajakra állok elébe bármilyen csetepaténak. Tehát, hogy van az, hogy karcos a kilincs mögötti kis betét, az a kis ív. Tehát, hogy az emberek így belekarmolva használják a kilincset és úgy nyitják ki az ajtót. Illetve, hogy miért lifeg egyáltalán a kilincs? Azért, mert így belemarkolnak és rendesen itt kitépik a kilincset. Tehát nem úgy van, hogy csak így meghúzzák, akkor kikattan a zár, és akkor úgy nyitják ki az ajtót, hanem rendesen, ahogy megfogják, erőszakkal húzzák ki, mint mondjuk egy ilyen tolóajtót, amikor kinyitnak, vagy mondjuk egy ilyen csatornafedelet, mikor felhúznak, hogy erőszakkal, mint egy konditerembe. Tehát, hogy tiszta karc az összes autó kajakra, az autó 99%-a vagy karcos, vagy a küszöble van kopva, vagy a kormány van kikopva, tehát, hogy nem is értem, hogy használjátok a kocsitokat. Csak egy értéket képvisel, még hogyha 180 000 forintos kocsi is.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ne szégyenősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, hiszen ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában. Mindössze annyi információra van szükségem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, és hogyha a csillagok is úgy állnak, pont akkor írtok, pont akkor kell beszéljek, akkor már is teljesül a kívánságotok, mint ahogy Jani kívánsága is teljesülni fog most, akitől kaptam egy SMS-t, így szól. Szia Csabi, Jani vagyok, a fiúkkal munkából hazafelé tartunk az M0-áson, küldj valami jó zenét a csapatunknak. Hát, hogyha jó zenét kell küldeni, akkor most mindenféleképpen Gingit választanám, hiszen neki szerintem nincs is rossz zenéje, se nem túl kanibál, se nem túl vérmentes, tehát megvan benne az a tökéletes ízvilág szerintem, az a tökéletes arany középút, amitől egy zenész igazán jó lesz Magyarországon, hogyha a roma pop zenéről, illetve mulatósról beszélünk, úgyhogy most következzen Gingi Jani kérésére a fiúknak, akik éppen hazafele tartanak az M0-áson. Kitartást fiúk a dugózáshoz, most pedig akkor átadom a szót.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Sor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzésekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigánycsoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigány grófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemesi réteget. Egyes személyek valódi, hivatalos nemesi címmel rendelkezhettek, másokat pedig a közösségükben betöltött vezető szerepük miatt nevezhettek grófnak. Ezért a cigány grófokról szóló történeteket mindig a történelmi korszak és az adott közösség hagyományainak figyelembevételével kell értelmezni. A cigány grófok és a közösségi vezetők szerepe. A cigány közösségek életében hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a tekintélyes, tapasztalt emberek. A közösségek vezetői segíthettek a viták rendezésében, képviselhették az embereket a külvilág előtt, és részt vehettek a család fontos vagy közösségi ügyek intézésében. A történelmi Magyarországon ismert volt a cigány vajda tisztsége is. A vajda feladatai közé tartozhatott a közösség képviselete, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartás. A tisztség betöltésének módja korszakonként és helyenként eltérhetett. A vajda tehát nem azonos a gróffal, még akkor sem, ha mindkét elnevezést tekintélyen rendelkező személyekre használták. A cigány grófokról szóló hagyományokban a vezetői tekintély mellett gyakran megjelenik a család, az összetartozás és az idősebbek tisztelete. Ezek az értékek sok roma közösség kulturális örökségében ma is jelentősek, bár a szokások közösségenként különböznek. A grófok és a roma családi hagyományok. A cigány közösségekben a nagy családnak hagyományosan fontos szerepe volt. A rokoni kapcsolatok, az idősebb családtagok megbecsülése és a család jó hírének megőrzése sok helyen meghatározta a közösségi életet. A grófi elnevezéshez kapcsolódó történetekben az előkelőség, a gazdagság, a becsület és a tekintély is megjelent. Ugyanakkor nem szabad minden cigány családra azonos hagyományokat vagy társadalmi helyzeteket vonatkoztatni, a népesség számos különböző nyelvi, kulturális és történelmi hátterű közösségből állt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó sorban, le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül

0: közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél. A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
0: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy kapjátok elő a telefonatokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is nektek a követendő példát, melyet nem is olyan régen kaptam Szilviától, ez egy kívánság természetesen SMS formájában. Szia Csabi, a páromnak szeretnék küldeni egy számot Bódi Gusztitól, és üzenem neki, hogy szeretem, míg világ a világ. Erika Szilvia Budapestről. Na hát akkor a kedves Szilvia élete szerelmének fog szólni egy dal, hiszen ezzel szeretnék kifejezni, hogy mennyire is nagyon szereti a drága kedves párját, úgyhogy következzen egy jó kis Bódi Guszti, Bódi Margó duett. Te vagy a dallam.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból küldenétek. Én pedig teljesítem is gyorsan a következő SMS-t, hiszen nincsen olyan sok időnk, csak napi bruttó 3 órányi műsoridő minden hétköznap délután, úgyhogy olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Szabó Katrintől kaptam, így szól. Szia Csabika, Szabó Katrin vagyok, és a barátnőmnek Csillának és a Petrának szeretnék kedveskedni egy jó kis zenével. Itt ülünk a parkban, és várjuk, hogy történjen valami. Hát őszinte leszek, hogy nem tudom, hogy mi az a valami, amit vártok, hogy történjen, de akkor fogadjátok, csajok, sok szeretettel a most következő dalt, Balogh Trió Gina, Virágok közt átölel.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Zsabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó sorban, le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél. A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcshőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egy baleset, műtét vagy törés után sokakban felmerül a kérdés, hogy mikor ülhetnek újra volán mögé. Nincsen jogszabály, amely kifejezetten megtiltaná a sérült végtaggal, gipszel vagy protézissel történő vezetést, a közlekedési szabályok alapján pedig mindig a járművezető felelőssége annak megítélése, hogy képes-e biztonságosan irányítani az autóját, avagy sem. A lényeg, hogyha valaki akinek be van gipszelve keze, lába, vagy meg van sérülve végtagja, vagy bármilyen problémája van, de ő mégis úgy ítéli meg, hogy ő szerinte biztonságosan tudja irányítani az autóját, és biztonságosan részt tud venni a közlekedésben, akkor ő vezethet, ha be van gipszelve, ha nem. Viszont az én személyes véleményem pedig az, hogy ha be van gipszelve valaki, ha mag egészséges, tök mindegy, szerintem így is túl sok ember vezet, akinek nem kéne. És egy egyszerű kérdéssel bizonyítom be nektek ezt a tényállást. Hogy van az, hogy délutánonként az M1, M7 kivezető szakaszán például nullára megáll a forgalom, akkora dugó van? Tehát nem a befelé vezető oldalon, ahol az autópálya tempóról lassítunk a városi tempóra, hanem fordítva, amikor a városi tempóról gyorsítunk az autópálya tempóra. És ott mégis nullával kell araszolni szó szerint a dugóban. Ez hogy lehetséges vajon? Nem azért, mert túl sok az autó, szerintem biztos, hogy nem azért, mivel 3 egyenletes sáv van, és igazából több kilométeren keresztül egy hosszú egyenes szakasz van, körülbelül 7 vagy 8 kilométerig, és utána kell eldönteni, hogy balra kanyarodunk az M7-esre, vagy jobbra az M1-esre. Ez az egyetlen egy interakció van egész út közben, és mégis ilyen 0 és 30 között araszol a forgalom. Hát ez hogy van? Hát úgy, hogy az emberek sajnos nem tudnak jól vezetni. Tehát nincs az, hogy mondjuk egységesen mindenki 100-zal megy, vagy mondjuk aki 80-90-nel megy, az a külső sávba megy, aki 90-110-zel az a középsőbe, aki pedig gyorsabban szeretne közlekedni, ő pedig a belső sávba megy, a baloldali sávba, hanem mindenki megy össze-vissza, és mindenki fékezget, hiába nincs előtte semmi, nem tudom, tehát, hogy nagyon durva szerintem ez az egész szituáció Magyarországon, hogyha a közlekedésről beszélgetünk. Szóval egyáltalán hogy tud egy autópályán kialakulni baleset? mert mondjuk a belvárosban megértem, hogy mondjuk hirtelen lelép egy gyalogos, gyorsan lefékez a sofőr, és akkor a mögötte lévő beleszalad, oké. Vagy mondjuk a körforgalomban nem úgy nézett be balra, és akkor nyilván eltarolja a becsatlakozó autót. Oké, de az autópályán semmilyen interakció nincsen. Szó szerint csak egyenesen kell menni. És mindössze annyi a feladatunk, kettő dolog. Annyival megyünk, amennyiben a sávban mindenki más. Ha lassan, akkor lassan. Ha gyorsan, akkor pedig gyorsan. Hogyha pedig nem szeretnénk mondjuk túllépni a megengedett sebességet, akkor meghajtsunk ki a külső sávba. Ilyen egyszerű az egész. Ezen kívül pedig csak a visszapillantót kell még nézni, és akkor nem lehet probléma. Ennek ellenére mégis minden nap szembesülök vele a híradóban, a közösségi médiában, meg személyesen is, hogy folyamatosan ilyen balesetek vannak az autópályán. Tehát hogy lehet baleset egy autópályán? Úgy, hogy neki megyünk az előttünk lévőnek. Na most, hogyha látjuk, hogy az előttünk lévő megállt nullára, akkor miért kell neki menni? Igazából csak kettő opció van. Az első, hogy unatkozik, és mondjuk csinál egy kis balesetet, vagy a másik, hogy valaki titokban fizeti, hogy okozzon fennakadást, illetve bonyodalmat több száz vagy ezer embernek akár az autópályán. Csak ez a két opció van. Tehát, hogyha előttünk van valami az autópályán, miért kell neki menni? Én ezt soha nem fogom megérteni.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

06 30 30 30 100. Erre a telefonszámra írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig tárcsázzátok ezt a telefonszámot, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis ez a Bódi Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is Lacika SMS-ét, melyet nem is olyan régen küldött nekem, így szól. Sziasztok, Lacika vagyok, és Krisztián spanomnak szeretnék küldeni egy jó kis gitánót. Rád bízom, hogy melyiket, légy szíves, teljesítsd a kívánságomat. Na hát akkor, igenis kapitány, a kívánság teljesítve. Sok szeretettel fog szólni egy jó kis gitánó, akkor Chris Spannak Lacika kérésére. Hát én ezt azért egy kicsit feltuningolnám, úgyhogy ne csak gitánó, hanem egy jó kis Mustafa gitánó duett fog most következni, akkor Bityíró, sok szeretettel.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bubi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több 10 000-en vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők. 8 amerikai tagállam indított pert az OpenAI ellen. Állításuk szerint ugyanis a ChatGPT káros hatással van a kiskorúakra, és egyes esetekben önkárosításra vagy erőszakra ösztönözte őket, írja a Reuters. Iowa, Kansas és 6 további tagállam szerdán nyújtotta be keresetét az illetékes bíróságokon. A beadványok szerint a chatbot arra bátorította a gyermekeket, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban. Az ügyészek azt követelik, hogy az OpenAI módosítsa a ChatGPT működését a kiskorú felhasználók esetében, valamint adja át a tőlük származó nyereségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó

0: Sorban le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél. A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ez itt továbbra is a 100.3 Rádió Dik Bódik Kívánság Show című délutáni élő kívánság műsora, ahol a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, szóval én azt javaslom számotokra, hogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, én pedig már teljesítem is a kívánságaitokat, úgyhogy ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Zsoltitól kaptam, így szól. Szia, Zsolti vagyok, Ellemérnek és Antalnak szeretnék kérni egy jó kis Varga Imit, Lepj meg minket. Na hát akkor szóljon a fiúknak sok szeretettel egy jó kis Varga Imi, méghozzá egy olyan stílusú zene, ami szerintem annyira nem elterjedt Magyarországon, mind a mellett, hogy nagyon jó, és én nagyon szeretem ezt a stílt, még sincs annyira felkapva, sem az emberek által, sem pedig az előadók által. Ez egy ilyen kis a mánélés, még úgy, hogy jöjjön Varga Imi!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódig.

egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy ebben az időpontban tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és akkor így meg tudjátok nekem írni SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és akkor úgy betelefonálás formájában meg tudjátok nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, én pedig már teljesítem is gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS-ben kaptam Antóniától. Milyen érdekes, hogy nem Toncsi, vagy Antonella, Antónia. Jöjjön akkor Antónia SMS-e. Sziasztok, Antónia vagyok, és életem egyetlen szerelmének szeretnék kérni egy LL Junior dalt. Sajnos most távol van tőlem, de remélem, hogy mi hamarabb találkozunk. Köszönöm szépen. Na hát akkor Antónia kívánságát fogom most teljesíteni, és hát nagyon sajnálom a kialakult szituációt, nem tudom, hogy mi a probléma, esetleg mondjuk kórházban van, betegség miatt, esetleg külföldön dolgozik, de igazából tök mindegy, hogy mi a problémának a forrása, a lényeg inkább a megoldás, amit most úgy tudunk abszolválni, hogy elindítok egy jó kis LL Juniort.

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé nem járható, valamint az Attila úton is a sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás nehezíti a közlekedést, valamint a külső sávot is lezárták a Határút az Ady Endre úton kifelé. Le van zárva szintén a külső sáv a Nagyszőlős utcában, a Karolina út után a kifelé vezető oldalon. A Mester utcánál a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is lezárták, valamint le van zárva a II. János Pál pápa tér a Fiumei út felé a Kun utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt, valamint le van zárva a félútpálya a Kis Ernő utcában, a Görgei Artúr utcánál, és végül, de nem utolsó sorban, le van zárva a Reiter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtti belső sáv, illetve befelé a Rokolya utca előtti külső sáv. Úgyhogy vezessen mindenki megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Az időjárást illetően pontosan minden ugyanolyan lesz, mint például tegnap, de azért csak beolvasom nektek. A mai nap folyamán felhős időre van kilátás, majd napközben egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. Csapadék előfordulása nem valószínű, több felé pedig élénk lesz az északi, északnyugati szél. A mai délután 15-16 fok körül várhatjuk a csúcs hőmérsékletet, úgyhogy csak magamat tudom ismételni, pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Sajnos Magyarországon az emberek nagyon szeretnek panaszkodni, illetve nagyon szeretik a problémát megélni, nem pedig megoldani, de ez ugye genetikailag van belénk kódolva, tehát ezt a tudományosan be lehetne szerintem bizonyítani egy DNS teszt folyamán, hogy genetikailag ez bennünk van, de hogyha belegondolunk a több mint 1000 éves magyar történelembe, hát gyakorlatilag túlnyomó részt igazából vagy elnyomásban éltünk, vagy megszállás alatt, ugyebár tatárjárás, szovjet megszállás, török megszállás, mindenféle mongol hadjárat, meg nem tudom, hogy mik voltak, vagy pedig ugye rossz vezetőnk volt, rossz király volt, rossz parancsnok, és akkor a rossz döntésük miatt ugye az ország sorsa rossz irányba fordult, és ugye ez évszázadokig vissza lehet ezt vezetni, hogy ez valóban így volt, és ezért a magyar emberek kicsit sokat panaszkodnak, úgyhogy szeretném ezeknek az embereknek egy kicsit az élet szemléletét átformálni, hogy közben másoknak meg milyen problémák van az életben. Hiszen a minap olvastam egy érdekes cikket, melyekben igazából ilyen milliárdosokat kutattak, hogy milyen hétköznapi problémával küzdenek, például a dollármilliárdosok. Nem a magyar milliárdosok, mert igazából az nem olyan sok pénz így világszemléletben, hanem akik dollárban milliárdosok. És akkor felolvasnám nektek most nagyon sok szeretettel, hogy a nagy világban a nagy embereknek milyen hétköznapi problémáik vannak. Tehát például van olyan milliárdos, akinek a magángépe túl nagy, és nem fér be az adott helyszínnek, mondjuk a legnagyobb hangárjába. De olyan is van, akinek a magánszigetén például rossz a térerő, és ezért nehéz elérni, illetve kommunikálni vele, így digitálisan. De olyan is van például, hogy valakinek olyan autója van, hogy 1/1 a világon. És mondjuk egy 1969-es autóról beszélünk, ami 1/1, és minden alkalommal, amikor használja, csökken sajnos az értéke, és nem is kicsit. Akkor például milliárdosok olyanokról is beszámoltak, dollármilliárdosok, hogy például sajnos a másik magángépükbe hagyták véletlenül az útlevelüket, ezért nem tudnak azonnal felszállni, hanem egy sofőrt oda kell küldeni a másik magángéphez, amúgy mondjuk, ami a szomszédos városban van, csak egy példa, és meg kell várni, amíg nagy nehezen végre odahozza az útlevelet. Amúgy itt vannak a nevek, hogy ezeket kik mondták, illetve kik nyilatkozták, de én szándékosan nem olvasom be, hiszen nem szeretném azt, hogy mondjuk rossz szemmel nézzetek mondjuk rájuk irítségből, de ez például egy hölgy nyilatkozta ugye ennek a lapnak, aki megírta ezt a cikket, hogy például olyan nagy a kádja, ami márványból lett kifaragva, hogy mire feltölti meleg vízzel, már át is hűl. Úgyhogy ezért mondom, hogy az emberek ugye hétköznapi problémákat nagyon szeretik megélni Magyarországon, hát Magyarországon kívül másoknak ilyen hétköznapi problémáik vannak. De olyan is van például Hollandiába, hogy olyan nagy a jacht, hogyha mondjuk szeretne bemenni a városba, ugye, ott a kis csatornákon keresztül, egyszerűen nem fér át a hajó a hidak alatt. Olyan nagy hajója van, hogy kajakra nem fér át. De olyan problémával is találkozott igazából így a milliárdosok klubjából valaki, hogy olyan nagy a ház, amiben élnek, hogy telefonon kell kommunikáljanak, mondjuk a férje feleséggel, hogy na sziasztok, jó reggelt, na itthon vagytok, vagy elmentetek? Tehát, hogy akkora házban él más, hogy nem tudja, hogy most a családja otthon van-e, vagy nincs-e otthon. Mert ha kiabál, hogy jó reggelt, nem hallja senki, amúgy se. Tehát, ha még otthon lennének, se hallanák. Milyen durva, nem? Nyilván azért egy kicsit most a szarkasztikus voltam, de közben mégsem, pedig ők is ugyanolyan emberek, mint mi. Akkor miért nem lehet nekünk is hasonló problémánk, mint nekik? Tehát semmi nem választ el minket, csak annyi, hogy mondjuk a panaszkodás helyett inkább leteszünk valamit az asztalra. Aha.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Szinti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Sajnos van egy rossz hírem számotokra, eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, lejárt a műsoridő, viszont én minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok nektek, veletek, értetek, és teljesítem a kívánságaitokat, ahogy természetesen holnap is, úgyhogy várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Aranyszemek Ricardo és a Dorina duettjét, bízzál bennem, Dombóvári Rolit, valamint Gabit is, úgyhogy ezzel küldök nektek hatalmas puszit és ölelést, holnap délután 3-kor Tali. Sziasztok! Hát Debrecen!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A

0: vajdával. A tisztség különösen érdekes a magyar történelemben, hiszen a cigány vajdák évszázadokon keresztül jelen voltak a társadalmi életben. A cigány vajdák kialakulása. A cigány közösségek Európában a középkor folyamán jelentek meg nagyobb számban. Az európai uralkodók és helyi hatóságok idővel különböző módokon próbálták szabályozni a cigány csoportok életét. Ennek során több helyen olyan vezetőket jelöltek ki vagy ismertek el, akik kapcsolatot tartottak a hatóságok és a cigány közösségek között. A vajda szó eredete a szláv nyelvekhez kapcsolódik, és több közép- és dél-kelet-európai nép történelmében is megtalálható. Nem kizárólag a cigánysághoz kötődő elnevezésről van szó, de a magyarországi cigány közösségek történetében is jelentős szerepet kapott. A vajdai tisztség nem minden korban és minden területen jelentette ugyanazt. Egyes vajdákat a hatóságok neveztek ki vagy erősítettek meg, más közösségekben pedig a tekintélyes személyek befolyása, tapasztalata és kapcsolatai határozták meg a vezető szerepet. Emiatt a cigány vajdák történetét nem lehet egyetlen egységes rendszerként bemutatni. A cigány vajdák szerepe Magyarországon. A történelmi Magyarországon a cigány vajdák egyik legfontosabb feladata a közösség képviselete volt. Kapcsolatot tarthattak a földesurakkal, a városi vezetőkkel és más hatóságokkal. Közvetíthettek a cigány emberek és a külvilág között, valamint részt vehettek a közösséget érintő ügyek intézésében. A vajdák szerepe különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a cigány emberek gyakran szembesültek előítéletekkel, korlátozásokkal és letelepedésüket vagy foglalkozásukat érintő problémákkal. A közösség vezetője bizonyos helyzetekben segíthetett az ügyek rendezésében, a kapcsolatok fenntartásában és az emberek érdekeinek képviseletében. A vajdai tisztség azonban nem feltétlenül jelentett teljes függetlenséget. Azok a vajdák, akik a hatóságok által elismert vezetőként működtek, gyakran a hatósági elvárásoknak meg kellett feleljenek. Ez kettős helyzetet teremtett, egyszerre kellett figyelembe venniük a közösség érdekeit és a külső hatalom követelményeit. A cigány közösségek hagyományos életében fontos volt a személyes tekintély, a becsület és a családi kapcsolatok tisztelete. Egy tekintélyes vajda közvetíthetett a családok közötti nézeteltérésekben, és segíthetett a konfliktusok békés rendezésében, és tanácsot adhatott a közösség tagjainak is. Ezek a feladatok azonban nem mindenhol tartoztak hivatalosan a vajda hatáskörébe, a helyi szokások és a történelmi körülmények nagyban meghatározták, hogy az adott személy milyen befolyással rendelkezett.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina a mikrofon mögött, és ez egyet jelentett, hogy kezdődik Magyarország kedvenc kívánságműsora. Úgyhogy ma is 6 órától este 8-ig tartsatok velem a Dik Rádión keresztül, üzenjetek kommente formájában, hiszen a TikTokon nagyon figyelek, és hogyha ti is figyeltek rám, akkor megteszitek most azt a rokonokért, a barátokért és az ismerősökért, hogy küldtök valakinek egy jó kis dalt. Szóval akkor hadd szóljon a zene, most első körben minden Dik Rádiós hallgatónak.

0: 3 Rádió Di.
1: Vorbinas.
2: Csumid aftum e puszilag benneteket, remélem, hogy mindenkinek szép volt a napja, nekem eléggé hosszúra sikeredett, de még nincs vége a napnak, hiszen örömmel itt vagyok mellettetek, veletek, a hangomon, a rádión keresztül próbálok benneteket egy picikét erősíteni. Hogyha ma megfáradtatok, vagy hogyha szomorúak voltatok, akkor mindenkinek sok erőt kívánok, és hát küldjük a következő dalt Ádámnak és Ádámnénak, aki itt van velem a TikTok oldalon, és azt írja, hogy szia férjemnek, szeretnék küldeni egy jó kis dalt. Sok-sok szeretettel, erőt, egészséget és véget emelő boldogságot kívánok a fiataloknak, és remélem, hogy ez a dal Ádámhoz is elér.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: György Rákosi azt írja, hogy Tavesz Baktáli, Áldél Tumeno, Drágo Dél, Család Összaketáne, Fajmassa, Kana, Kamaf, Tebbisavavek, Suker, Gyili Varikaszke. Sziasztok, a barátomnak, Gabinak szeretnék kérni egy jó kis dalt, úgyhogy hadd szóljon a következő üzenet és dal valakinek, valakitől. Remélem, hogy magadra találtál, ha te vagy Gabi.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak megyünk tovább a fontos üzenetekkel, és hát nézzük meg, hogy kinek szól a következő dal. Engedjétek meg, hogy Korzikai Giorgio nevű felhasználónknak én hagy küldjem sok-sok szeretettel, ugyanis ő Izraelből tart velünk, úgyhogy Isten áldását kívánom az egész országunkra, és természetesen mindenkire, aki velünk van, és Giorgio, neked szól a következő zene.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől húzd rá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
0: 100.3 Rádió Dig.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Digben.
2: A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma.

0: eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a Szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Rólunk neked. Rádiódik.
1: Lakatos Jennifer is itt van. Szia, én is szeretnék küldeni egy számot. Hát akkor hadd szóljon Jenny neked is a következő dal, illetve Bobinak is, mert itt van velem, és hát hogyha néz, akkor megérdemli az, hogy a következő dal neki is menjen. Szóval igen, nem csak hallgathatok a rádión keresztül a 100.3-as rádió frekvencián, hanem hogyha feliratkoztok a TikTok oldalamra, bekövettek, akkor az élőben láthattok is, illetve üzenhettek is komment formájában. Kinek szól a következő dal? Írjátok meg nekem!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 106.3 Rádiódik.
2: Zseli vagyok, és a lányomnak szeretnék Zselykének és a férjének, Petinek küldeni egy jó kis dalt. Hadd szóljon akkor, mindenkinek kivétel nélkül.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Viki azt írja, hogy szia Szabina, szeretnék küldeni egy jó kis zenét méghozzá neked. Ó, de aranyos vagy. Józsi, nagy, nekem szeretnék küldeni a következő dalt, én pedig akkor Józsi, neked vissza. Köszönöm, hogy itt vagy velem, szóval Nagy Józsinak is megy a zene, aki még rám is gondolt.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a kedvenc kívánságműsorotok, de ne felejtjétek, következő alkalommal minden hétköznap 6-8-ig itt vagyok veletek, tehát csumidaftumám.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajdák története is szerepe a roma közösségek életében. A cigányság történelmében a vajdák nagyon fontos szerepet töltöttek be. A cigány vajda olyan vezető személy volt, aki egy adott közösség képviseletét, irányítását és bizonyos esetekben a vitás ügyek rendezését látta el. A vajdák története szorosan összefügg a roma közösségek hagyományaival, a családi összetartással, valamint a cigányság és a mindenkori hatalom kapcsolatával. A tisztség különösen érdekes a magyar történelemben, hiszen a cigány vajdák évszázadokon keresztül jelen voltak a társadalmi életben. A cigány vajdák kialakulása. A cigány közösségek Európában a középkor folyamán jelentek meg nagyobb számban. Az európai uralkodók és helyi hatóságok idővel különböző módokon próbálták szabályozni a cigány csoportok életét. Ennek során több helyen olyan vezetőket jelöltek ki, vagy ismertek el, akik kapcsolatot tartottak a hatóságok és a cigány közösségek között. A vajda szó eredete a szláv nyelvekhez kapcsolódik, és több közép- és dél-kelet-európai nép történelmében is megtalálható. Nem kizárólag a cigánysághoz kötődő elnevezésről van szó, de a magyarországi cigány közösségek történetében is jelentős szerepet kapott. A vajdai tisztség nem minden korban és minden területen jelentette ugyanazt. Egyes vajdákat a hatóságok neveztek ki vagy erősítettek meg, más közösségekben pedig a tekintélyes személyek befolyása, tapasztalata és kapcsolatai határozták meg a vezető szerepet. Emiatt a cigány vajdák történetét nem lehet egyetlen egységes rendszerként bemutatni. A cigány vajdák szerepe Magyarországon. A történelmi Magyarországon a cigány vajdák egyik legfontosabb feladata a közösség képviselete volt. Kapcsolatot tarthattak a földesurakkal, a városi vezetőkkel és más hatóságokkal. Közvetíthettek a cigány emberek és a külvilág között, valamint részt vehettek a közösséget érintő ügyek intézésében. A vajdák szerepe különösen fontos lehetett egy olyan korszakban, amikor a cigány emberek gyakran szembesültek előítéletekkel, korlátozásokkal és letelepedésüket vagy foglalkozásukat érintő problémákkal. A közösség vezetője bizonyos helyzetekben segíthetett az ügyek rendezésében, a kapcsolatok fenntartásában

0: és tanácsot adhatott a közösség tagjainak is. Ezek a feladatok azonban nem mindenhol tartoztak hivatalosan a Vajda hatáskörébe, a helyi szokások és a történelmi körülmények nagyban meghatározták, hogy az adott személy milyen befolyással rendelkezett.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit. Kökény Annát hallják itt a Roma Szalonban. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok. Nekem biztos, hogy kellemes lesz. Ezzel együtt remélem önöknek is, hiszen egy vadonatúj jazzlemezzel érkeztem, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt van velem a lemez elkövetője is, Egri János Junior. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
4: Szia, üdvözöllek, és köszönöm a meghívást.
3: Drága Jancsikám, nagyon tetszik a lemez, nagyon imádom, és nagyon meg akarom mutatni a hallgatóknak.
4: Jaj, nagyon örülök, ez jól esik.
3: Mesélj egy picit a munkálatokról, kivel készült ez a lemez, mennyi ideig, mesélj, kicsit avasd be minket.
4: Figyelj, nagyon régóta terveztem már, hogy egy lemez, egy önálló saját trió jazz lemez készítsek, már évek óta tervemben volt, és ez az év, 2026, ezt az évet tudtam így kitűzni erre, hogy meg tudjam valósítani úgymond ezt az egyik álmomat, hogy megvalósuljon az első önálló albumom. A címe God Shows the Way. Ez a God Shows the Way egyébként egy szerzeményemnek a címe is, ami rajtam a lemezem, és ez az első kompozícióm egyébként. Tehát életem első szerzeménye, melyet 2016-ban írtam, és onnantól kezdve indult el bennem ez a komponálási vágy, hogy jó lenne, hogyha minél több saját kompozícióm lenne, gondoltam ezt, és hála Istennek eljutottam arra a pontra, hogy annyi saját szerzeményt alkottam, hogy már egy lemeznyi mennyiségű, és így eljött ez a pillanat, hogy idén, májusban tudtam rögzíteni zenész társaimmal, az Egri János Junior trió tagjaival, édesapám Egri János Nagybőgő, dobokon pedig Pecekaklós András, és velük fel tudtuk venni, rögzíteni tudtuk az első God Shows the Way című lemezemet a TomTom Records gondozásában, és így értelemszerűen a TomTom stúdióban vettük fel.

0: Rádió Dick.
1: Henas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: God shows the way, ez azt jelenti, hogy Isten mutatja az utat.
3: Jó, de szép.
2: Tehát akkor egy olyan érzelmi hullámban voltam, akkor ezt írtam, hogy akkoriban gyakran volt az eszemben Isten, gyakran foglalkoztam vele, olvastam a Bibliát, és voltak nehéz időszakaim, meg könnyebb időszakaim, és ez így jött ki belőlem ez, hogy Istenhez próbáltam minél közelebb kerülni, és így az érzelmeim alapján így tudtam ezt kimutatni, hogy ezt a melódiát szereztem. A Gátszázóvét, és akkor így ez lett a címe.
3: Na, csodálatos történet, amit elmeséltél róla. Menjünk tovább egy másik dallal, amit megint nem tudtam kiejteni, azt már mondtam neked. Segíts!
2: Igen, ez a Spontaneology.
3: Oké. Okay.
2: Ez a lemeznek az első száma. Ez a dal, ezt tavaly írtam, ez az utolsó előtti szerzemény, amit eddig írtam. Ez a spontaneus ebből származik, ebből a szóból. Ugye az annyit jelent, hogy spontán, vagy ebben a pillanatban. Tehát azért ez a címe, mert leültem a zongorához, és egyszer csak elkezdtem így zongorázgatni, és semmiből így jött egy téma, egy melódia. Tehát így spontán valósult meg ez a téma.
3: Értem.
2: És azért lett ez a cím, hogy Spontaneology, ugye a szónak a vége, hogy ology, tehát ológia, ez egy ilyen szójáték.
3: Igen.
2: Ugye sok jazz standardnek a címének ez a vége, nagy híres jazz ikonoknak, például Charlie Parkernek rengeteg ilyen saját kompozíció van, melynek tehát a címnek a vége ez így szól, hogy ology, tehát van olyan, hogy antropology, ornitology, tehát a ornitológia, például az madártant jelent, akkor antropology, embertan, és akkor ez ilyen, hát most így magyarul úgy tudnám mondani, hogy spontánológia, de ez csak ez ilyen szójáték, és akkor ez így

0: Rádiódi.
1: De ez nagyon ráillik, a jazzre.
2: Igen, ugye? Igen.
1: Nagyon tetszik ez a szó. Én figyelj, én csemeggézek itt a címekből, és akkor segíts nekem. Például van a Kalamajka című szám. Mesélj erről.
2: Kalamajka, az a dal az úgy jött létre, hogy hiányzott még egy dal a lemezre.
1: Igen.
2: Hogy kijön a lemeznek az adott időtartama, és ez egy teljesen szabad improvizáció. Mind zongora, mind nagybőgő, mind dob szempontjából. Annyit mondtam a többieknek, apámnak és az Andrisnak, hogy gyertek, már csak egy szám van, most leülünk a hangszerhez és játszunk. És az lesz, ami lesz, ami jön.
1: Tehát egy örömzenélés lett, gondolom.
2: Igen, ez abszolút szabad, free jazz örömzenélésnek minősül, és van több része egyébként ennek, tehát hogy én úgy érzem, hogy vannak formái is ennek a dalnak, annak ellenére, hogy ez egy teljes szabad improvizáció, tehát vannak ilyen káoszos részei, vannak ilyen halkabb részei, amikor ilyen megnyugvás rész van, aztán megint egy kitörés, és akkor azért adtam ezt a címet, hogy Kalamajka.
1: Nagyon jó, nagyon tetszik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Az albumnak a második szám az a What Awaits Beyond Tomorrow. Ez ugye azt jelenti, hogy hát többféleképpen lehet értelmezni, hogy mit hoz majd a jövő, mit hoz még a holnap. Ezt a pandémia alatt írtam, az első hullám idején, amikor a Covid bejött. Ugye nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, hogyan lesz tovább. És akkor ilyen fantázia jött belém, hogy egy ilyen olyan témát írtam, úgy érzem, hogy lehet érezni szerintem azt a bizonyos kérdőjelet a témában, hogy vajon mi lesz, mi fog történni. Tehát vannak bizonyos ilyen részei. Tehát egy zenész meghallgatja, ez biztos, hogy ő ezt érzi, és tudná a dal éreztetni a hozzáértőt, hogy vajon miért adtam ezt a címet.
3: Hogy vannak benne kétségek.
2: Igen, ugye? Igen.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Menjünk tovább, akkor ezzel a Stranger World képpel. Mesélj erről a dalról.
2: Ez azt jelenti, hogy furcsa vagy különös világkép.
1: Oh.
2: Hasonló egyébként a hangulat szerintem, mint a második dalnak, csak ez picit gyorsabb, pörgősebb dal.
1: Ez ugyanakkor íródott?
2: Ez nem, ez később íródott. Ez akkor íródott, amikor az unokabátyám, ifjabb Szakcsi-Lakatos Béla, tehát Béci, megalapította a Szakcsi Jazz Egyesületet.
1: Aha.
2: És volt egy a második ilyen nagyszabású Szakcsi Egyesület koncerten adtam elő ezt a dalt, és a dal előtt mert hogy a koncert előtt pár héttel írtam ezt a témát. Kizárólag úgy gondoltam, hogy szeretnék írni egy új számot erre a koncertre. Tehát ez ott debütált ezen a koncerten ez a dal, és szerintem tényleg különös, tehát hogy alapból különös koncert volt, különös volt a formációk összetétele, az egész koncepció, és ennek is vannak több részei, tehát abszolút színes szerintem ez a dal, tehát tehát az ütemmutató is változik, tehát váltakozó ütemű, először páratlanul indul el, aztán a közepén átlegyünk páros, négynegyedben, aztán vissza, és hál' Istennek nagyon nagy siker volt ez a debütáló koncert, vagyis ez a debütáló produkció, és nagyon sokan dicsérték, és már többen is mondták nekem, hogy hát miért nem rögzítem ezt egy lemezre, hát fel kell vennem ezt a dalt egy lemezre, jó minőségbe. És ez így volt rá az alkalom, megragadtam rá a lehetőséget, és természetesen ezt a dalt is felvettem arra a lemezre.
1: És most meg is hallgatjuk.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Drága Jancsikám, te nagyon nagy muzsikus családból származol, mindkét oldalról, tehát anyai, apai ágról is. Ez neked volt olyan gyerekkorodban, hogy teher volt? Te gondoltad, hogy muzsikus leszel? Volt-e erre időd egyetlen gondolkodni, mert azért elég fiatalon már meglátszott rajtad, hogy téged a zene vonz, és hogy abban jó vagy. Te hogyan élted ezt meg gyerekként?
2: Hát én már ilyen 4-5 évesen már mindig oda futottam a zongorához otthon, ott nyomkodtam a zongorát, kipíroztam össze-vissza, és már akkor az volt bennem, hogy én zenész leszek. De nem azért, tehát se anyám, se apám sosem erőltetett rá a zenére. Sem a zenetanulásra. Mindig azt mondták, hogy azt csinálja, ami jól esik, és amit élvezek, és amit szeretek csinálni. És én az én kéresemre irattak be zeneiskolába, mert én mondtam anyámnak, apámnak, anyám, apám, én szeretnék tanulni zongorázni. És ugye én akkoriban még énekeltem is, tehát énekelgettem otthon a konyhában magyar, amerikai és dél-amerikai slágereket, aztán beirattak mellékszakon énekre is, hangképzésre. Akkoriban viszont nem tudtam még eldönteni, hogy milyen műfajban szeretnék majd mozogni. Azt tudtam tutira, hogy én zenész leszek, biztos, hogy muzsikus leszek, de hogy milyen stílus fogok képviselni, azt nyilván még nem tudtam elhatározni gyerekként. Ugye klasszikussal kezdtem, 8 évig tanultam a zeneiskolában, aztán egy évig tanultam konciban klasszikus zongorát, aztán volt egy ilyen fordulat bennem, egy ilyen hullám, hogy inkább a énekre helyezem a hangsúlyt, mutálásomat követően, és akkor felvettek a Bartók konziba, ahol 5 évig jártam jazzénekre, ott is érettségiztem, de közben meg kezdtem elhanyagolni a vége fel az éneket, mert jött vissza a zongora. De pontosabban a jazz zongora, tehát elkezdtem magamtól így jazz zongorázgatni, és ezt meghallott a apu is, meg a keresztapám, a Zolákánál is, és csak néztek, hogy most ez mi, és hogy, és honnan, kitől. Tehát én nagy részt a jazz zongorázás fortéjait önállóan sajátítottam el, tehát autodidakta módon kezdtem el jazzt zongorázni, magamat fejlesztettem, és egy olyan szintre jutottam, hogy azt mondta Kálmán, hogy felvételizzek a Zeneakadémia jazz zongora mesterszakára, és hála Istennek sikerült a felvételi, így Kálmánnál tanultam több évig, ahol mester és tanári diplomát is szereztem.
1: Hát nagyon gratulálok neked, Jancsika.
2: Köszönöm szépen.
1: Tudod, azt mondják, a gének emlékeznek, akkor is, ha nem tanultál. Igen. Effektíve. Igen. De egyébként a gyerekkorodban te tudtad azt, hogy neked a nagybátyád, a apukád, tehát te érzékelted azt, hogy ők mekkora muzsikusok?
2: Persze. Hát
1: te vagy tisztában engem, voltál már pici korod.
2: Engem apu kiskoromtól kezdve vitt maga után. Vitt magával muzsikálni, amikor voltak koncertjei, akár jazzfesztivál, akár jazzklub koncert, mindig vitt magával, és én meg elsősorban hallgattam a koncerteket. Jobbnál jó zongoristák. Hát ugye nem kell mondani a család, úgy azt szokták mondani, hogy úgymond ez a jazz piano mafia, ugye a Szakcsi családnak, és a Kálmán. Tehát nem kell bemutatni Isten nyugosztja Béla bácsit, nem kell bemutatni Bécsit, Robit, Kálmánt, és hát kiskoromtól kezdve őket hallgatom. Példaképeim ugyanúgy, mint a nagy Amerika, nagyobb, mint például Herbie Hancock, vagy Chicora, vagy McCoy Tyner, vagy Keith Jarrett. Úgyhogy tehát már kiskoromban én ezt tudomásul vettem, csak még nem igazán fogtam fel zeneileg, hogy ez miért jó. De tudtam, hogy ők nagyon nagy mesterek.
1: De most már felfogtad, és egy ilyen csodálatos albummal ajándékoztál meg minket. Drága Jancsikám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Ami még maradt az albumról, természetesen le fogjuk játszani, és bármikor szeretettel látunk egyébként itt a stúdióba. Remélem, hogy az ünnepek közelettével meglátogatsz minket.
2: Remélem, igyekszem rájönni, és én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál el az interjúra.
1: Gratulálok neked az albumhoz, szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a Kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az Egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormány határozat 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem vált. Ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az Aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról,

0: vesznek részt, és egyáltalán miért érzed ezt most szerencsére újra fontosnak?
1: 2013-ban kezdődött ennek a Roma Büszkeség napjának a története, amikor az Idetartozunk Egyesület Sekély Jenő vezetésével első alkalommal megszervezte a Roma Büszkeség napját. Ennek több oka volt. Az egyik az, hogy volt egy nemzetközi kezdeményezés, amikor Roma Pride-okat szerveztek Európa szerte, mert erősödött a szélső jobb oldal Nyugat-Európában, és azt érezték a roma aktivisták, hogy nekik is kell valamilyen megmozdulást, hogy a közösséget fejleszték, az identitást erősítsék. És ez a francia szervezet az Idetartozunk Egyesületet kereste meg azzal, hogy meg-e tudja oldani ezt Magyarországon. Másrészt meg azt gondoltuk a Jenővel, hogy meg fogjuk oldani, mert ha megnézzük a magyarországi roma mozgalom egész éves kalendáriumát, akkor teli vagyunk ilyen szomorú emlékezett politikai eseményekkel, mint a február 23-a, mint a roma holokauszt eseményei májusban és augusztusban, illetve az április 8-án kívül nem igazán van olyan, ahol a színes kavalkád a hangulat, a roma virtus megjelenhetne. És azt gondoltuk, hogy legyen egy nap, amikor büszkék lehetünk arra, hogy itt vagyunk több száz éve ebbe a hazába, hogy hazafiak vagyunk, hogy óriási értékeket adunk hozzá a magyar kultúrához, a magyar nemzethez, hiszen úgy tartozunk a nemzethez, mint szélső fa az erdőhöz, ahogy Lakatos Menyhért író, pedagógus említette. Ugyanakkor volt egy harmadik szempont is, hogy a romákról kiállítottak egy képet, a többségi társadalom, vagy a média, vagy az elitpolitika. És mi azt mondtuk, hogy hát ez így nincs jó. Állítsunk ki mi magunkról a képet, és az aktuál politikában, ami minket érint, mondjuk el a mi hangunkon azt, amit mi gondolunk, mert helyettünk nem mondják meg, hogy mi mit érzünk, mit gondolunk. Tehát ez a semmit rólunk nélkülünk, ez jelenjen meg, és bizony minden Roma Büszkeség napján volt egy mottónk, volt egy közpolitikai üzenetünk, amikor a saját hangunkon megszólalhattunk és elmondhattuk a vezérszónokunk, Sekély Jenő és a felkért szónokokkal azokat a szituációkat, amit mi gondolunk, mi érzünk, és a mi hangunkról szólal meg, a mi tolmácsolásunkban, és nem mások mondják meg, hogy mi mit gondolunk az adott dologról. Ilyen volt a jogegyenlőség követelése, ilyen volt a dolgozni akarunk, a tanulni akarunk, ilyen volt a tavalyi semmit rólunk nélkülünk történet, illetve tavaly volt, még ha jól emlékszel, az önazonossági törvényről kezdeményezésünk, hogy vonja a kormány. Volt kezdeményezésünk, hogy a két évvel ezelőtti fővárosi roma szervezetek és értelmiség által kezdeményezett február 23-a legyen a közös emlékezet napja, mert hogy hiába magyar, tehát roma magyarokat érte a halálos támadás és az egész akció, hát a magyar demokráciát és Magyarország testét keresztbe téven érte ez a támadás, és mi azt gondoljuk, hogy ez a traumának közösnek kell lenni, a feldolgozásnak és a gyásznak is. Ezek voltak a követeléseink. Az idén az lesz a követelésünk, hogy a közpolitikai követelésünk, hogy a kormány a 2021-es az Idetartozunk Egyesület által összeállított, Sekély Jenő vezetésével összeállított roma politikai minimumban szereplő tartalmat valósítsa meg a kormány. Nem kell kitalálni a spanyol viaszt, nem kell kitalálni új társadalompolitikai stratégiákat, hanem azt, amit mi 2021-ben összeállítottunk és elküldtük a országgyűlési választások előtt a kormányba és a parlamentbe igyekvő pártoknak az anyagot, azt valósítsa meg a kormány. Egy ekkora felhatalmazású kormány, mint aki április 12-én hatalmat kapott a társadalomtól, annak úgy a kötelessége ezt végrehajtani. És van egy motto. Martin Luther King tiszteletesnek van ez az elhíresült I have dream, van egy álmom nevű világhírű közmondása. Mi erre asszociálva azt mondjuk, hogy van egy ajánlatunk nekünk romáknak. Van egy ajánlatunk a roma mozgalomnak, és van egy ajánlata a mindenkori hatalomnak,

0: hogy partnerséget, együttműködést és közös cselekvést ajánlunk, nem segítséget, nem támogatást, hanem partnerséget ajánlunk abban, hogy a romák társadalmi emancipációja és reprezentációja megjelenjen a magyar társadalompolitikai stratégiában és a kormányzati struktúrában. Ehhez nem kell más tenni, mint partnerként kezelni a magyarországi cigányságot, és felnőttként kezelni. Ezek lesznek az üzeneteink, és nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokra leszünk most szombaton. Az időjárásról gondoskodtunk, szerintünk jó idő lesz. A Blahalújza téren fogunk gyülekezni, azon a ponton, ahol vélelmezhetően jövőre sötétjenő barátunk köztéri reprezentációja meg fog jelenni. 13 órától 14 óráig gyülekezünk, várjuk a testvéreket, illetve a Roma Büszkeség Napra kilátogatókat. Ez alatt térzene lesz, és felkért szónokok fogják köszönteni a rendezvényre érkezőket. Majd 14 óra magasságában elindul a Roma Büszkeség és Méltóság menete a körúton a Nyugati Pályaudvar melletti parkolóhoz, ahol a Puczi Béla emléktáblával párhuzamosan felállítunk egy szabadtéri színpadot, ahol prózai és zenei produkciók lesznek, és természetesen beszédek fognak lenni ebben a témában. Ha felsorolok pár nevet, az biztos kecsegtető lesz. A Karamell elfogadta a felkérésünket, Szomora Pál zenekara fog játszani fog a Gypsy Sono együttes, a Szilvási Gypsy Band, a Tomorról érkezik két nagyon tehetséges hip-hop énekes, Csonka Mikey fog megérkezni, Színész Bob fog jelen lenni, Olá Károly kortárs roma költő versével kezdődik a színpadi produkció, Daróczi Timi fogja a színpadot moderálni, illetve majdnem elfelejtettem, de bocsánatot kérek, Varga Imi is énekelni fog, úgyhogy Varga Imi is a színpadon lesz. Én nagyon remélem, hogy senkit sem hagytam ki, és nem sértődtek meg. Balogh József természetesen el fogja énekelni a Jelem Jelem nemzetközi cigány himnuszt, és a felszólalók között lesz Színási Szilvia, Szabolcs Kállai Szilvia, Rácz Béla, Jó Magam, illetve Flex Zoltán, jogtudós. Ezzel a csokorral várjuk a kilátogatókat, és nagyon remélem, hogy nagyon sokan lesznek. Szeretnénk, ha szép, színes ruhába öltözne mindenki, hogy jól láthatóak legyünk, hogy mindenki lásson ezúttal bennünket. Lesz egy 45 méteres magyar zászló, és lesz egy 25 méteres cigán zászló a menetben.
1: Nagyon kecsegtető ez a program, amit elmondtál, drága Pöli. Én remélem, hogy nagyon sokan leszünk, és a hallgató most úgy érzi, hogy szeretne ott megjelenni, akkor a Blahalújza téren szombaton 13 órakor érdemes csatlakozni ehhez a felvonuláshoz. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és remélem idén is nagyon sikeres lesz.
0: Nagyon bízunk benne, hogy legalább annyian lesznek, mint tavaly, bár a második János Pál pápa téren az 1500 fiat elveszett, tehát ott 20 000 ember elveszte, de nagyon reméljük, hogy a rendőrség 1300-1400 főt számlált tavaly. Nagyon remélem, hogy az idén is leszünk ennyien, és nagyon remélem, hogy nagyon-nagyon sokan várják már a Roma Büszkeség Napját és a menetet, hiszen ez minden évben egy ilyen identitás bomba, egy nagyon erős közösségépítő és közösség megtartó, hiánypótló rendezvény. Szeretnénk egy kiáltványt megjelentetni, amely az ajánlatainkat tartalmazza. Szeretnénk, ha ha novembertől kezdve minden hónapban ez a grénium, aki most szervezte a Roma Büszkeség napját, ahogy te is említetted, több civil szervezet fogott össze az idén is, és pro-roma szervezet fogott össze, hogy ez megvalósuljon. Szeretnénk minden hónapban beszélgetéseket generálni és szervezni különböző témákban, hogy erősítsük egymás között azokat a hidakat, amelyek most még gyengék és gyenge lábakon állnak. Szeretnénk 2027-ben az emlékezett politikai rendezvényeinket ezzel a bizottsággal megszervezni, és szeretnénk kinyitni az ajtókat, az ablakokat, hogy akik szeretnének csatlakozni ezekhez a jövő évi események megszervezéséhez, ha szeretnének csatlakozni, akkor szeretettel várjuk őket a javaslataikkal, a munkájukkal, úgyhogy újra kell fogalmazni magunkat, újra kell azt a fajta szervezetek között integrációt megteremteni, mint amit jellemzett a 2011 és 21 közötti időszakban, amit az Időtartozunk Egyesület végzett, hiszen integrátor hatással volt. Úgyhogy ennek a Roma napnak ez is lesz az üzenete, hogy újból meg kell magunkat találni és erősíteni a közösségeinket.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádió Dík hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a Róma Szalon, mégpedig egy nagyon jó kulturális hírrel. 2027. május 15-ére tervezik a Nógrád megyei kortárs művészeti fesztivált. Pászton a művelődési házban lesz, és aki szervezi, nem ismeretlen számunkra. Itt is van velem a vonalban Bari Krisztián, nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
2: Én is köszöntelek téged és a Rádió Dikmény hallgatóit.
1: Hát nagyon nagy örömmel vettem tudomásul, amikor átküldted nekem ezt a csodálatos plakátot. Úgy érzékeltem ebből, hogy mintha a te általad szervezett fesztivál egyre nagyobb teret kapna, egyre több lehetőséget. Mesélj nekünk erről a jövő májusi fesztiválról.
2: Hát úgy gondoltunk a 7. Jobbágyi Kortárs Művészeti Fesztivál után, hogy itt az ideje, hogy a szárnyunkat egy kicsit jobban széttárjuk, és egy kicsit változtassunk rajta, olyannyira, hogy a falusi szintet most megyei szintre emeltük, megszereztük hozzá a megfelelő engedélyeket a Nógrád megyei közgyűlésen, hogy a Nógrád nevet lehessen használni. Innentől kezdve, a jövő évtől kezdve Nógrád megyei kortárs művészeti fesztiválként folytatjuk, nagyobb lehetőségekkel, illetve úgy gondoltuk a szervező társainkkal, hogy a cigány-magyar integráció mellett kibővítjük a kulturális integrációval az eszménket, illetve az utánpótlás neveléssel. És majd, ha megengeded, az utánpótlás nevelésnél leszek egy kicsit hosszabb, ugyanis megkerestem 4 iskolai igazgatót, akiknek a diákjai örömmel fogadták a közeledésünket a fesztiválra.
1: Na hát, mivel kerested meg őket?
2: Hát gyakorlatilag ezzel a fesztiválnak a alapgondolatával, amit annak idején én hoztam létre, aztán a barátaim csatlakoztak, és egyre többen lettek, és már az elmúlt 7 év alatt azért elmondható, hogy több száz művész, nevesebb, kevésbé neves művész megfordult a fesztiválokon, és mi úgy gondoltuk, hogy most a utánpótlás nevelésre koncentrálunk, arra is koncentrálunk, nem csak az előző két integrációs problémára, és azt mondtam az igazgató uraknak, illetve hölgynek, mert van közöttük két hölgy is, hölgyeknek, hogy szeretnék, ha a gyerekeiket a tanáraik felkészítenék, és szerepelnének ezen a fesztiválon, amit én hoztam létre annak idején.
1: Ez csodálatos.
2: Hát most kibővültünk a szervezetes társainkkal, Hebb Bélával és Sípos Marikkal képzőművész tanárral.
1: És akkor a Pásztói Művelődési Házban lesztek. Ez hogyan sikerült leszervezni Pásztó Művelődési Házával?
2: Hát hála Istennek azt mondhatom, hogy évek óta szinte baráti hangnemben beszélgetek a művelődést vezető hölggyel, Adara Hajnalkával. Ők nagy örömmel fogadták, hogy a barátommal, Hebb Bélával és szervezőtársammal megkerestük. Aláírtuk a szerződést, ez volt az első szerződés, amit aláírtunk a változások idején, mert ugye úgy gondoltuk, hogy változtatni kell. És aztán jöttek az iskolák sorba, illetve a Nógrád név használata, és legutóbb hang- és fénytechnikát intéztünk el, hogy legyen, hogy tényleg teljes mértékben fesztiválszerű hangulata legyen az egésznek, ne csak nevében legyen fesztivál a fesztivál, hanem teljes formailag is úgy nézzen ki, mint egy igazi fesztivál.
1: Akkor úgy gondolom, hogy ez a művelődési ház nagy termében fog zajlani az egész esemény.
2: Igen. Igen, még egy lépésünk van hátra. Ugye most Pászton Dömsedi Gábor nyerte a polgármester választást, mert a Farkas Attila lemondott, aki 2 cikluson keresztül ott volt. Dömsedi Gábor gondolom nagyon sokan ismerik, mert tévés úriember volt, éveken keresztül műsorvezető volt, és hát most Pásztót ő fogja irányítani. Még vele ülünk le, hogy megnyitóként ő legyen a rendezvény fővédnöke, illetve ha van egy pályázat előttünk, ha abba tud segíteni pályázat írót keresni, akkor még a fesztivál meg lehet támogatva így is.
1: Képzőművészet, zene, irodalom és előadó művészet, ez is szerepel a plakáton. De hogy érzed egyébként, melyikre kíváncsibb igazán a nagy közönség, melyik vonzza legjobban a tömegeket itt a négy művészeti ág közül?
2: Hát nagyon vegyes az érdeklődés, de ha választanom kellene az irányzatok között, akkor azt mondom, hogy egyértelműen a legpihentetőbb és a legvonzóbb az emberek számára a képzőművészet, mert és a leggazdagabb is, mert a képzőművészetben nagyon sokféle dolog belefér. A gyöngyfűzéstől egészen a szobrászatig.
1: No, és hát ez izgalmas.
2: És nagyon-nagyon színessé tenni ezt az ágazatot. Még az irodalmi rész az inkább egy kicsit monotonabb, és hát azt zenével vagy zenei betétekkel kell egy kicsit színesebbé tenni, hogy fogyaszthatóbb, élvezetesebb legyen, még ha azt egy előadó művész is adja elő.
1: Nagyon izgalmas a képzőművészetet kínáltok, hiszen zenével, irodalommal, illetve a színházzal, filmmel gyakran találkoznak az emberek, és főleg most itt a fiatalokra gondolok, hiszen őket szeretnétek bevonzani egy kicsit a fesztiválba, viszont a képzőművészettel kapcsolatban a fiataloknak nem biztos, hogy olyan sok információjuk van, főleg, hogyha roma képzőművészetről beszélünk. Szerintem ez csodálatos, hogyha megjelenik a fesztiválon.
2: Igen, ha megengeded, akkor egy kicsit belemennék a részletekbe a gyerekek szempontjából. Kálon voltam, és hát Kálon az idei választások mondjuk azt, hogy viharában volt ez a település, mert gondolom sokan követték a politikai dolgokat, mi ettől elvonatkoztatunk, viszont nekünk fájdalmas pont volt idén Káló a történtek miatt, és azért is gondoltuk úgy, hogy a Káló iskolának mindenféleképpen szerepelniük kell a gyerekeknek a feszten, és ők cigány gyerekek, cigány költők verseivel fognak jönni, és képzőművészeti résszel is. Ezért is fontos, és hát ennek lesz egy olyan üzenete, hogy integrációs üzenet, mi együtt gondolkodunk, és teljes mértékben elutasítjuk a gyűlölet szikráját is. Szirákon meg is kért az ottani igazgató úr engem, hogy a cigány gyerekeknek tartsak egy integrációs órát, ami pályaorientációs is. Úgyhogy én megpróbálom ezt nekik megtartani november 20-án, ami nagy öröm volt számomra, hogy minden igazgató és igazgatóasszony boldogan és nagy örömmel és várakozással nézett erre a kezdeményezésünkre, és szinte abban a pillanatban, hogy kimondtuk, hogy mit szeretnénk, azonnal igen, és azonnal írták alá a szerződést és a szöveget.
1: Hát sok éves vágyad, álmod egyre jobban bontakozik, és egyre nagyobb teret kap. Ez neked milyen érzés?
2: Őszintén szólva egy energiabomba volt most számomra a sok családi csapás után, mert ha talán egy kicsit kitérhetek a családomra, ebbe az évben nagyon sok egészségügyi csapás érte a családomat, ugye édesanyám is lebetegedett, édesapám is, a feleségem egy nagyon komoly embólián van túl, és mindig javulgat. Ez nekem egy gyógyír, és egyrészt, ahogy te fogalmaztál, sok évi várakozásom kezd beérni a gyümölcse, hogy nem volt hiába való, mert az ember azért hazai mezőn, hazai utakon lehet, hogy nem annyira tud kiteljesedni, mint amennyire szeretné, mindemellett azért nagyon sok-sok elismerés, mert jó szándékú emberre találkoztam itthon is. Hát, ha egy szóval mondanám, akkor nagy boldogságot jelent, főleg a gyerekek miatt, hiszen a jövőben a Jóisten segítségével mind művészeti szempontból, mind pedagógusként a gyerekekre szeretném feláldozni az egész következendő életemet, vagy hátralévőt.
1: Írsz-e mostanában, írtál-e az elmúlt időszakban?
2: Igen, születnek versek, kevesebb, mint régebben, mert most gyakorlatilag, hogy említett egészségügyi probléma is sújtott a családomat, halasztásból volt a főiskola, most iratkoztam vissza, és hát a szakdolgozatra való felkészülésem az szinte minden energiámat visz. Emellett van a művészeti dolgaim, ami egy kicsit kiegyenlít.
1: Szombaton lesz itt Budapesten, a Blaha Lujza téren a Roma Büszkeség napja, illetve onnan indul a vonulás. Mit gondolsz erről? Fontosnak tartod-e? És ha igen, akkor miért?
2: Mindig szoktam hangsúlyozni, az legelső fesztiváltól, ami 2019. november 16-án volt Jobbágyiba, hogy romának születni az büszkeség. Egyrészt, mert úgy érzem, hogy nekünk történelmünk van, kultúránk van, ami hát most kezd előtérbe kerülni, meg hát a Szent Andrási Roma galériát hoznám ide nagyon jó példának, hogy kezd kibontakozni ott a kultúra, volt szerencsém, és remélhetőleg lesz még sok megjelenni. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és cigány emberként, és én ezt nem nagyon szeretem a roma szót használni, most ne haragudj meg annak, hogy így meg a rádió hallgatóktól is elnézést kérek, de nem szeretem a roma szót használni, én inkább a cigány szónak érzem a tisztaságát. Nekünk történelmünk, mélységünk van, és örülök, hogy a többségi társadalom most már erre egy kicsit nyitottabb, mint régebben is. És annak ellenére, hogy a cigányságnak kevésbé volt lehetősége megmutatni a színeit, most ebben az új korban már egyre több ilyen lehetőségünk van megmutatkozni.
1: Mondtad, hogy felvetted a kapcsolatot iskolákkal, iskolai igazgatókkal, mert szeretnéd, ha a fiatalok részt vennének a fesztiválon. Mi a helyzet Jobbágyival? Mit tudsz most elmesélni az ottani közösségi életről?
2: Hát szépen zajlik, én azt mondom, mi ezt megpróbáltuk ki a barátaimmal kiegészíteni. Kulturális életet, de úgy gondoljuk, hogy most egy-egy rendezvényre szívesen elmegyek. A barátaim ugye azok budapestiek, meg az ország több területén élnek, de most szeretnék elvonatkoztatni a saját falunk kulturális életétől. De ahogy nekem rálátásom van, itt szépen zajlik a kulturális élet.
1: Drága Krisztián, nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, és nagyon örülök, hogy egyre nagyobb teret kap az általad szervezett fesztivál. Én remélem, hogy majd még tudunk róla beszélni részletekről, ahogy közelítünk ehhez az időponthoz. A családodnak nagyon jó egészséget kívánok, és neked pedig sok erőt és kitartást a szervezéshez.
2: Köszönöm én, köszönöm a lehetőséget, hogy megnyilvánulhattam, és kellemes napot és jó szórakozást kívánok a Dik Rádió hallgatóinak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzésekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigánycsoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigánygrófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemesi réteget. Egyes személyek valódi, hivatalos nemesi címmel rendelkezhettek, másokat pedig a közösségükben betöltött vezető szerepük miatt nevezhettek grófnak. Ezért a cigány grófokról szóló történeteket mindig a történelmi korszak és az adott közösség hagyományainak figyelembevételével kell értelmezni. A cigány grófok és a közösségi vezetők szerepe. A cigány közösségek életében hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a tekintélyes, tapasztalt emberek. A közösségek vezetői segíthettek a viták rendezésében, képviselhették az embereket a külvilág előtt, és részt vehettek a család fontos vagy közösségi ügyek intézésében. A történelmi Magyarországon ismert volt a cigány vajda tisztsége is. A vajda feladatai közé tartozhatott a közösség képviselete, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartás. A tisztség betöltésének módja korszakonként és helyenként eltérhetett. A vajda tehát nem azonos a gróffal, még akkor sem, ha mindkét elnevezést tekintélyen rendelkező személyekre használták. A cigány grófokról szóló hagyományokban a vezetői tekintély mellett gyakran megjelenik a család, az összetartozás és az idősebbek tisztelete. Ezek az értékek sok roma közösség kulturális örökségében ma is jelentősek, bár a szokások közösségenként különböznek. A grófok és a roma családi hagyományok. A cigány közösségekben a nagy családnak hagyományosan fontos szerepe volt. A rokoni kapcsolatok, az idősebb családtagok megbecsülése és a család jó hírének megőrzése sok helyen meghatározta a közösségi életet. A grófi elnevezéshez kapcsolódó történetekben az előkelőség, a gazdagság, a becsület és a tekintély is megjelent. Ugyanakkor nem szabad minden cigány családra azonos hagyományokat vagy társadalmi helyzeteket vonatkoztatni, a népesség számos különböző nyelvi, kulturális és történelmi hátterű közösségből állt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romák.

0: neked. 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
2: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
2: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
3: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem és a fiammal az Apáról fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye az ifjabb Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásba, a második felvonásba a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikba pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismer, tehát aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől, a flamenco-tól kezdve a francia chansonig, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe, az a saját zenénk, amit mi évszázadokon

0: évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak eleget téve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán becsatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is jameljük, tehát mindenki saját ízlése, szája, íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
1: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
0: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább, akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos, egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincsenek azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal, gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
1: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
0: Igen.
1: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, míg mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk 2 vagy 3 műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
0: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
1: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a Zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a Zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Álljunk meg az elején, azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióba, meg a televízió előtt áll, és játszik, tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebben megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kiragadjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategóriavizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigányzenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prémások esetében, csak A kategóriás prémás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Tökéletes.
0: Most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és
1: minden.
0: És persze klasszikus darabokat
1: igen,
0: is.
1: Hogyne,
0: tehát
1: hogyne,
0: a Szárazsáte cigány Erweisentől kezdve.
1: A Kékdunakeringőtől.
0: Ezeket mind persze. Tudni kellett egy prémásnak.
1: Így van.
0: Tehát tulajdonképpen nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor.
1: Gábor, igen.
0: Zongoraművész.
1: Igen.
0: Akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen. Szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most azt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyban, vagy hogy modern uh-huh. szóval éljek, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A-kategóriás zenekarok mehettek. De külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A-kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigányzenész muzsikált.
0: Hát igen.
1: Tehát a körúton volt, teszem föl most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Schwab-hegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye, amikor mindenki muzsikál, a tévébe, rádióba szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekart. Mire gondolok? Hát, mint annó a Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be. Hány száz gyerekről beszélünk? Hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani? Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekart se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont. Tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen Magyarország, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell, és ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Kész a cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízis helyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közlekedési témákkal is foglalkozott a kormány. Döntése szerint a 71-es számú Rákospalota-Újpest-Vác-Rátót-Vác vasútvonal fejlesztésére vonatkozó korábban megkötött tervezési szerződés felülvizsgálata struktúrájának módosítása szükséges, a közlekedési és beruházási miniszter feladata az új közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása és a vállalkozási szerződés megkötése az elővárosi közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalának javítása érdekében. A nyáron épített paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő terület a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgató. Itt Kökény Anna vagyok. Október 13-a, kedd van és 20 óra múlt. Ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. És nagyon boldog vagyok, mert végre ismét fiatal lendület van itt a rádióban, mert hogy vendégem itt velem szemben, Wolf Lex, nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
5: Szia, a szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
4: Olyan izgalmas a neved.
5: Igen, ez mindenki így el szokta mondani egy első találkozónál, hogy akkor milyen izgalmas az a név. Hát igazából ez úgy jött nekem, hogy annól régen, amikor elkezdtem a zenélést, akkor így, hogy eredeti nevem, hogy Farkas Sándor, és ugye ez ilyen furán hangzott, hogy már nagyon minden második ember szinte majdnem így hívnak.
4: Egy gyakori név, igen.
5: Ez egy gyakori név, így van. És az akkori kiadónál akkor volt egy olyan opció, hogy akkor nézzünk valami nevet, ami legyen, valami művész név. És akkor így nem találtunk semmit,

0: és abszolút így ezt le is védettük, ezt a nevet, mondhatni úgy, hogy...
1: Megszeretted.
0: Igen, ez én vagyok.
1: Új dalt hoztál ma nekünk, amit majd hallhatnak is a Roma Szalon hallgatói. Én hallgattam a dalaidat, és megtaláltam ezt a Visszatértem című számot, ebből azt a következtetést vontam le, hogy valószínűleg egy időre eltűntél a hallgatók elől.
0: Így van, ezt jól érzékelted, hiszen... Igen, hát volt egy nagyon nehéz időszakom, tehát, hogy anno egy olyan kiadónál voltam, vagy legalábbis olyan dalokat gyártottunk, vagy gyártottak nekem, ami nem teljes mértében én vagyok. Sőt, mondhatni van olyan dal, ami egyáltalán nem én vagyok. Rám akartak erőszakolni egy abszolút, egy ilyen olyan stílust, amiben nem éreztem magam otthon. Szó szerint is utódni kellett a dalokban, ilyen nagyon visszafogó, nem engedték, olyan, mintha nem engedték volna, hogy kiengedjem a hangom. És hogy egy olyan stílus tettek rám, ami nem nagyon tetszett. És régebben az egy kicsit naívabb voltam, meg azért sokkal másképpen gondolkodtam, mint mostanában már, és sajnos ugye az volt, hogy nagyon sok minden ilyen hülyességbe úgymond belementem. És ugye úgy adtak ki dalokat, vagy úgy kerültek, inkább így fogalmaznék, úgy kerültek ki dalok, ami nem én vagyok.
1: De... Nem voltál vele önazonos
0: ezekkel. Nem, abszolút nem, így van.
1: De jó, tudod, ez úgy van, hogy amikor az ember belekerül valamibe, ami tetszik neki, amire vágyik, akkor sokszor elég fiatal még ahhoz, hogy tudja kontrollálni azt, hogy tulajdonképpen meddig vagyok én, és meddig az, amit elvárnak tőlem. Szóval ezzel azért nem vagy egyedül, hidd el.
0: Igen, igen, csak ugye itt az volt a probléma, hogy már így a visszajelzések szempontjából is, tehát akár komment szekciókat néztünk, vagy akár a családot, ismerősöket, bárkit, tehát nagyon-nagyon sokan visszajelzést kaptam, hogy ez nem te vagy. És még sem hittem el, miközben legbelül tudtam, hogy ez nem én vagyok. És kellett tényleg egy hosszú idő, hogy ezt felfogjam, hogy ezen változtatni kell, mert ez így nem oké. És akkor volt egy időszak, amikor itt teljesen besokaltam, eltűntem, nem gyártottam is szólódalokat, így mondhatni nagyon sok én időt tartottam, gondolkodtam a további dolgokon, hogy mi legyen, és akkor most ugye ebben az évben úgymond értem vissza ezzel a Visszatértem című dalommal, és ebben abszolút bemutatkozom, hogy ki vagyok, honnan jött a zene, ki inspirált a zenében. Tehát, hogy ez egy ilyen kis bemutatkozó dal, és hogy végre magam lehetek.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
1: Tudod, amúgy az ember az élete során nagyon sokszor változik, és azok mindig ilyen csendes időszakok egyébként.
0: Abszolút.
1: Te nagyon fiatal vagy, nagyon sok ilyen változás előtt állsz, de majd meglátod, hogy ez meg fog történni. Engem nagyon érdekel az, hogy neked hogy jött az életedbe a zene, kik voltak a kedvenceid, szóval szeretnélek olyan picinek látni téged most.
0: Ó, akkor nagyon vissza kell mennünk, olyan fiatal én sem vagyok már, de igen. Igazából a zene a gyerekkoromtól, hogy megszülettem, az már teljesen az életemben volt, hiszen nekem a nagyapám, amúgy a dalban, a Visszatértem dalban erről is szó van, a nagyapám, ő zenész volt, sajnos már nincs köztünk sajnos. Tehát én tőle tanultam mindent, mikor már nagyon pici voltam, ilyen 2-3 éves, mert ott ültem mellette, és hogy játszott a zongorán, a harmonikán, a hegedűn, a gitáron, minden hangszeren tudott játszani, és még rá énekelt is mellé, és ott ültem mellette, és néztem, hogy mennyire, milyen alázattal készül egy megjelenésre, egy nem tudom, egy bármilyen bulira. És hát igen, és aztán így nagyon megtetszett ez az egész, és nagyon sokat tanultam a nagyapámtól. Azt.
1: Megengedte a hangszerekhez is hozzányúj egyébként?
0: Amúgy nagyon érdekes, mert eleinte ugye nem, amikor még nagyon pici voltam, de amikor ilyen 7-8 éves voltam, és lehet, hogy tényleg így komolyan érdekel ez az egész történet, akkor már igen. Tehát ő volt az, aki a legelső akkordokat úgymond megmutatta a zongorán nekem, hogy így kell lefogni az akkordot, vagy bármi. És ő volt az, aki beiratott például zenetanárhoz, hogy akkor járok énekkarra, amikor pici voltam, járok zeneiskolába, szolfésra, zongoraórára, tehát hogy mindenre beiratott. És mindegy is, az a lényeg az egész, hogy ő volt az, aki nagyon inspirált, és nagyon sokat tanultam tőle.
1: És utána te még visszatértél gyakran a zongorához?
0: Vissza, de ott is volt egy elég ilyen fura helyzet, mert amikor, nem is tudom hány éves lehettem, szerintem 9-10 éves körül lehettem, akkor volt egy ilyen tanárváltás, és ugye új zongoratanárt kaptam, egy ilyen 40 körül.

0: körüli fiatalembert, aki viszont nem volt kedves. Tehát ugye, hogyha picit így
1: rossz
0: mellé...
1: Rossz élményed volt.
0: Nagyon. Tehát mellé nyúltam egy nagyon picit, és akkor vonalzóval ütötte a kezemet például, vagy éppen olyan hanglejtésben szólt rám, hogy ami tényleg is sértő, és ezt kb. Egy évig bírtam, és utána ezt feladtam, és mondtam, ezt nem akarom tovább. Nagyapám előtt ezt titkoltam egy darabig, hogy miért történt ez így meg, mert hogy róla azt lehet ismerni, amikor még köztünk volt, hogy bárkinek neki ment volna, hogyha az unokáját valaki bántja.
1: Szóval védted az angora tanárt.
0: Mondhatni, igen. És hát így abban maradt a zene, de szerencsére így alapakordokat, alapdolgokat megtanultam a zongorával kapcsolatosan. Tehát, ha mondjuk én írok esetleg így komolyabban saját dalt, akkor az akkordmeneteket le tudom fogni, és akkor így megvan egy harmónia, vagy bármi. Tehát, hogy ez így megvan, de mondjuk így közönség elé színpadon nem állnék zongorával. Tehát olyan szinten azért nem állok.
1: Oké, akkor tudtad, hogy tiéd a zene, értettél is már valamennyire hozzá, és aztán mi következett? Hogyan jött az életedbe az, hogy tényleg effektíven mondjuk felveszel egy dalt?
0: Hát ez úgy jött, hogy középiskolába kerültem, ott volt egy nagyon-nagyon jó fej magyar tanárom, aki viszont... rengeteg verset kellett mindig olvasni, ez volt a lényeg. És megtetszett neki a hangom, hogy így, nem tudom, még olyan szépen hangsúlyoztam,
1: beszédhangom,
0: így van. És ez egy ilyen színjelző szakkört vezetett, és akkor volt egy olyan lehetőség, hogy mi lenne, hogy akkor megpróbálnám. És akkor elmentem el a színjelző szakkörre, tehát innen indult az egész történet, és rengeteg ilyen színi iskolában, vagy színi versenyek voltak, ilyen színház versenyek kezdőknek, és akkor ilyen dobogókon voltunk mindig, tehát, hogy még első három helyzetben benne voltunk, és hát az történt, hogy utána elkezdtek a zene felé vinni, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk egy ilyen zenés darabot.
1: Ha már ott állsz a színpadon, ugye?
0: Igen, igen, mert nagyjából tudták, hogy azért énekelgetek. És utána az történt, hogy igen, rengeteg zenés darab volt, és onnantól kezdve így akkor mondták, hogy ó, neked ez sokkal jobban áll, és ezután jött az érettségi, leérettségiztem, és utána pedig elmentem egy színiskolába, Békés Csabára. Ez igazából egy, így megvan a színész kettő papíron, hogyha fogalmazhatok így, színiskola. És ott viszont mert pont az az év, az az időszak jött elő, hogy a rendeskő prózai színházakban is elkezdték a zenés darabokat játszani már, és nem nagyon volt énekes színész. És amikor diák voltam, akkor így rengeteg zenés darabba beletettek, és akkor így jött a nagy színpados szereplések. Utána próbálkoztam rengeteg tehetségkutatókkal is, mert igazából a színház, nem azt mondom, nem áll hozzám közel, de a színházat nézzük, akkor is inkább ott a zene, ami így érdekel. És utána így hát próbálkoztam, elmentem rengeteg kisebb, nagyobb tehetségkutatókban, ott megnyertem egy kisebb tehetségkutatót, egy Cegléd Gig, aztán azt hiszem ez volt a neve még.
1: Ceglédi. Várjál, miért, mert te ceglédi vagy?
0: Nem vagyok okay. Ceglédi, csak így nem is tudom, hogy jött ez az egész. Tehát, hogy volt egy ilyen hirdetésre, hogy lehet jelentkezni. És jelentkeztem, és meg is nyertem.
1: Na.
0: És, ja, hogy én nem is tudtam, hogy ez
1: én viszont
0: fogom
1: ceglédi
0: nyerni.
1: Vagyok.
0: Igen?
1: Igen, azért kérdeztem.
0: Hát ez nagyon régen volt már ez. Hú, nem is tudom hány éve. Tehát nagyon régen volt már. Nagyon rég volt ez. Viszont a lényeg az, hogy... Utána elkezdtem ugye a kisebb tehetségkutatóban járni, megnyertem ez a Cegléd Gig, utána pedig ugye megpróbáltam a nagyobb tehetségkutatókat, közben felköltöztem ide Budapestre, és mellett ilyen kisebb színházakban azért játszogattam. Igen, tehát hogy a zene ez igazából így jött, aztán most ugrok el nagyot, tehát tavaly voltam a Megasztárban, ott viszont... nem kerültem be sajnos az élősóban, de nem azért, mert hogy valami rossz lett volna, hanem ott egy ember tudtak volna magukkal vinni már, és ugye a kettő emberből nem engem választottak sajnos, de nagyon pozitív élményekkel jöttem onnan el, mert hogy rengeteg pozitív dolgot mondtak, hogy ezzel menjél tovább is csináld, mert hogy neked ez az utad. Tehát, hogy igen, nekem ott egy nagy változás történt az életemben, mert hogy végre ilyen szakmai, úgymond szakmai emberek mondták meg azt, hogy neked ez az utad, és csináljad.
1: Izgalmas egy ilyen tehetségkutató?
0: Hú, hát nagyon. Nagyon sok mindenki nem tudja azért, mi van ott a háttérben, tehát azért itt nem is szokott nagyon sok mindent erről elárulni, mert lehet, hogy nem is lehetne, de hogy azért itt ez kemény munka, tehát nagyon kemény munka, tehát azért bemész reggel, nem is tudom, ilyen 9 órára, és akkor körülbelül, hát legutolsónál, például amikor legutóbbinál voltunk, én este 8-ra jöttem ki.
1: Az igen.
0: Tehát ugye ott rengeteget kell ugye várni, várakozni, és meg ott rengeteg interjú is van. Tehát az van, hogy ott nem tudsz pihenni, nem az, hogy pihenés van, hanem ott folyamatosan jönnek oda hozzád, hogy jó, akkor most készítünk veled egy interjút, rendben, akkor még egy interjú, aztán közben készülünk a dalokkal, és utána pedig ugye az történik, hogy bemész majd a zsűri elé akár, tehát rengeteg minden van, meg ott rengeteg felkészülési dolgok vannak, tehát hogy nem is tudok így nagyon erről így nagyon beszélni, mert ezt így akkor lehet megérzékelni, hogyha valaki benne van, tehát tényleg ez azért rengeteg erő, energia és kitartás kell hozzá.
1: Hát nyilván.
0: Nyilván, igen.
1: Igen, és ez a nagy várakozás, ez azért is van, mert nagyon sok olyan ember megy oda, aki nyilván tényleg érdekli a zene, valamennyire ért hozzá, van tapasztalata, meg mennek olyanok is, akik egyszerűen csak szerepelni akarnak, és ő miattuk várakozik az, aki meg lehet, hogy pont azért nem tud olyan jól produkálni, mert túl sokat kellett várakozni, elfáradt az ember. Nehéz dolog ez.
0: Igen.
1: És ellentmondásos valamennyire.
0: Igen. Igen, tehát ezt így tényleg nem lehet így elmondani, hogy milyen érzés, ezt meg kell tapasztalni. Tehát annyira sok minden történik ott az emberrel, rengeteg minden körülveszi akkor, tehát hogy rengeteg stressz van ott akkor abban az időfalon, hogy akkor most úristen, most még ezt is meg kell csinálni, Jézusom, még egy interjú, de közben úristen, készülni kell a dallal, mert mindjárt megyek be, és akkor mit fog szólni a zsűri, akkor viszont ne azt az embert lássák a színpadon, hogy már elfáradt, és akkor nem tud mit csinálni, hanem azt az energiát a színpadon is hozni kell, és akkor, hogy tovább jusson az ember, tehát, hogy rengeteg erőfeszítés vesz igénybe
1: szerintem. Akkor lehet, hogy egy kicsit azt érezted, hogy jó, ezt most láttam, nem is baj, hogy ez nem kell így ennyire
0: megpróbálni. Amúgy igen.
1: Igen?
0: Ezt éreztem.
1: Mert volt itt benne két tavalyi megasztáros, aki ezt mondta nekem, hogy olyan úgy csináltam, hogy kiestél, mondtam a csajnak, és azt mondja, jaj, ne sajnálj, olyan fáradt voltam.
0: Igen, tehát ugyanakkor tök érdekes, akkor kijöttem a megasztárból úgymond, tehát, hogy kiestem, mindenki nézett, ugye a stábtagok is, hogy most miért estél ki, mi történt, mondom, hát ez, kiestem, ennyi, kész, vége. És mindenki azt látta rajtam, hogy nem az, hogy úristen, összetörtem, mert mit tudom én, hanem így kijöttem, kiestem, jó, köszönöm szépen, itt lehetem, sziasztok, és tök ilyen boldogan elmentem. Tehát, hogy érdekes volt, lehet, hogy hülyének néztek, de vagy lehet, hogy tényleg azt érzékelték, hogy tényleg minél gyorsabban akarok menni, mert tényleg elfáradtam, vagy nem tudom. De nem, de igazából szerintem azért jöttem el ilyen érzésre, hogy ilyen felszabaduló érzésem, mert hogy tényleg nem mondtak rosszat rólam. Tehát, hogy abszolút így olyan tanácsokat mondtak a zsűri is, meg így amblokott a háttérben is, hogy nehogy abba hagyd, de ezt csináld tovább, mert neked ez az utad, és inkább magad érd el a dolgokat, és el fogod érni, hidd el, mert neked a nagy színpad lesz az életed.
1: Tudod, mi jutott eszembe? A 70-es években egy televíziós tehetségkutató nagyon sokat jelentett egy előadónak, hiszen akkoriban nem volt internet, telefon, nem volt többféle csatorna, zenecsatorna, semmi volt, magyar 1-2, aztán körülbelül ennyi. Tehát tényleg egy ilyen nagyon nagy kiugrási lehetőséget adott egy tehetségkutató. De hogyha azt vesszük figyelembe, hogy itt van a TikTok, meg a Facebook, szóval most már azért sokkal könnyebb érvényesülni, vagy akár híresnek lenni. Szerinted egyébként, és aztán lepattanok erről a témáról, egy tehetségkutató mit tud adni egy énekesnek, amiért megéri esetleg végigcsinálni?
0: Ez nagyon jó kérdés. Hát régebben ugye nagyon nagy lehetőség, te is mondtad, adott, tehát, hogy nem volt más lehetőség az embereknek. Tévébe vagy, rögtön csillogás, villogás, és bekerültél a köztudatba, úgymond. Ma már nem ez van sajnos. Tehát, hogyha nézzük a tehetségkutatókat, de kimerem mondani, ez magamban így gondolkodok, mit is mondjak, de kimerem mondani, hogy nem nagyon van értelme már ezeknek a tehetségkutatóknak szerintem. Tehát azt a hírnevet, vagy azt a nem tudom dolgot, hogy te most picit ismertebb legyél, tehát egy tehetségkutató nélkül is már meg lehet csinálni. A tehetségkutató annyiban jó, hogy abban az idővallomban, amíg tart a műsor, és benne vagy, 1-2-3 hónapig tudják, hogy ki volt, ki vagy és mi vagy. Uh-huh. Aztán sajnos, hogyha nincs mögötte munka, tehát nem dolgozol rajta, hogy minél több és több dolgok jelenjenek meg rólad, és hogy fennmaradjál, csak hátradőlsz, és úristen, voltam tehetségkutatóban, és akár megnyertem, akkor ugyanúgy el fogsz tűnni. Tehát, hogy nem történik semmi veled. Tehát ugye, a tehetségkutató inkább egy löket, most már egy löketet ad arra, hogy egy picit fénybe kerülj, és aztán tudj azon dolgozni, és csinál, és utána pedig megtartsd a közönségi táborodat, és minél több olyan dolgokkal jelenj meg, hogy aztán egy elég nagy akár koncertet, vagy akár egy olyan dolgot fel tudj építeni, amivel elég hosszú távon fent tudsz maradni. Tehát, hogy szerintem ennyi a tehetségkutató már, hogy egy kis löketet ad neked, hogy induljál, és aztán meglátod.
1: Meg visszaigazolnak, mert nem mindenki tudja magáról, hogy új, most erre alkalmas vagyok, nem, hanem tényleg az ilyen nagyon rejtett tehetségek, akiknek fogalmuk nincs róla. Valami pici faluból jöttek, ott senki nem mondta meg nekik, nem igen. találkoztak egy énektanárral, és aztán ott kiderül, és persze ebből lehet egy nagyon jó sztori is egyértelműen. Okay.
0: Igen.
1: Akkor az új dalokat már szereted, és a magadénak érzed, ugye?
0: Abszolút, végre. Végre ez van, mert hogy tényleg nagyon el akartak irányítani rossz irányba, és ez így nem volt jó. Muszáj volt egy picit így eltűnnöm, hogy igazából is úgy eltűnnöm, hogy akkor így magamban így elgondolkodnom. És igazából most azt érzem, hogy tényleg én vagyok, tehát hogy végre nincs az, aki így elmondja, figyelj, most így kell csinálni, és kész, hanem ami így belőlem jön. Tehát ugye most nem muszáj pont a zenéről beszélni, hogy bármilyen munkakört nézzünk. Hogyha nem belőled jön, akkor az nem te vagy, akkor ne csináld. Tehát, hogy tehát igen. És most abszolút ezt érzem, hogy én vagyok végre. Tudok énekelni, megmutathatom a hangomat, azt a vibe-ot, ami bennem van. Tehát így minden.
1: Mesélj nekem a szövegről, mert szeretném, hogyha meghallgatnák hamarosan a rádiódik hallgatói. Mesélj, miről szól ez? Honnan jött ez a mondani való belőled?
0: De túlfényesre gondolod?
1: Így van.
0: Tehát igen, tehát ezt a szöveget igazából nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Direkt úgy írtunk meg, vagy úgy írtam meg, hogy több mindenre rá lehet fűzni. Akár egy szerelemre, bármire. Én igazából azt mondanám ezzel a dallal kapcsolatosan, én azt szeretném ezzel mondani, hogy légy önmagad, légy bátor, ne engedd, hogy más irányítson, ne engedd, hogy neked azt mondja valaki, hogy nem tudom, túl sok vagy túl vad, vagy most ez is pont benne van a dalban, ez a szöveg, és az szerint élj. Nem. Legyél saját önmagad, és higgy el mindenki, hogy van olyan ember az életben, aki pont úgy fog elfogadni téged, amilyen vagy. És nem kell megjátszani magunkat, hogy most valaki miatt, most akkor ez leszek és kész. Hanem magunkat adjuk. Tudom, egy picit fura, hogy erről beszélek, mert hogy nagyon sok mindenki nem feltétlenül ezt értelmez ebben a dalból. De viszont, ha jól belegondolunk a szövegbe, és jól meghallgatjuk ezt a dalt, akkor valamilyen szinten erről van szó, és én ezt akarom ezzel a dallal üzenni.
1: Nekem tetszett, én egy picit ilyen spirituálisnak éreztem a refrénjét, és én például, hát igen, ez tudod, olyan a művészet, hogy valamit alkotsz, aztán önálló életre kell. Nincs beleszólásod utána abba, hogy ki hogyan értelmezi, neki mit jelent.
0: Igen.
1: Nekem ezt jelentette, és ennél fogva nagyon tetszett egyébként ez a szöveg. Dolgozol-e dalokon? Mi a terved erre az évre még?
0: Nagyon-nagyon sok minden van.
1: Halljuk.
0: Igazából így ebben az évben már így ilyen nagyon-nagyon nagy dologra nem kell számítani, annyi, hogy még egy-két dal szeretnék kiadni, egy szóló dal, ilyen szóló dalokat. Aztán a jövőre nézve viszont rengeteg-rengeteg tervek vannak. Nem igazán szeretném még így elölni a dolgokat, mert még nincs százszerűen minden lefixálva, de készülünk olyan dolgokkal, ami viszont sokkal nagyobb megjelenés fog jelenteni. Tehát, hogy több minden készül a jövőre nézve, ennyit tudok elmondani. Most viszont készülünk egy úgymond időzelben egy nagyobb fellépési lehetőségre. Most békésebben leszünk a Kolbász Fesztiválon. Ez egy fesztiváli lehetőség. És az egyik színpadon mi fogunk úgymond a kis zenekarra egy akusztikus verzióban biztosan így fellépni. Úgyhogy jövő hét pénteken, igen, 23-án. Úgyhogy most arra készülünk, erre a kis koncertre, utána még szeretnék, hogy említettem egy-két dalt még kiadni, és akkor jövőre viszont ilyen nagyobb dolgokra készülünk, amit majd a kedves hallgatók, nézők, akik követnek, vagy bármi, az szerintem ilyen ebben az évben lehet, hogy december vége környékén már tudni fognak róla, hogy mik ezek a dolgok jövőre nézve.
1: Szerinted egyébként, akkor hidegre fordul az idő, vagy ilyen nyári típus vagy?
0: Hú, én nem szeretem a telet.
1: Nem szeretem?
0: Nem. Addig szeretem a telet, amíg hogy karácsony van, karácsony időszakon készülődés, hogy a család, stb. És így a családdal így szépen így el vagyunk, és addig teljesen jó. De most már ugye vannak a családban, most már megszeretett a testvéremnek ugye a gyereke, és most már úgymond keresztapa vagyok, még hivatalosan még nem, de hamarosan, és igazából ilyenkor így szeretem így megajándékozni a kis család.
1: Más íze van a karácsonynak,
0: ugye? Olyan, mintha majdnem, szinte olyan, mint a saját gyerekem lenne, és így akkor így nagyon nézi, tetszik. Meg amúgy is mindig mi egy ilyen családcentrikus család vagyunk, tehát hogy karácsonykor, meg így ilyen ünnepekkor mindig összegyűlünk, és most egész család ott van, elég sokan vagyunk, úgyhogy igen, inkor karácsonyom az úgy néz ki, hogy hát nehéz ezt a 3-4 napot így beosztani, hogy éppen hova menjek. De
1: mindenkinek.
0: Hogy, igen, de mindig megoldjuk, és ez teljesen jól van. Tehát addig jó nekem így a téli időszak, utána jön
1: ez a fránya január ne jönne, az ugye?
0: Pont ezt mondtam egyik barátomnak, hogy bárcsak olyan helyen élhetnék, ahol mondjuk így, ha nyár van, akkor ez a 30-35 fok, és amikor ez a téli időszak van, az a 20-25 fok, és nagyon jól el vagyunk, és ennyi.
1: Kérdezed, azt mondják, hogy egyébként mindenki ezt mondja, de hogyha megélnénk egy ilyen szituációt, akkor a szervezetünk ennek nem tetszene. Tehát ha nem érkezne már el az ősz, amikor el kell érkezni, akkor megbetegednénk, mert hogy annyiszor megéltük ezt a változást. Én is kipróbálnám. Tehát ez 20 fokos ősztél nekem is nagyon
0: bejön. Igen.
1: Egyébként.
0: Figyelj, ezen közelítünk hozzá, hogy nézzük, mert egyre melegebb van szint, hogyha belegondolunk.
1: Én kívánom, hogy valahogy ér túl ezt a téli időszakot, ha nagyon unatkozol, januárba szeretettel várlak, hogy beszélgessünk, meg hozd a dalokat, és remélem, hogy szilveszterkor megint érkezik egy ilyen csodálatos hó, nem tudom, emlékszel rá, hogy egyszer csak szilveszterkor minden havas volt, gyönyörű volt egyébként Budapest is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor meghallgatjuk most ezt a dalt, és gyere vissza máskor is.
0: Rendben, köszönöm szépen.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzésekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigány csoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigány grófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemesi réteget. Egyes személyek valódi, hivatalos nemesi címmel rendelkezhettek, másokat pedig a közösségükben betöltött vezető szerepük miatt nevezhettek grófnak. Ezért a cigány grófokról szóló történeteket mindig a történelmi korszak és az adott közösség hagyományainak figyelembevételével kell értelmezni. A cigány grófok és a közösségi vezetők szerepe. A cigány közösségek életében hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a tekintélyes, tapasztalt emberek. A közösségek vezetői segíthettek a viták rendezésében, képviselhették az embereket a külvilág előtt, és részt vehettek a család fontos vagy közösségi ügyek intézésében. A történelmi Magyarországon ismert volt a cigány vajda tisztsége is. A vajda feladatai közé tartozhatott a közösség képviselete, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartás. A tisztség betöltésének módja korszakonként és helyenként eltérhetett. A vajda tehát nem azonos a gróffal, még akkor sem, ha mindkét elnevezést tekintélyen rendelkező személyekre használták. A cigány grófokról szóló hagyományokban a vezetői tekintély mellett gyakran megjelenik a család, az összetartozás és az idősebbek tisztelete. Ezek az értékek Sokroma közösség kulturális örökségében ma is jelentősek, bár a szokások közösségenként különböznek. A grófok és a roma családi hagyományok. A cigány közösségekben a nagy családnak hagyományosan fontos szerepe volt. A rokoni kapcsolatok, az idősebb családtagok megbecsülése és a család jó hírének megőrzése sok helyen meghatározta a közösségi életet. A grófi elnevezéshez kapcsolódó történetekben az előkelőség, a gazdagság, a becsület és a tekintély is megjelent. Ugyanakkor nem szabad minden cigány családra azonos hagyományokat vagy társadalmi helyzeteket vonatkoztatni, a népesség számos különböző nyelvi, kulturális és történelmi hátterű közösségből állt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben.
3: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, folytatódik a Róma Szalon, még mindig október 13-a van, és ezen a napon ünnepli születésnapján a budapesti jazzélet egyik legmeghittebb bástyája, a Háló Jazz Club. Ebből a jeles alkalomból a hazai jazzmotor legstabilabb hajtó erejét ültettük egy asztalhoz, a klub visszatérő és meghatározó vendégeit, Judit, Olá Péter, Nagy Bőgöst és Lakatos Pecek András jazzdobost. Ők ketten nem csak a színpadon, de számtalan formációban a lüktetést és a biztos alapot is megosztják egymással. Velük fogok beszélgetni.
4: Köszönjük a rádióhallgatókat, és köszönjük a meghívást.
5: Kész csak mindenkinek.
3: Azért nekem annyira tetszik, hogy két férfi bevállalt ezt, hogy beszélgessünk ilyen fogalmakról, és igyekeztem ebbe a zsákba most olyanokat hagyni egyébként, amiről is egy férfi is tud azért valamennyire beszélni. Meséljetek, mit csináltok mostanában, hogy telnek

0: Nagyon fiatalos vagy, egészen meglepően.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Őszinte részítem édesapád miatt, én nagyon szerettem őt. Mondhatom azt, hogy valamilyen szinten barátok lettünk itt a rádió műsor kapcsán, és biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz ez az időszak. Én próbálok róla nagyon sokat megemlékezni a felvételeivel a szerdai jazz műsoromba, és ez egy nagyon jó érzés, hogy most veled is itt találkozhatom.
1: Köszönöm szépen.
0: Én nem ismerem az, nincsen tapasztalatom családilag a jazz muzsikához. Ugye már a klasszikus, meg a kávéházi cigányzene, amit én valamennyire ismerek, vagy tapasztaltam. Ti, akik ezt a zenét játszátok, nálatok van olyan, hogyha jön egy új szezon, akkor új dolgokat, új zenét, új repertoárt toltok be egy-egy időszakra?
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye én is a kávéházi cigányzenés családból származom, tehát én rajtam kívül és a bátyámon kívül az én családomban nem lett jazzzenész. Ugye a bátyám zongorista, jazzzongorista, és én jazzbőgős lettem. De szerintem Magyarországon egyébként főleg romáknál azt mondani, hogy kifejezetten jazzzenész valaki, azért ez nagyon merész.
0: Azt mondtad?
2: Igen, tehát azért én játszottam szállodákba, és játszom is még a mai napig például, és ott azért igen, előfordul az, hogyha van egy ilyen újabb sláger, akkor azt igen, azt meg kell az embernek tanulni, vagy lejátsza. Tehát,
0: és abszolút... mi ebbe a határ? Tehát az, amit te úgy érzel, hogy stílusában magadévá tudsz tenni? Vagy...
2: Hát azért ezek általában, ahol játszom, vagy játszunk, mondjuk azt, hogy vendéglátó zenében, azok azért mind ötcsillagos szállodák, tehát azért ott azért határszabban van. Tehát azért nem játszunk. Hát vannak ugye bugyuta pop számok, amiket néha az ember nem szívesen játszik el, tehát az emberek ismerik a melódiákat. Tehát mondjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy most egy régi Michael Jackson, vagy Stevie Wondert, vagy ilyeneket, a Stinget játszani, az viszont ez a nagyon jó zene, tehát azt meg szívesen.
0: Péter, neked van olyan az életedben, amikor meg kell alkudnod abban, hogy mennyire változtatsz a stíluson, vagy hogy mennyire olyan dolgot muzsikálj, ami nem biztos, hogy ez a képességeidnek megfelelő?
2: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy én sosem vállaltam el olyat, ami a képességemnek nem megfelelő. Tehát,
0: és itt nem fölfelé, hanem lefelé gondolsz.
2: Hát fölfelesem és lefelesem. Tehát műfaji határok azért vannak. Tehát én például, ugye, mivel, tehát azt gondolom, hogy minden zenéhez, minden zenei stílusnak megvan a maga nehézsége. És tehát például soha nem játszottam igazából rockzenét, de szerintem nem is tudnék igazából jó rockzenét játszani, mert nem foglalkoztam vele. Tehát nem azért, mert nem vagyok rá alkalmas, hanem azért, mert abszolút nem foglalkoztam vele. És ugye hát mondjuk akármi a klasszikus zenében is, ugye nagyon sokáig játszottam klasszikus zenét, de az, hogy klasszikus zenét nagyon-nagyon jó minőségben játszon az ember, ahhoz rengeteget kell vele foglalkozni.
0: Hiányzik.
2: Hát, hogy hiányzik, igen, abszolút hiányzik a klasszikus zene, én azt mondjuk azt hallgatom, de azért én mondjuk a játékomba azért megpróbálom valamilyen szinten becsempészni.
0: Nyilván. Tehát azért, ha valamit az ember csinál, az egy lenyomata marad az ő művészetének.
2: Így van.
0: Egyébként, hogy a hallgató is értse, azért beszélgetünk erről, mert éppen a beszélgetés előtt szóba hoztuk azt, hogy mennyire lehet műfaji határokon átívelni, és arra jutottunk, hogy a pénz beszél a kutyahúgat valamilyen szinten, ugye? Andris, ez nálad is így van? Mondjuk elvállalnál egy pop, te játszol popot?
1: Igen, volt, mikor én is popprodukciókban részt vettem, és még, hát nem pop produkció teljesen, de én a Malek Andrea zenekarban most már testóval 6 éve játszok, és ott azért vannak olyan számok, ami populárisabb kontextusban van megfogalmazva, játszunk népdalokat is, átdolgozást, ami ilyen egy kicsit R&B-s, meg ilyen egy kicsit ilyen latinos hangulatvételt alkot, hangulatot csinál, úgyhogy van, mikor én is más műfajokban is részt veszek, ami nem ilyen mainstream jazz zene. Egy picit még a múltrén, ha lehet, akkor visszatérni szeretnék térni. Ugye Péter mondta, hogy 96-ban ismerkedtünk meg, és ez a Marco Polo nevű étterem volt, ahol a Botos család játszott Stabilba, és minket beküldtek helyettesíteni.
0: Tényleg?
1: Igen, Olá Zoltánt, a Péter bátyját, Petit és engem, és mi ott játszottunk először.
0: Na.
1: És nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a Petivel és az Olival játszhattam, mert még én 14 éves voltam. Úgyhogy nagyon fiatalok voltunk is, én meg akkor rettenetesen a pályám kezdetén voltam, és rengeteget tanulhattam tőlük.

0: és már akkor a Petinek meg a Zolinak már egy japán kiadónál voltak, amit szerintem majd még a Peti meg fog említeni, és már akkor az ötödik vagy hatodik lemezük jött ki Japánba, amire azért szerintem nagyon, én legalábbis nagyon büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberekkel már ilyen fiatalon játszhattam, és nekünk is van, ahol már én dobolok, két lemez, ami Japánban jelent meg. Peterről kicsit még beszélsz?
1: Beszéljünk róla.
2: Hát igen, és igazából 1995-ben csináltuk meg az első lemezünket, és akkor az nagyon nagy siker lett Japánban, és ezt aztán azt követte, hogy egy japán kiadó leszerződtetett minket, ez a japán például Gas Production volt, és vele hát 9 vagy 10 lemez csináltunk, és megjelent egy vinil is egy korábbiból, és ugye hát ezek mind egyébként hál' Istennek elég sikeresek voltak, elég sikeresek lettek kint. Alandissal is csináltunk kettőt, az utolsó kettőt, ami szerintem nagyon-nagyon jó lemez lett zeneileg is. És hát Isten igazából, ugye az Andrissal, amit készítettünk, lemez azok igazából az én kedvenceim, mert ott találtuk meg igazából, ugye azt a... De mindig kerestük az Andrist egyébként, tehát mindig azt szerettük volna, hogy ő döbben a lemezen, csak ugye akkor elfoglalt volt akkoriban nagyon, és ugye nem árulok nagy kit, hogy a Szakcsinak Atos Béla bácsival játszott hosszú éveken keresztül, és akkor mindjárt végére megtaláltuk egymást így a produkcióba, és akkor csináltunk két nagyon jó lemezt, és hát voltak ennek azért nagyon jó hírverése volt pláne külföldön. Sajnos az a baj, hogy egyébként Magyarországon elő semmit nem említettek meg. Tehát azt tudni kell, hogy a Swing Journal magazin, ami olyan, mint Amerikában a Dumbbeat, abban a hónap jazz lemeze volt a mi lemezünk.
1: És mi az oka annak, hogy nem említették? Mert egyébként már beszélgettünk műsorban ezekről, ugye a lemezekről, amikor nálam voltál régebben. De mi annak az oka, hogy Magyarországon ezt nem említik meg?
2: Isten igazából nem tudom, tehát ugye itt azért az első lemezeken azok ugye Magyarországon jelentek meg, és a terjesztés az Magyarországról ment, tehát ugye így kerültek a japánokhoz a felvételek. Isten igazából nem éreztem azt, hogy ők ezzel nagyon foglalkoznának. Tehát később az ember megtudott elég furcsa dolgokat, hogy a magyar kiadó hogy adott el felvételeket, ami tudtunk nélkül kintre, és hát ugye ezek az újságcikkek, vagy akár internetes felületeken, vagy például az, hogy például a ZGMB lemezradási listám, hallgatóság listán például másodikak voltunk. És azért ez azért is nagyon jó, mert például az Andrissal készített lemezünk is ezen a listán a második, harmadik helyen volt. És ezekről Magyarországon senki nem beszélt, és senki nem. Pedig szerintem ezt nem csak mi néztük, vagy nem csak mi jutottunk ezekhez a hírekhez hozzá, hanem ez ugye, mivel internetvilágában élünk, bárki hozzájutott, és szerintem hozzájutott.
1: Ennek tükrében azért még inkább fontos, vagy lényeges kérdés az, hogy az embernek azért, hogy pénzt keressen, mennyire kell műfajilag kalandoznia, ugye?
2: Változó. Szerintem ezt egyébként a nagy nevű muzsikusok, akik ugye külföldi nagy nevű muzsikusok, akik felnőttünk, ezt ők is bevállalták. Tehát ugye mindenki játszik mindent. Ugye most az is mondta, hogy a popprodukciókban is szerepel az ember. Igen, hogyha olyan van, akkor... De ezek egyébként azért hozzáteszem, hogy amiben mondjuk az Andris is részt vesz, ezek azért jó színvonalú, magas színvonalú produkciók. De hát természetesen persze, ha elhív bárki, aki mondjuk fölkínál valamilyen jó lehetőséget, akkor az ember azon gondolkodik egyértelműen.
1: Szakcsilatkatos Béláról a rádió jutott most eszembe. Tudtok róla valamit? Hallgattátok-e ezt az új rádiót? Mit gondoltok róla? Mennyire méltó ez az ő nevéhez?
0: Szakcsirádió?
1: Igen.
0: Szerintem méltó hozzá. Játszanak olyan zenészek, akik magas szinten képviselik ezt a műfajt. Magyarország krémje, ha lehet mondani, olyan zenészek vesznek részt benne, úgyhogy szerintem méltóan képviselik, igen.
1: Szerinti úgy érzitek, hogy nagy nevek mennek el a jazz világból. Szerintetek pótolva van ez a fiatalsággal? Látjátok ennek az utánpótlását?
2: Ezt Magyarországra gondolod?
1: Hát nyilván Magyarországra gondolod.
2: Hát, hogy mondjam, nagyon érdekes, mert Ugye én 70-es születésű vagyok, és mikor én elkezdtem a jazz-szel foglalkozni, az nagyon-nagyon kevés magyar jazzzenész volt. Tehát ugye ez főleg a régi, mindig édesapám korosztályát nézzük, hogy volt a Pegeladár, a Szakcs Lakatos Béla, az Ablakos Lakatos, Ablakos Dezső, a Csík Gusztáv, sorolhatnám még a nevket, de nagyon nem elenyésző, tehát azért annyira sok nem volt. Tehát most azt mondom, hogy zongoristából szerintem legalább háromszor annyi van, vagy négyszer annyi, mint abban az időben, mondja, akár Bőgösben. Bőgösben, ugye a Pegaladáron kívül és a Berkes Balázson kívül nem igazán volt. Aztán jöttek ugye a Torma Rudolf, Egri János és a többi, de a következő generáció, igen. De most azért sokkal több van. Én azt mondom, hogy igazából azért nehéz pótolni őket, mert sokkal kevesebb a lehetőség. Tehát sokkal kevesebb a lehetőség. Az a régen voltak egyetemi klubok, ahol fölléphettek emberek. Tehát óriási volt a klub élet Magyarországon. Volt vidék. Tehát ugye, mondjuk egy, csak azt mondom, hogy a Hungarian Jazz Quartet, ugye, amiben a Szakcs Lakatos Béla, a Csepregi Gyula, és ezek ők játszottak, ők egy évben 300 bulit játszottak Magyarországon. Tehát ezek sajnos, ezek már elképzelhetetlenek sajnos itthon.
1: Ez a műfaj divatossága miatt van, vagy mi oka lehet ennek?
2: Én azt mondom, hogy nem igaz. Tehát az a lényeg, hogy ugye a jazzzene az egy lázadó dolog volt. Tehát ugye ez egy ilyen kicsit olyan tiltott dolog volt, hogy most jazzzenét hallgatni. És az, hogy ugye a legfontosabb az szerintem, hogy bekerült az értelmiségi körbe a zene, tehát a jazzzene, tehát ugye az egyetemi klubokba. És ezek az egyetemisták, ugye, akik ott tanultak, egyébként érdekes, találkoztunk például Szombathelyen tavaly az Andrissal, egy építészmérnök úrral, aki már közel 80 éves, és ő mondta, hogy kiken volt, és hogy úristen, milyen, és most mit is, hogy érez, milyen jó érezte magát, és hogy már miért nincsenek ezek. És hát azért nincsenek, mert erre nincs pénz. Tehát erre nincs pénz. Egyébként azt mondom, hogy nem mondanám azt rá, hogy nincs rá igény. De ezt nem mondanám, egyszerűen nincs rá pénz, és tehát nem vállalja fel senki, nem próbálja ezt megcsinálni senki újra. Ez a probléma. Én azt aláírom, hogy ma már egy más generáció nő ki, és hogy persze mások a zenei igények, meg én mindent megértek, de a produktív zene, és szerintem, hogyha valami, ami megérintheti a közönséget, mondja a jazzet, azt mondják, hogy érteni kell. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül kell érteni, hanem érezni kell azt az energiát, amit mi tudunk ebben közvetíteni. És szerintem ma a klasszikus zenében van egy nagyon komoly energiátadás szerintem, természetesen ez művész függő, de természetesen ez minden zenében, és a jazz zenében a maga a szabadság, az improvizáció, az önkifejezés miatt a jazz zenében nagyon-nagyon-nagyon kemény ez ott van. És szerintem ezt úgy mond, hogy az a baj, a magyar közönségnek a világon ismer, ez így van sajnos, hogy nem jut el hozzájuk, nem tudják, hogy mi ez. Nem tudják, mert nem hallják. És ugye a jazzzene még egy olyan műfaj, amit azért amellett, hogy hallgatni is kell, azért jó, hogyha mondjuk egy koncerten azért ezt látják is.
1: Igen, és mennyire, most az jutott eszembe, hogy mennyire összeír a klasszikus meg a jazzzene, és főleg most, mert leginkább az új klasszikus zenék a filmzenékbe jönnek ki, és ott fantasztikusan összeér ez a két dolog, ez most csak egy ilyen zárójeles gondolat, a másikom az, hogy annyira szeretném Andrist megbeszéltetni, mert hogy Péter hozta vendégként, és nekem beletelt egy időbe, mire felfogjam, hogy ki az én vendégem itt ma, és nagyon büszke vagyok rá, hogy betudtott téged Péterhoz, és én tudlak először itt vendégként fogadni a Rádió Digben, és gondolkodom rajta, hogy mi mindenről szeretnék veled beszélni, de láttam, hogy te már csaltál, és belekukucskáltál ezekbe a kis szavakba, és akkor én kezdem veled. Tudnál közül választani, hogy melyik, amiről tudnánk egy picit beszélgetni?
0: Hát az első az az idő.
1: Az idő fogalom, amelyiket te húztad. Nyilván ezzel kapcsolatban az érdekel engem, hogy milyen a viszonyotok az idővel. Először meghallgatom, hogy mi jutott eszedbe erről, mit gondolsz, hogy aztán majd tovább kérdezlek.
0: Hát nem tudom, jazzzenészként ugye mi ezt az időt szoktuk használni, mint time. A jazzzenében ez egy nagyon fontos, meghatározó dolog zenészként, hogy milyen time-ot játszol. Ha valaki jó time-ot játszik, akkor az jó zenész. A jazzzenében ez a legfontosabb, az idő. Ha jó időt játszol, akkor jó zenész vagy.
1: Van ebben olyan, hogy véletlen húz itt valaki valamit? Én nem hinném, mert eddig mindenki totálisan belehúzott abba a témába, amiről leginkább tud beszélni. Tulajdonképpen akinek nem érzi az időt, a time-ot, hát szokták mondani, hogy érdemes, hogy lerakja a hangszert, főleg, ha jazzről beszélünk, bár minden zené, minden műfajban így van ez.
0: Szerintem az idő az nagyon-nagyon fontos, hogy a jazz zenében is, hogy a time, meg hogy az ember mennyire tud a másik emberre figyelni. Nekem ez is számít az időre gondolok, hogy a zenében is meghatározó, hogy tudjak csöndbe is maradni. Szóval zenei értelemben, hogy a másikra odafigyelni, hogy ha több mondani valója van, akkor én meg tudjam azt hallgatni, és ez is az, nekem az idő, mint ha rá gondolok az író, ez is fontos, hogy ez egy intelligencia kérdése, hogy ha valakivel játszok, és ha mondani valóját is szeretném meghallgatni, hogy nem csak önmagammal vagyok elfoglalva, ez nem fontos a zenében. Szokták mondani, hogy túl elfoglalt vagy, van egy ilyen zenei mondás, hogy akkor azt jelenti, hogy nem figyelsz a többiekre, és nem tudsz inspirálódni. Én mindig, nekem a nagyon nagy szerencsém van, főleg a Petivel, és azért nagyon fontos számomra a Peti, mert egy annyira intelligens zenész, szóval annyira figyelem teljes zenész, hogy ő mindig arra avval van elfoglalva, hogy nem csak jó bőgősként, hanem hogy a zenében hatalmas figyelemmel van a többi zenekarítására, hogy az egész jól működjön, és ez egy külön tulajdonság valakinek, hogy ezt tudja használni, nem csak egy ilyen öncélú játékos.
1: Beszéltünk egyébként arról, hogy milyen fiatalnak láttalak téged, és ez is az időhöz kapcsolható nekem, meg a tervezéshez. Azért már mi túl vagyunk a kamaszkoron mind a hárman.
0: Erősen.
1: És hogy van-e arról gondolatotok, vagy egyetértetek-e velem, hogy az ember átlépi azt a kort, mikor az időnek teljesen más értelmezése születik meg, hogy mit ér az időnk, amikor már, és mondhatom mind a hármunknak, csak egy nő ugye festi a haját, megjelennek az ősz hajszálaink, vagy az ősz szakálunk. Átértelmeződik-e az idő ilyenkor?
0: Nem tudom, azt mondják, mikor az ember a férfiaknál elkezd őszülni, akkor jön az a bölcsesség időszak, hogy akkor bölcsebb már az ember egy őszes férfit lát, akkor azt gondolják róla, hogy úgy érzik, hogy ő már valamit többet tud a világról, vagy ő már valahogy az idővel olyan kapcsolatban van, hogy már letett dolgokat. Úgyhogy lehet valaki őszül, az az érettségnek a jele minden szempontban. Peti, mit gondolsz?
1: Te egyébként meg azt, hogy te bölcsebb lettél, úgy érzed? Te érezted ezt a változást?
0: Én éreztem, igen. Nem tudom, a zenei érettség, a zenei bölcsességem több lett, szóval én azt érzem a zenei bölcsességemnek, hogy ha lehetek ilyen nagy szavakkal rendelkezhetek, csak hogy megértem azt, hogy ráérek hallgatni jobban a kollégáimat, hogy mit csinálnak, és ez nekem egy hatalmas, hatalmas jó érzés, hogy erre rá tudok érni, hogy jaj, de jó, hogy mit csinálnak a többiek körülöttem, és ez meg mennyi, mekkora ajándék nekem is, mennyit könnyítenek az én életemben, hogy zeneileg is, meg emberileg is, mert akikkel játszok, és akik jó zenészek, az nekem mindig úgy tűnik, hogy nem csak úgy tűnik, hanem így is van, hogy számomra, hogy azért valamennyire, amilyen ember valaki, olyan zenész is. És ez intellektusban is, meg a játékmódban is, ez megnyilvánul mindig számomra.
1: A bölcsességgel egy lecsendesedés is van az emberben, ami a figyelemhez kell nyilván. Péter, te mit gondolsz erről?
2: Hát ugyanazt gondolom nagyjából, mint az Andris, annyi, hogy az ember, hogyha ezt a bölcsességet nézzük, igen, az ember ugye minél idősebb annál, hát tulajdonképpen egy kicsit többet tud. Többet tud az életről, többet tud a problémákról, többet tud az örömről. másképp éli meg az ember már az örömet is, és mindent másképp él meg, mert tapasztalatból. Tehát itt óriási tapasztalat van az emberben, hogy idősödik. És hát a zenébe például, mint az Andris mondott, abban tökéletesen igaza van. Ugye az ember, mikor még mondjuk egy fiatal zenész, akkor próbálja lejátszani összes hangot, ami eszébe jut. Most én ezt úgy élem meg, hogy most visszahallgatom a régi felvételeimet, mikor még 10 éves vagyok, vagy akár 20 éves elejé, akkor azért persze még mondhatjuk ezt a szót, hogy heberencskedik az ember, próbál, hogy mi nagyon-nagyon kitűnni, és az ember idővel, ugye ezt az ember egy kicsit ezt lenyugtatja. A tüzet nem oltja el, mert az nagyon fontos, hogy a tűz megmaradjon, csak egyszerűen hátrébb lép, és megfontoltabban játszik, és amit az Andris mondott, abban 1000%-ig egyetértek, hogy egymásra figyelés. Mert a zene az egy kamara dolog. Tehát ugye, amikor egy zenekarban játszik az ember, akkor az egy kamara muzsika. És hogyha nem figyelünk egymásra, és nem szolgáljuk ki egymás, hát ezt mondjuk érdekeit, mert ha mondjuk egy zongorista szólozik, és ugye mi kísérő hangszeresek vagyunk, tehát nekünk első sorban ez a legfontosabb foglalatosságunk, hogy a szólistákat azért valami szintén kiszolgálni, viszont ezt azért az ember vissza is várja. Tehát ugye szerintem akkor működik egy zenekar nagyon jól, hogyha a szólista is reagál azokra az interakciókra, amiket mi adunk. És egyébként én azt gondolom, hogy igen, az ember minél idősebb, akkor ezt az ember egyre jobban tudja kezdeni. Nem minden esetben, szerintem nem mindenki, de hogyha lehet, hogy a bölcsesség sok emberén nem ért még meg, de hogyha ez valakinél megérik, akkor ez tud működni, de még egyszer az hozzáteszem, hogy a tüzet kioltani, viszont a tűz az muszáj most is lobogjon.
1: Nagyon köszönöm nektek, hogy ilyen mélyen bele tudunk menni ezekbe a gondolatokba, de ha megengeditek, én nem tudom nem lecsapni ezt a labdát, amit mesélt, hogy van egy ilyen klasszikus történet a zenészek között, hogy egy fiatal nagyon sokat játszik, minden, én nem tudom erre a jó szavakat, tehát hogy sok hangot üt le meg mindenfelé, és jön az idősebb, az pedig egy gyakorlatilag, vagy egy hanggal megtalál, és akkor azt mondja rá, hogy a másik egész este azt az egy hangot keres. De nem tudom, megvan nektek ez a klasszikus történet. Olyan. Nem tudom, melyik műfajba fordult el, de állítólag ez valóban megtörtént valamelyik zenésszel, hogy csak eszembe jutott ez, hogy ez egy milyen visszatérő legenda erről. Péter, húzzál te is egyet, vagy tissál te is egyet, hogy vajon neked mit üzen most ez a papír?
2: Műveltség. Hát, igen.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a zenészek egész nap a hangszerükkel, a kotta előtt ülnek. Nyilván a zenei műveltségük az mindig nagy szokott lenni. Másfelől volt olyan a ti életetekben, amit titeket érdekel, akár szép irodalom, akár valamilyen tudományos ismeretek. Volt-e ilyen a ti életetekben a zene mellett?
2: Hogyne. Tehát abszolút. Én azt mondom, hogy minden embernek szüksége van. Tehát a zene ugye amellett, hogy az életünk, és erre az ember azért rengeteg időt áldozott, ha már időről beszélünk, és rengeteg időt töltött, és tölt is. És hát a zene a legjobb, hogy minél többet tölteni ezzel. Mert a kis problémákból, a nagy problémákból, az örömből, a bánatból a zene az nagyon-nagyon gyógyír. Tehát az ki tud hozni mindenféle bajból. Abszolút, én például nagyon szerettem a filmeket, ezek közül pláne azokat a filmeket, amik valamilyen valós történeten alapulnak, vagy a önéletrajzi dolgokat, vagy akármilyen, csak jól legyen, nem szeretem ezeket a science fictioneket, én annyira, és a horror filmeket, ezeket kerülöm.
1: Amúgy szerintem egy művész se nagyon szereti, mert mi ahhoz érzékenyek vagyunk, nem ehhez a...
2: Hát, én nem tudom, az igazság,
1: de nem beszélek
2: hogy...
1: más nevében, majd nem. Az is kíváncsi vagyok, hogy megnézze ilyesmit.
2: És szerintem szeret egy-két ilyen.
1: Igen.
0: Én ha közbeszólhatok, és ez a science fiction, nekem az tetszik ebben a műfajban, hogy a filmvilágáról beszélünk, hogy nincs ennek a realitások, szóval olyan helyekre mehet el a történet, ami nem kell, hogy úgymondva ezek a földi megfelelő dolgok működjenek. Nekem ez tetszik ebben a műfajban, hogy bármi megtörténhet.
2: Szabad, igen.
0: A szabadságnak a lehetőségek tárháza. Nekem ez tetszik ebben a
1: És a horrort egyébként te nézed?
0: Azt nem. Az gyenge idegzetű
1: vagyok. Én is ezt gondolom.
2: Egyébként. Most például, ha valaki nekem korábban elmondja a science fictionről ezt, akkor lehet, hogy nézném.
1: Akkor két olyan emberrel akadta össze, mert egyébként én is nagyon szeretem. Tehát nekem is az el tud vinni a valóságból. El tud vinni egy olyan helyre, ahol el tudok kényelmesedni. Én egy nagy Star Wars rajongó is vagyok meg. Nem tudom, Valeriánt láttad ezt a filmet?
0: Persze.
1: Na hát ez már valahol mese is szerintem.
0: Igen.
1: Ugye? A meséhez hasonlít. És de nyilván van olyan is, hogy már nagyon elvont. De Péter, megakasztottunk téged.
2: Nem, abszolút nem. Tehát én nagyon szerettem ezeket, nagyon szerettem az irodalmat is, abban is vannak olyan dolgok, amik megfognak meg. Isten igazából minden, ami megérint, azt szeretem. Tehát, hogy én foglalkozom, én nem mondom, hogy nagyon sokat, egy időben nagyon sokat filmeztem, de úgy, hogy abszolút, amit én akartam, tehát akár régi filmek közül, meg előkerestem, megnéztem. Ha valaki például valamiről írtak, hogy az mennyire jó, akkor azt megnéztem, és mégis az én arra jutottam, hogy nekem annyira nem jó. És akkor ellemezgettem magamban, hogy miért nem, vagy... Tehát abszolút érdekelnek, hogy akár ugye hát a zenében más műfajokat is nagyon szívesen meghallgatok. És azt mondom, a műveltség az egy nagyon fontos dolog, mert nekem az a vélemény a műveltségről, hogy a tanulás az nagyon fontos, hogy az ember tanuljon, tehát hogy akár most az általános ismereteket, vagy akár ugye, hogyha az a művészeti dolgokat, bármiben tanulás az nagyon fontos, viszont az embernek nagyon van fontos, hogy egy belső intelligencia, ami nem minden művelt embernél van meg. Tehát attól, mert valaki művelt, attól még nem jelenti azt, hogy intelligens is. És az ember sajnos sokszor találkozik ilyen emberekkel, és én azt mondom, hogy a műveltség, ez egy kettősség nekem, hogy lehetsz nagyon művelt, lehetsz nagyon okos valamilyen témában, de muszáj, hogy ezt valamilyen szinten egy intelligenciával képviseld.
1: Sajnos keverik ezt a két fogalmat, mert egy abszolút műveletlen ember is lehet intelligens, mert ugye ez egy alkalmazkodó képességet feltételez, akár egy emberekhez való alkalmazkodásba használjuk leginkább, de a környezetünkhöz, a természethez, bármihez való alkalmazkodás is lehet egyébként ez. Az is neked mi jut erről eszedbe, te a zenén kívül merre látsz ki?
0: Nem tudom, nekem ugye mindig a zene a központ, szóval nem tudok tőle elhatárolódni. Nekem, ha mondjuk volt, mikor gyereknek elmentem jazzklubokba, és egy hallottam az Olá Kálmányt, vagy a Szakcsi Lakatos Bélát egy bevezetőt játszani. És tudom, most egy kicsit ez így elrugaszkodik ettől, de mégis számomra, hogy azokban az emberben tényleg ezt nem csak a zenei műveltséget, hanem azt hallottam azokban a iszonyatos gyönyörű improvizációs bevezetőkben, hogy mennyi minden mögötte van még. És így nekem így tudott lejönni még egy kicsit így egy más kontextusba átrakolt a műveltséget, hogy mennyit, mekkora tudású emberek vannak, és mondjuk az egy bevezetőben van, vagy egy improvizációban is mennyire át tud jönni, és ezáltal még mennyit lehet tanulni emberektől. Én ezt így tudnám megfogalmazni.
1: Évként mondtad, hogy neked fontos dolog a szabadság, igen, és ennél jobban nem is találhattál volna műfajilag. Itt az idő, a szabadság, ugye, igen, mind a kettőnek jelentős, nem hogy jelentős, amik nem működik egy jazz muzsikus, ha nem tud szabad lenni. És akkor lehet szabad, amikor már nem az összes hangot keresi meg, hanem azt az egyet, vagy azt a párral.
2: Hát pontosan, meg tulajdonképpen akkor az a legnagyobb szabadság, amikor az ember egy tudás birtokában van, és azt tudja használni. Tehát ugye az akkor vagy igazán szabad, hogyha ezt fel tudod használni, és ezt mondjuk össze lehet azt a benned lévő műveltséget, ezt még ugye plusz adódik hozzá a szív, a lélek és a tűz, hogyha ez így összeadódik, akkor ebből csodákat lehet csinálni. Szerintem.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több 10 000-en vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők. 8 amerikai tagállam indított pert az OpenAI ellen. Állításuk szerint ugyanis a ChatGPT káros hatással van a kiskorúakra, és egyes esetekben önkárosításra vagy erőszakra ösztönözte őket, írja a Reuters. Iowa, Kansas és 6 további tagállam szerdán nyújtotta be keresetét az illetékes bíróságokon. A beadványok szerint a chatbot arra bátorította a gyermekeket, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban. Az ügyészek azt követelik, hogy az OpenAI módosítsa a ChatGPT működését a kiskorú felhasználók esetében, valamint adja át a tőlük származó nyereségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukat mesélik el nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos alias Csiko az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nos, nagyon örülök neki, hogy ismét itt vagy, hiszen a múlt héten befejeztük az interjút, de hát nem fejeztük be teljesen, csupán lejárt a műsoridőnk, de még bőven van mit átbeszélnünk, ezért újra meginvitáltalak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél.
4: Én is nagyon örülök a meghívásnak.
3: Nos, ugye a múltkor ott fejeztük be, hogy még az ó életedről tudtunk beszélgetni tulajdonképpen, hiszen Isten megszabadított téged egy nagy függőségből.
4: Így van.
3: Hála Istennek ki tudtál jönni a káros szenvedélyekből.
4: Így van.
3: Illetve tanácsoltad azoknak, hogy akik ezt tették, hogy, hogy igen, hogyan tudnak kijönni belőle, így hogy van, ne tegyék, hogy forduljanak el ettől a dologtól. De nem jutottunk el odáig, hogy hogy jött a keresztény Lajos. Igazából
4: úgy, hogyan tértem vissza az életbe.
3: Teljesen, hogy igen, hogy tértél meg, hogy is kezdődik a te szolgálatod, hiszen nagyon meglepő volt az, hogy milyen volt a te ó életed. Manapság beírjuk a nevedet, akkor csupa gospel dalokat, csupa dicsőítő dalokat dob föl a neved után, és különböző gyülekbe láthattunk téged szolgálni, illetve aki követ téged TikTokon, az láthatja, hogy a hétköznapokban heti 3 napot szolgálsz aktívan, dicsőítesz, prédikálsz, igét hirdetsz, imádkozol az emberekért, és nagyon furcsa volt, hogy milyen az új életed.

0: Van.
1: És akkor ott jött egy fordulat az életedben. Isten azt mondta neked, hogy ő lesz a te feleséged, és három gyermeketek lesz. És tudtad, hogy ez nem egy flash, hiszen akkor tisztá állapotban voltál egyrészt, másrészt meg tényleg beteljesült, úgyhogy ez tényleg egy Istentől való kinyilatkoztatás volt. Tehát akkor menjünk át rajta, hogy azután a találkozás után hogyan zajlott tovább az életed, ezt kijelentette neked Isten, megláttad a feleséged, akkor még nem volt a feleséged, csak mondta neked Isten, hogy ő lesz majd. Hogyan haladt onnan tovább az életed? És akkor menjünk úgy tovább a sztoriban.
0: Rendben. Mielőtt ebben így hosszasan belemennék, amiről ugye szót ejtettél, hogy volt egy jó életem, és most, ugye most van egy új életem. Nyilván ez egy folyamatnak a része, amit most látunk. Ez nem történt egyről a kettőre, hanem ez egyfajta elkötelezettség hozta az életembe ezt a változást, és nyilván az Isten végezte el bennem, és nagyon fontos, hogy emellett ott van a feleségemnek a támogatása. Azt gondolom, hogy minden sikeres férfi mellett van egy támogató feleség, és azt gondolom, hogy ahol most tartok, és ahol most vagyok, azt egy legelsősorban Istennek, és a feleségemnek, a családomnak köszönhetem. Nos, hogy hogyan alakult az életem a függőségekből való szabadulás után. Ugye a feleségemet megismertem, elkezdtünk ismerkedni, és ugye ez a fajta találkozás Istennel kimunkálta azt is, hogy elkezdjünk közösségbe járni, és elvittem a feleségemet is, hogy nézze meg, hogy mi az, amiben én hiszek, mi az, amit én, tehát az az út, amit én járok, mert ugye én elég fiatalon fogadtam be Jézus Krisztust a szívembe, de most már azért felnőttként egy teljesen más gondolkodásmóddal és hozzáállással kerestem az Istent. Én nem erőltettem semmit sem rá, nem voltam erőszakos, úgy voltam vele, ha van kedve, jöjjön el. El is jött velem a gyülekezetbe, és amikor jött a, hívták a megtérőket, én fordultam jobbra, hogy akkor megkérdezem tőle, hogy esetleg el akarja-e mondani, be akarja fogadni Jézus Krisztust a szívébe, és nem volt ott a feleségem. Csak azt láttam, hogy megy előre. Sír, zokog, és megy előre, tudod. És nagyon örültem neki, mert ugye ez is ebben is látszott, hogy ez az Úrtól van ez a kapcsolat és ez a házasság, mert ugyanazt kimunkálta benne Isten, azt a vágyat, ami bennem volt. És ugye ezután a csodálatos esemény után elkezdtünk a gyülekezetbe járni, és nyilván ugye egy kapcsolatban mindig vannak surlódások, vannak vitatkozások, nálunk is voltak ilyen helyzetek, amik ugye magával hozták, hogy nem akarunk gyülibe menni, veszekedünk, vitatkozunk, stb. De aztán végül is mindig eljutottunk a gyülekezetbe. De a lényeg, hogy talán egy éve járhattunk a gyülekezetbe, vagy másfél éve, és megkeresett engem a Csík Benedek pásztor, az idősebb Csík Benedek pásztor, hogy indul egy gyülekezet, és szeretné, hogyha én dicsőítenék ott. És így mondtam magamban, hogy hát nem szeretnék ebbe így részt venni. Én mindig is egyébként egy ilyen maximalista ember voltam.
1: Előtte te nem szolgáltál semmit?
0: De hát ugye meséltem a múltkor, hogy Balassagyarmaton az ottani dicsőítésben én énekeltem, de az más, amikor tizenévesen vagy benne egy dologba, és más, amikor felnőttként már átmentél egy csomó helyzeten, és azért van, tudod azt, hogy van egy felelőssége, ráadásul ugye még úgy friss volt ez a dolog, és tényleg el akartam olyan mód szeparálni magam az Úrnak és magamnak, hogy a megszentelődésnek a folyamatába, és sok mindent nem tudtam, zöldfülű voltam, ugye ez későbbiekben meg is mutatkozott, hogy sok mindent nem jól reagáltam, stb. De abban az élethelyzetben is megkeresésben úgy voltam, hogy nem biztos, hogy kell ez nekem, és tudod, így tiszteltem a pásztornak a személyét is, mert úgy régebbről is ismertem

0: Balassagy alatt, és mondtam, hogy hát majd gondolkodok rajta, meg minden, és akkor jöttek másodszor, harmadszor, és mondtam, hogy de erőszakosak rám ezek az emberek, nem akarok menni. És akkor imádkoztam is, és ott fürödtem a fürdőszobába, és szólt hozzám Isten, megint csak, és elém vetette Jónásnak a történetét, amikor Ninivébe küldte őt szolgálni, és elrohant az elhívás erről. És Isten akkor abban a pillanatban megmutatta, hogy ne rohanjak, ne legyek céltévesztett, és ne rohanjak el az elhívásom erről.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy azt mondtad, hogy Isten újraadott neked egy kinyilatkoztatást, méghozzá az, hogy ne legyél olyan, mint Jónás. Gyorsan foglaljuk össze az embereknek, akik nem ismerik a Bibliát, és nem tudják, hogy mi Jónás története. Miről van ott szó?
0: Hát, hogy Isten adott ugye mivel Jónás egy proféta volt, adott neki egy feladatot, úgymond egy szolgálatot, hogy Ninivé lakosainak a megtérést hirdesse, hogy forduljanak Istenhez, és ez alól ő ki akart térni, és irányt változtatott, és hát nyilván ugye az biztos ismerik a hallgatók, hogy mi lett ennek a következménye, hogy bekapta egy cethal, és benne volt a cethalnak a gyomrába, és aztán kikerült onnan, és elment Ninivének a városába, elvitte a megtérésnek az üzenetét. Így Dióhéjba ennyi a történet.
1: Igen, és akkor ezt mondta is, nekem hogy te üzenet, ne legyél ilyen.
0: Igen, hogy ne legyek céltévesztett, és ne meneküljek el a sorsom és az elhívásom elől. Tehát Isten ezt egy sorsnak és egy elhívásnak adta, hogy ő el akar választani engem az Istennek a dicsőítésére, hogy én őt dicsére. Tulajdonképpen, ahogy az idő megmutatta, hogy nem csak a dicsőítés a szolgáltam, ugye arra választotta, hogy szolgáljam őt, hogy a szolgája legyek. És nagyon érdekes, hogy a későbbi idők is megmutatták, hogy én szerettem volna próbálkozni, hogy visszajöjjek úgymond anyagi megfontolásból, hogy csináljak olyan régi slágereket, dalokat, amik még úgy beleférnek abba, hogy én világi dalokat játszok, és nem jött össze. Tehát én fizikálisan éreztem azt, hogy Istennek ez nincs benne az akaratában. Tehát, hogy akkor ebben a pillanatban mintha Isten elpecsételte volna az életemet és arra, és a családom életét, hogy én és a házam népe az Urat szolgáljuk. Dióhéjban.
1: És akkor hogyan haladt tovább az életed? Elvállaltad?
0: Elvállaltam. Elkezdtünk Kőbányán egy iskolába összejönni, és ez a gyülekezet nagyon gyors léptekkel elkezdett fejlődni. Nagyon jó kapcsolatok jöttek, nagyon áldott volt ez a közösség, nagyon szerettem ott szolgálni, viszont benne voltak azok a fiatal rücskök és tehát hogy mondjam neked, hibák, amik sajnos előjöttek a tapasztalatlanságból, hogy voltak érzelmi kirohanásaim, nem úgy figyeltem dolgokra, de egyébként ezt az ember a szolgálat során óhatatlanul belekerül, tudod, beszélgettünk így a műsor elején, hogy ahogy belekerülsz az Istennek a kezébe, ő így kezdi ezeket, mint a hagymáról ezeket a héjakat leszedni, és marad a lényeg a végén. És ez egy idő. Tehát azért mondtam, hogy az a folyamat, ahol most látsz engem, az nem mindig volt így, hanem valamivé lettem. És pont a Mohamed Fatimával beszéltem még pár hónappal ezelőtt, és ő mondta, valamiről beszél, és mondta, hogy Lajcsi, tényleg te nagyon sokat változtam. Ő ismerte azt a korszakomat, amikor én teljesen drogoztam, és mondtam, hogy nem nagyon sokat változtam, mondom, már nem vagyok ugyanaz. És ez nem ugyanaz. Tehát ez egy folyamatnak a része volt. Voltak szarvas hibák, voltak hibák ebben, de én nagyon hálás vagyok. Én egy picit ezt az időszakot úgy láttam, mint egy ilyen felkészítő hely. Egy vendégfogadóház, ahol az ember felkészül a valódi szolgálatára. Nagyon nagy boldogsággal és örömmel emlékszek vissza ezekre az időkre, és nagyon tisztelem mai napig is a pásztort és a pásztorasszonynak a személyét.
1: Tehát akkor bekerültél ebbe a szolgálatba, így visszatérve. Kőbányán voltatok egy iskolában.
0: Igen, hogy és onnan elmentünk Ülőitra.
1: Hogy zajlott ott a dicsőítés? Tehát egy iskolában milyen lehetősége van az embernek hangtechnikában esetleg csapatot felállítani? Tehát ott egy személyben voltál a dicsőítő csapat, vagy hogy zajlott ott a dicsőítés?
0: Hát először egyedül voltam. Én itt aktívan 10 évig szolgáltam.
1: Tehát egyedül?
0: Nem. Voltak, amikor bejöttek fiatal keresztények, fiatal hívők, akik zenészek voltak, és minden egy ilyen, tudod, egy ilyen, hogy mondjam neked, ez ilyen olyan volt, mint egy olyan műhely, egy szellemi műhely, ahol prototípusok voltak, próbálkoztunk. De viszont az, a közösségnek volt egy olyan ereje, hogy például, hogyha mondjuk technikáról volt szó, összedobtuk. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor most ezt egy embernek kell, hanem a szeretetnek volt egy valósága, hogy a szeretet nem csak arról szólt, hogy úgy, de szeretlek, így szeretlek, úgy szeretlek, és nem folytatom a nótát, hanem hogy tényleg szükség van technikára, akkor oldjuk meg, hogyan tudjuk ezt megoldani. És akkor lett technika, lett zongora, és akkor voltam először egyedül, utána jöttek fiatalok, azok a fiatalok kiszűrődtek valami úton, módon, és aztán megint jöttek új emberek, és aztán kialakult ebből egy dicsőítő csapat. És nyilván ez a dicsőítő csapat, ez folyamatosan átment egy szűrésen, tehát így jellemileg egymás között voltak egyetnemértések, vitatkozások, félreértések, hát nekem is olyan szintű jellembeli problémáim voltak, hogy nem mindig adtam át jól az infókat, sőt, mai napig is van ilyen, hogy nem mindig adom át azt, vagy félreértelmezik a kommunikációmat. Hát aki ismer, azért is tudja, hogy egy maximalista és egy erős személyiségű ember vagyok, de egyébként meg nagyon tudok szeretni, tehát általában, sőt, mindig a szeretet vezérel, nem szeretek megbántani embereket, de hát ugye azért te is mert engem, hogy a világban is van egyfajta elismertségem, most ezt nem szeretem mondani, de a szakmaiságomból ítélve megtanultam azért már ezt közölni az egyházban is, de sokszor félreértelmezik. Na most ez ebben az időszakban még erőteljesebben megjelent, és ebből voltak problémák, de aztán az idő kiküszöbölte ezt, megismertük egymást, megszerettük egymást, és ez nagyon fontos a szolgálatban, hogy egymást megismerjük, meglássuk egymásban a Krisztusnak a munkáját, hogy én ne elsősorban az Armandót lássam, hanem a benned lévő Krisztust. Mert ha benned lévő Krisztust látom, és ha bármi van közöttünk, akkor nem a hibát fogom látni, hanem a Krisztust. És ez mindig bennünket a szövetségben tud benne tartani. Hát ehhez idő kellett, hogy megtanuljuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy gyönyörű, szép, dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélnek, mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, alias Csikó, köszöntelek téged.
0: Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel.
1: Azt mondtad, hogy prototípusok voltak ebben a dicsőítő csapatban. Mi is az a dicsőítő csapat igazából, és hogy jut be egy zenész egy csapatban? Egy ilyen gyülekezeti közösségben.
0: Szerintem minden gyülekezet vagy felekezetnek van egyfajta szerkezeti felépítése, és ezen a területen is, hogy hogyan tesznek be, vagy raknak be, rosszabb esetben raknak ki szolgálókat, de erről most nem beszéljünk. A lényeg az, hogy hogyan kerül be. Tényleg nálunk ez itt ebben a helyen, ez ennek volt egyfajta ilyen szabadsága, tehát tényleg próbálkoztunk, azért nyilván elővizsgáltuk az embereknek az életét, hogy azért akárki ne álljon be, tehát hogy legyen egy normális erkölcsi nézete, meg gondolata. Természetesen nem voltunk farizeusok, meg vallásosok, hogy most akkor ide csak olyan jöhet, akinek a glória a fején van, de azért nyilván vannak egy keretei ennek azért, hogy azok az emberek, akik mondjuk a közösségnek a részei, azok ne botránkozzanak be, hogy XY mit keres ott. Természetesen mindig, ugye, tehát Derek Prince, ahogy mondta, és nagyon jól mondta, hogy ahová beteszem a lábam, az nem tökélet, az a gyülekezet már nem tökéletes. Tehát, hogy a gyülekezetnek, a Krisztus test aki benne vannak, azok nem vagyunk tökéletesek. Tehát nem tudjuk, ha valaki hibakereső, akkor mindenkiben meg fogja találni a hibát. Így van. Tehát mi úgy voltunk vele, hogy jöttek jelentkezők, szolgálók, és általában ezeknek az embereknek az életét ismertük. Hát nyilván ilyenkor följön a kérdés, hogy ez most mit nézzük, a szakmaiságát nézzük, a szellemi részét nézzük, hogy tud-e énekelni, van-e affinitása hozzá, mert ugye vannak olyan felekezeti látások is, hogy nem baj, hogyha esetleg nem olyan zenész, meg nem úgy énekel, egy kicsit hamiskás, de szellemileg jó legyen, és én ezt annyira ezzel azért nem értek egyet, tehát hogy aki ilyen szolgálatban van benne, a dicsőítés szolgálatában azért jó, hogyha van zenei tudása, és tisztán tud énekelni. Tehát, hogy azért, azért ez nagyon fontos, hogy az ne legyen zavaró.
1: Tehát akkor menjünk vissza egy picit, bocsánat.
0: Látom, ez érdekel ez a téma.
1: Kell az, hogy erkölcsileg megfelelő ember legyen, tehát ne botránkoztasson meg másokat. Másrészt pedig kell azért a zenei tehetség is.
0: Pontosan.
1: Mi a fontosabb ebben az esetben egy dicsőítő csapatnál? Az, hogy zeneileg egy zseni legyen, vagy az, hogy a szíve az Krisztusi legyen, vagy hogy a gyerkölcsileg megfelelő életet éljen?
0: Én nem választanám szét a kettőt. Tehát nyilván nem kritérium az, hogy profi legyen. Egyébként csak így zárójelbe megjegyzem, hogy Dávid, Jémán, Heduton, ők a dicséretnek a tudósaiként vannak feltüntetve, akik szolgáltak. Tehát ez is azért sugal valamit, hogy azért, sőt, Dávid annyira jártas volt egyben, még hangszereket is gyártott, megkészített. Tehát, hogy nem baj az, hogyha az ember képzi magát ezen a területen, és nem elégszik meg csak a minimális hangszeres tudással, de nagyon fontos, én inkább azt mondom, hogy a dicsérettel kapcsolatosan a dicséretnek a lényegét tudja. Mert
1: mi a lényeg a dicséretnek?
0: Hú, ez egy hosszú téma. Belemehetünk, de ez egy hosszú téma. Ahhoz, hogy a dicséret...
1: Röviden.
0: Nem tudom. De megpróbálom. A dicséretnek a lényege, oda kell visszamennünk, hogy hol találkozunk a legelőször az imádattal. Mert a dicséretnek a lényeg az az imádat, hogy így van, hogy bevigyük az Isten a jelenlétébe az, a közösséget. És ezen belül is az imádatnak a helyére, ahonnan jön ki a tanítás, a réma, az Istennek a szelleme, ahol megjelennek akár a csodák is. A gyógyulások, a szabadulások. Ahhoz viszont, hogy ezt megértsük, meg kell keresnünk az imádatnak a legelső kiindulási pontját, a gyökerét, a magját, és maga a Bibliában ezzel, ugye ez az imádat, ugye úgy mondjuk angol, hogy worship, ez legelőször, héberül ezt úgy mondjuk, hogy shaha, ezzel legelőször, tudod, hol találkozunk? Amikor Ábrahám vitte fel Izsákot feláldozni. Érdekes, nem? Azt mondta, hogy elmegyünk föl imádkozni a fiammal, és ott az imádkozás helyett a shaha szó van a héberben, az eredetiben, és ott az imádás van, és most azért nehéz téma ez, vagy nem nehéz, hanem hosszú téma, mert ebben egy komplett tanítás van, hogy megértsük azt, hogy itt szerepel.
1: Mert ahhoz tudni kell maga a történetet is.
0: Egyrészt, másrészt meg, hogy tudta megtenni azt Ábrahám, amit megtett, és ezáltal hogy lett a hitnek kegyelem. Az atya.
1: Igen. Igen, ez tényleg hosszú így. Talán lesz majd alkalmunk rá, hogy ezt kivesézzük egy másik műsorban majd, mert ugye most a te hitéletedben végig szeretnénk menni, és valóban ebben, ha belemegyünk, akkor ezzel elmenne a műsoridőnk most.
0: De csak egyetlen egy mondatot hadd tegyek hozzá, ne haragudj, hogy a szabadba vágok, csak hogy ez megmaradjon, hogy azért a lényegében ennek a történetnek az a lényeg, hogy Ábrám azért tudta megtenni azt, amit megtett, mert ő tudta, hogy mi az imádat, és az imádat pedig az, amikor abba a dimenzióba kerülsz, amikor az ajándékozó kerül az előtérben, nem pedig az ajándék. Ez az imádatnak a lényege. Nem az érdekek hajtják azt, hogy te az Úr jelenlétében, hogy Uram, add meg ezt, Uram, add meg azt, és azért jöttelek dicsérni, hanem az ajándékozó van az előtérbe. És amikor ez a szívben oda kerül a helyére, az megnyit olyan dimenziókat, hogy képes vagy olyan dolgot tenni, amit te alapjáraton nem tudnál megtenni. Mert alapjáraton Ábrám nem tudta volna megölni a fiát. Feláldozni. Kellett egy dimenzió, amiben belépjen, és ez munkálta ki benne. Bocsánat.
1: Én erre szoktam azt mondani, hogy a dicsőítés az a hely, ahol végre te adhatsz valamit Istennek, hiszen nem tudunk neki semmit adni.
0: Így van.
1: Csak az imádatunkat tudjuk neki adni, és a dicséret az, amikor nem kérsz valamit Istentől, hanem végre adhat. De ez is már egy másik téma, belemenni abba, hogy ez is mennyire az Istennek a kegyelme, hogy megyünk mi adni valamit, és mégis ő megajándékoz minket triplán, mert kinyilatkoztat nekünk dolgokat, és betölt a Szent Lelkével úgy, hogy hát azt csak azt tudja, aki átérezte már ezt. De ez is hosszú téma.
0: Meg még egy dolgot, hogy bekerülsz az Isten jelenlétébe, a kenet, az nem csak egy jó érzést ad, hanem meg is ítél. Tehát az felszíre hoz olyan dolgokat, megvilágít dolgokat, hogy ajaj, vannak itt ilyen dolgok, de ez a szeretet által van, az Isten szeretet által, hogy ebből változni kéne, abból változni kéne, és a szeretet kimunkálja magában a szabadulásnak a gyökerét.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Havas Lajos lesz az én vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az is Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
0: Üdvözlöm a hallgatókat még egyszer.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi is az a dicsőítés, kicsit kitértünk úgy a te életedből már, de az volt a lényege, hogy akkor egy gyülekezeti közösségben elkezdtél szolgálni, ott egyedül voltál, mint dicsőítésvezető, aztán jöttek, mentek emberek, voltak a dicsőítő csapatba, és úgy tértünk ki a témából, hogy feltettem azt a kérdést, hogy ki csatlakozhat egy ilyen dicsőítő csapathoz, vagy mi a szemszög, hogy van a felvételi idézőjelben, egy idézőjelben mondom a felvételit, hogy valaki csatlakozzon egy dicsőítő csapatban. Belementünk akkor ebbe a dologba, oké? Ha valaki belekerül egy dicsőítő csapatba, túlmentünk rajta, megfelel erkölcsileg, megfelel zeneileg. Mi a különbség a között, hogy valaki benne van egy dicsőítő csapatba, és valaki dicsőítés vezető?
0: Hát egyrészt ugye a dicsőítős vezetőnek van egy felelőssége a dicsőítő csapattal kapcsolatosan. Egyrészt, hogy legfontosabb része az, hogy az egységre törekedjen, hogy a dicsőítő csapatban egy egység létre tudjon jönni, hiszen ugye a Zsoltárok azt mondja, hogy oda parancsol áldást a mi Istenünk, ahol egységben vannak, az, nem ahol jól muzsikálnak, nem ahol jól énekelnek, hanem oda, ahol egységben vannak. Tehát egyfajta pásztori munka is van ebben, hogy az akikkel szolgálsz, azokat ismerjed is. Hogy legyen egy bizalmi kapcsolat. Hogy amikor együtt szolgálunk, és a szolgált előtt beszélgetünk, és mindannyian jövünk valamilyen helyzetből, így van? Tehát mindannyian jövünk egy élethelyzetből. Nem mindenki jön mondjuk egy teljesen szuper állapotból, és jól esik az, hogyha mondjuk a dicséretvezető szívén hordozza a szolgálóknak, akikkel együtt szolgál, az, hogy segítsen neki abban, hogy az a szolgáló egy olyan állapotba kerüljön, hogy együtt egységre tudjanak kerülni. Mert amikor van egy Isten tisztelet, és 10 emberből 2 ember nem olyan állapotban van, az már nem tud egy olyan egységet kialakítani, az lejön az arcáról, lejön a mimikájáról, stb. És ami a legfontosabb, a szíve nem ott van. És én azt gondolom, hogy a dicséret az olyan, mint egy szellemi hadsereg, ami szorítja ki elsősorban a közösségbe azokat a szellemi erőket, amik nem odavalók, és ahogy beszéltük, hogy szántja is fel a terepet az Isten igének a befogadására, tehát egy mély szántást végez, tehát mi olyanok vagyunk, mint a nyomtató ökrök, megyünk előre a dicséretben, és tök mindegy, hogy most mivel találkozunk, mert biztos találkozol ezzel, hogy látod, és azért nem mindig olyan könnyű az, hogy te tök föltüzelve, fölajzva az Isten jelenlétébe benne dicséred az Urat, és közben látod szemben, hogy ott meg az emberek szomorúan, szétverve, ahogy kijöttek otthonról egy szellemi ramaty állapotban, és nem esik mindig olyan jól ez a dolog. De minket ez nem határozhat meg, mert mi egy szellemi hadsereg is vagyunk, és nagyon fontos, hogy ne hagyjunk részt a dicséretben. Tehát a dicséretvezetőnek törekednie kell arra, hogy akik benne vannak, azok egy olyan kapcsolatot ápoljon, hogy tényleg az az egység meg tudjon jelenni, hogy együtt, hogy figyelj, gyere segítek, gyere beszéljünk, stb. És ezért gondolom, hogy elsősorban szellemi fontossága van, és nem zenei fontossága ennek a történetnek.
1: Tehát akkor te foglalkozol külön a dicsőítő csapatoddal, hogyha van ilyen, hogy szolgálsz egy dicsőítő csapattal, akkor az olyan, mint a gyülekezeten belül egy kis közösség lenne, aminek te vagy a pásztora, tehát hogy úgy lelkileg is gondozod azokat az embereket, akik részt vesznek a dicsőítésben, és ettől vagy dicsőítésvezető?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy fontos része, akik bizalmat szavaznak nekem, és megkeresnek ilyennel, azoknak segítek. És nyilván, ugye azért nagyon jó is ez, mert emberek vagyunk, és látják azt, hogy nem vagyunk istenek. Tehát, hogy úgymond nem vagyunk tökéletesek, inkább ezt mondom, és mi is küzdünk hétköznapi problémákkal. Tehát nekem a szolgálatomban vannak olyan szolgálók, akik felé rendszeresen szolgálunk is, és ezek nem csak szolgatásaink, hanem barátaink is. És ami nagyon fontos, hogy elfogadnak a saját gyengeségeinkkel és hibáinkkal együtt, mint ahogy mi is elfogadjuk őket a saját hibáikkal és saját gyengeségeikkel együtt, mert nem ezekre tekintünk, hanem egyrészt az ajándékra, amik bennük van, az értékeikre, és arra, amit a Krisztus elvégzett bennünk. Ha nem erről szól a dicséret, hogy egymásban a Krisztus felfedezzük, de megmerem kockáztatni, hogyha a gyülekezet nem erről szól, akkor gond van. Ahogy mondtad, off.
1: Ott off van. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket nagy szeretettel. Köszönjük, hogy ebben az órában velünk tartottatok, és a következő órában is természetesen Havas Lajos lesz a vendégem. Úgyhogy tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak, rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány grófok története és hagyományai. A cigányság történelme rendkívül gazdag hagyományokban, érdekes történetekben és olyan személyekben, akik fontos szerepet töltöttek be saját közösségük életében. A cigány grófok története különösen érdekes téma, hiszen a grófi cím a cigányság múltjában is megjelent, főként a közösségek vezetőiről és a régi európai feljegyzésekről szóló történetekben. Ahhoz azonban, hogy megértsük a cigány grófok szerepét, különbséget kell tennünk a hivatalos nemesi címek és a cigány közösségeken belül használt elnevezések között. A cigányok Európában már a középkorban megjelentek. A történelmi dokumentumok szerint a 14.-15. században több európai országban is találkoztak velük. A korabeli feljegyzésekben olykor hercegként, grófként, vagy más előkelő személyekhez hasonló címmel említették a cigánycsoportok vezetőit. A régi európai társadalmakban ezek az elnevezések részben a közösségek vezetőinek tekintélyét és különleges helyzetét fejezték ki. Fontos tudni, hogy a cigánygrófok nem alkottak egységes, minden országra kiterjedő nemes